hatásra Silvánus személye ismeretlennek tűnik számunkra. A valóság az, hogy már találkoztunk vele, mégpedig az apostolok cselekedetei 15. fejezetének a 40. versében és a 16. fejezetben is. Az említett lókuszokban a Szilász nevet találjuk, amelyet Károli Gáspár magyarosítva Silás néven ad vissza. A név viselője valószínűleg görög volt, és a Silvánus név az előbbinek vagy eredetinek a latin változata. Ebből olyan következtetést is levonhatunk, hogy Szilász valószínűleg római állampolgár volt. Timóteusról pedig elmondhatjuk, hogy lisztrai lakos volt, anyja zsidó, az apja pedig görög. Pál apostol, amikor másodízben járt Lisztrában, elhívta őt, hogy legyen munkatársa. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének az első 3 versét. Timóteus ezután az apostollal tartott misszió útján. Amikor pedig Pál fogoly volt Rómában, 2 levelet írt Timóteusnak. Megható az első levél első fejezetének a 2. versében található hangvétel és címzés. Timóteusnak az én igaz fiamnak a hitben. Ezek a szavak arról tanúskodnak, hogy olyan jó volt az együttmunkálkodás légköre az idős apostol és ifjú munkatársa között, mint a jó édesapa és szeretett fia között. A Tesszalonika beliekhez írt első levél legelső versében található nevek, amelyekről az előbbiekben szót ejtettünk, bizonyítják a levél páli eredetét. Emellett az író sok személyes emlékében egészen tisztán és világosan Pál apostol személyét lehet felismerni. A következő megválaszolandó kérdés az, hogy kinek szól a Tesszalonika beliekhez írt első levél. A levelet a tesszalonikai gyülekezet kapta. Pál, Silvánus és Timóteus a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Továbbá az összes történeti adatok megerősítik ezt a bizonyítékot. Legutóbbi adásunkban bővebben taglaltuk az apostolok cselekedetei 17. fejezete első 9 verse alapján, hogyan lett megalapítva a tesszalonikai gyülekezet. Ismételjük meg röviden az akkor elmondottakat. Miután Pál elhagyta Filippit, ahol Lukács visszamaradt, Szilász és Timóteus kíséretében érkezett Tesszalonikába, második misszió útja során a Krisztus utáni 50. évben. 3 egymás után következő szombaton prédikált nagy eredménnyel. Sok zsidót és pogánt nyert meg Krisztusnak, közöttük nem keveset a város legelőkelőbbjeiből is. A hitetlen zsidók azonban csődületet támasztottak. Felbújtották a csőcseréket és megkísérelték, hogy a misszionáriusokat népbíróság elé vigyék. Mivel azonban nem találtak rájuk, Jászonra, a misszionáriusok házigazdájára támadtak. Éjszaka azután Pál és Szilász a testvérek unszolására elhagyták a várost és elutaztak Béreába. Ejtsünk néhány szót a levélnek az írásba foglalásáról is. Amikor az apostol ír, mellette van Silvánus, tehát Szilász, és Timóteus is. Béreából való kényszerű elutazása alkalmával ők visszamaradtak Makedóniában. Mihelyt Aténba érkezett, mindjárt felhívta őket az apostol arra, hogy lehetőleg hamar menjenek utána. Onnan küldte Timóteus Tesszalonikába és Szilászt Makedóniába. Mindketten akkor jelentek meg újra nála, amikor éppen megkezdte munkálkodását Korintusz városában. Bizonyára itt írta első levelét a tesszalonikaiakhoz is. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a 11-től a 18-ig terjedő versei szerint ez az első korintusi tartózkodás 18 hónapig tartott. A kérdés csak az, hogy ez idő alatt mikor küldte el a tesszalonikai levelet. A levél 3. fejezetének a 6. verse felvilágosítást ad erről. Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timóteus titőletek, és örömhírt hozott nékünk, a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk,
mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. Ez közvetlenül Timóteusnak Korintusba való érkezése után volt, az első hónapokban, amelyeket Pál ott töltött. Eme adatok szerint az első tesszalonikai levelet a második missziói útja során írta Pál apostol, mégpedig Korintusban, a Krisztus utáni 51. év elején. Érintsük mindezek után az első tesszalonikai levél hitelességének a problémáját is. Az ókorban a levél hitelességét sohasem vonták kétségbe, nem kérdőjelezték meg. A tesszalonikai levél a legrégibb kéziratokban épp úgy előfordul, mint a Márcion és Murátori legelső kánonjaiban, azon kívül Polikárposz, Irénéusz, Tertulianusz, Alexandriai Kelemen és mások is idézik, és sohasem tulajdonítják másnak, mint Pál apostolnak. Többen kétségbe vonták ennek a levélnek a hitelességét. Hadd idézzünk Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből, annak 14. és 15. oldaláról. A könyv 2003-ban lett kiadva Kolozsváron. A levél páli szerzőségét általánosan elismerik a kutatók. Kivételt képeznek a tübingeni iskola képviselői a 19. században, akik kétségbe vonták apostoli eredetét, mivel nem tartalmazza a többi levél klasszikus témáit, a judaista törvényeskedők elleni polémiát, illetve a megigazulásról szóló tanítást. Franz Christian Bauer szerint a levél csak Pál halála után keletkezhetett, a Krisztus utáni 70-es években, mivel az első tesszalonikai levél második fejezetének a 16. verse utalást tartalmaz Jeruzsálem pusztulására, de végre utolérte őket Isten haragja. Az apostoli szerzőségét kétségbe vonták ezen kívül, a 19. századi holland radikális iskola követői is, ennek fő képviselője Van Manen volt, akik azt állították, hogy a páli levelek a második században keletkeztek, következésképpen nem az apostol írta őket. A későbbi kutatás azonban megcáfolta ezeket a radikális álláspontokat, és megerősítette azt a meggyőződést, hogy az episztola írója és feladója maga Pál volt. Ez bizonyítja elsősorban az irodalmi mű eszkátológiai tanítása. A levélben az apostol Jézus korai visszajövetelét várta, és azt remélte, hogy még az ő nemzedékének az életében bekövetkezhet a parúzia napja. A páli szerzőségre utal továbbá az a kép is, melyet a levélíró a gyülekezet vezetőiről, elöljáróiról felvázol, lásd az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versét. Mivel az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versében még nem tesz említést a püspökök, illetve a presbiterek és diakonusok tisztségéről, arra lehet következtetni, hogy egy korai levélről van szó, mely hitelesen tükrözi az első század első felének egyházi struktúráját. Eddig az idézet. Irányítsuk figyelmünket az első tesszalonikai levél értelmére és céljára. Hogy megérthessük, mi az első tesszalonikai levél üzenete, idézzünk újra Geréb Zsoltnak az előbbiekben említett teológiai munkájából, az idézetmű 13. és 14. oldaláról. Pál, miután meghallgatta Timóteus beszámolóját, megírja az első tesszalonikai levelet, melyben megválaszolja mindazokat a kérdéseket, melyek nyugtalanságot okoztak a macedóniai gyülekezet körében. Melyek voltak ezek a kérdésfölvetések? A problémák elsősorban erkölcsi, másodszorban hitbeli természetűek voltak. Pál apostol tudatában volt annak, hogy ott léte alatt nem tisztázott minden olyan kérdést, mely a keresztény élet folytatásra, illetve reménységre vonatkozott. Ezt a hitbeli hiányosságot akarta pótolni a levél által. Lásd az első tesszalonikai levél 3. fejezetének a 10. versét. Mivel a gyülekezet nagyobbik részét pogányokból lett hívek alkották, nyomatékossá kellett tennie a keresztény erkölcs normáit. Más szóval, szükséges volt kézzelfogható módon bemutatni, hogy miként megy végbe a megszentelődés folyamata a mindennapi életben.
Ezért tér ki a családi élet, az üzleti élet, a

nem lesznek-e hátrányban azokkal, akik életben maradtak, és ebben az állapotban fognak a visszatérő Úr Jézus elé állni? Ez a levél egyik legsúlyosabb kérdése, melyre Pál nem elméleti, hanem lelki gondozói feleletet adott. Hiszen az volt a szándéka, hogy általa vigasztalást nyújtson az olvasóknak. Ezáltal elkerülte azt, hogy az örök életre, illetve az utolsó ítéletre néző kérdésekre személytelen feleletet adjon. Bár Krisztus visszajövetelének a titkáról a korabeli apokaliptikus irodalom nyelvén tesz bizonyságot, világossá tette azt, hogy az Istenhez tért embereket senki nem szakíthatja ki abból a közösségből, melybe a Krisztusba vetett hit által felvétettek. A visszajövetel napjára vonatkozó kérdésre szintén lelki gondozói választ ad. Nem bocsátkozik számítgatásokba, hanem arra buzdítja az olvasókat, hogy józanul, éberen várják az ítélet napját. Ne adják át magukat a passzív semmittevésnek, a mámornak vagy szellemi alvásnak, hanem vigyázó lélekkel készüljenek erre a napra. Tanításában felelős, cselekvő magatartásra buzdította mindenkori hívő embereket, de egyben elmarasztalja azokat, akik a várakozás idején elhanyagolják mindennapi teendőiket, rendetlen életet élnek, és mások dolgába avatkoznak. Az ilyeneket olyan váratlanul fogja érni Krisztus visszajövetele, mint Noé kortársait az özönvíz előtti időben, akik nem készültek az ítéletre. A levél befejező részében az egyházi elöljárók, vezetők megbecsülésére inti az olvasókat. A gyülekezeti rend fenntartása ebben az időben az elöljárók, illetve a közösség tagjaira volt bízva. A macedóniai hívek így módon egymás pásztorai, lelki gondozói voltak. Erre az intelemre bizonyára azért volt szükség, mivel a macedóniai hívek számára nem volt magától értetődő az önszerveződés sajátos formája, és nem vették körül kellő tisztelettel a közöttük és értük fáradozó atyafiakat. E szakasz által betekintést nyerünk az első századi gyülekezetek szervezeti életébe. A levélírás idején még nem alakultak ki a későbbi szolgálatok, a püspöki, presbiteri, diakonusi tisztségek. A gyülekezet tagjai karizmatikus elöljárók felelős vezetésére voltak bízva. Az apostol arra inti a híveket, hogy munkájukért szeretettel vegyék őket körül, hiszen az engedelmes lélekre, a békességre, a lelki felépülésre vezetik Krisztus nyáját. Eddig az idézet. Következik ezután a tesszalonikai első levélnek a felosztása. A levél első szakasza a személyes rész az első három fejezetben. Az első fejezetben Pál hálát mond a tesszalonikai keresztények megtéréséért. A fejezet negyedik versében úgy említi őket, mint akik ki vannak választva. Vajon itt egy önkényes kiválasztásról van szó? A Péter apostol második levelének, harmadik fejezete 9. versében a következőket olvashatjuk. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hasonló gondolatokat találunk a Jelenések könyve 22. fejezete 17. versének a végén is. És aki akarja, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mivel Isten azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön, ezért ez a kiválasztás, amiről említést találunk, a tesszalonikai levélben azt fejezi ki, hogy azok vannak kiválasztva, akik Istent választják. A tesszalonikaiak megtérése megmutatkozik az olyan lelki gyümölcsökben, mint amilyen a hit, a szeretet és a reménység. Ők olyan lelki előhaladásnak adták tanújelét, hogy példaképek élettek a Macedóniában és Akhájában élő többi keresztények számára is, mert életüket a bálványoktól való elfordulás, az igaz Istenhez térés, a szolgálat és a Krisztus eljövetelének várása jellemezte. Nem kis jelentősége volt ebben Pál apostolnak és munkatársainak a szolgálata sem. Ők hűségesek voltak ebben a tekintetben.

Habár előzőleg sok szenvedésben volt részük Filippiben, ők mégsem inogtak meg, és buzgalmuk nem hagyott alább. Szolgálatukban fedhetetlenek voltak. Pál emlékezteti a levelének címzetjeit arra, hogy nekik hitük miatt szenvedniük kellett saját honfitársaiktól, de ne feledjék el, a judeai keresztények is ugyanúgy üldözéseket szenvedtek el a zsidóktól, akik megtiltották még azt is nekik, hogy az evangéliumot a pogányoknak prédikálják. Mint már említettük, a Tesszalonika beliekhez írt első levél megírásakor Pál és munkatársai valószínűleg Korintoszban voltak, mégis vágyakoztak újra látni azokat, akiket megnyertek Tesszalonikában Krisztusnak és az ő ügyének. A gyülekezetért végzett szolgálatnak megvoltak a maga örömei, de bajai is. Az öröm jó volt az együttmunkálkodás, de a Krisztus ügye zászlóvívőinek a szorongattatásokkal és a bajokkal is szembe kellett nézniük. De már ebben a földi életben is mindezeken túl jutalom volt számukra a gyülekezetben az öröm és a közösség. A Tesszalonika beliekhez írt első levél második szakasza a negyedik és az ötödik fejezetet foglalja magába, és ezt nevezzük tanítói résznek, intésnek és oktatásnak. Ez a megszentelődésben való növekedéssel kapcsolatos, a testvéri szeretettel és a munkában való örömmel. Bátorítás az Úr eljövetelére nézve, amikor a Krisztusban elhunytak feltámadnak, és az élő igazakkal együtt elragadtatnak, és egy örökké valóságon át az Úrral lesznek, és egymással. Végül arra inti Pál levelének olvasóit, legyenek készen megváltójuk visszajövetelének fogadására. Az első tesszalonikai levél kulcsszava is a visszajövetel. A kulcsvers a harmadik fejezetnek a 13. verse. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlennek ki a szentségben, ami Urunk Istenünk és az Atya előtt, amikor eljön a mi Urunk, Jézus Krisztus, minden ő szenteivel egyetemben. Adja az Úr, hogy minket is ilyen állapotban találjon, amikor újra eljön.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szem.
1: Ige morzsa.
2: Tettel köszöntök ez alkalommal minden kedves jelenlevőt. Örülök, hogy a Jobbik részt választottuk. Tettük azt, hogy eljöttünk, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Szentírásnak alapigazságait. A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírás könyvei. Majd az új szövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyvből áll, az új szövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvre fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismétlen, 1600 éven keresztül írták, 66 könyvből áll, és mintegy 40 ember írta, nagy részük soha nem találkozott, nem ismerték egymást, és mégis egy valami különleges dolog van a szentírásban, az, hogy nincs ellentét benne. Mint hogyha egy ember írta elejétől kezdve végig, még akkor is, mintha 1600 év távlatában íródott meg. Vajon miért? Azért, mert eredetében a Biblia egész más, mint más könyv, amit emberek írtak ezen a földön. Igaz? Az emberek még sokszor kezükkel is legyintenek, és azt mondják, ugyan kérem, azt is ember írta. Valóban emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott igeszakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt adni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten először, ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiad, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között a nagy adott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az Ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az Újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványa, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az az egy valaki pedig nem más volt, mint az a Szentlélek Isten. A Szentlélek késztette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, amellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak a mai kereszténységben egészen más jelentése van, mint a Bibliában. A Bibliában a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Valaki számára oda szentelték az életüket. Ezek az emberek Isten számára szentelték oda az életüket. Inkább letették életüket, mint hogy mást írjanak, mint amit Isten kinyilatkoztatott számukra. Még egy igen szép és fontos kijelentést szeretnék olvasni, hogy a Szentlélek hogyan vezette a bibliai íróit. Péter apostol első levelének első részében a 10-től a 12. terjedő verseket olvassuk. Amely idvesség felől tudakozottak és nyomozottak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által. Hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus földi életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timótóshoz írt második levélben, a harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timótós 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a teljes Szentírás az egész Istentől ihletett. Nem csak az ószövetségi Szentírás, nem csak az új szövetségi Szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az új szövetség nekünk elég, az új szövetségi Szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész Szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes Szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre,

Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbítása. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedül áll az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság? Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek, és arra kérlek Istenem, hogy engemet nevelj az igazságban, hogy én napról napra mind tökéletesebben és tökéletesebben értsem a te igédet. Ahogy már az előbb említettük, hogy az egész Szentírás Istentől ikletett, most szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani a Szentírásról. Az egész Szentírás, úgy az Ó, mint az Új Szövetségi Szentírás, legtöbbet Jézus Krisztusról beszél. Sokan, akik nem ismerik kellőképpen a Bibliát, azon a véleményen vannak, hogy csak az Új Szövetségi Szentírás beszél Jézus Krisztusról. Hogy ez valóságban nem így van, csak egy példát hozok. Az Ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektorfénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a Golgotai haláláig, pontosabban a mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az ő evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az Ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek róla.

A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az Újszövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az Újszövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az Ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az Ószövetségi Szentírás az alap, az egész Újszövetségi Szentírás pedig ráépül az Ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Nem elég csak hetente egyszer elmenni valamelyik templomba és végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor előveszik a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen, nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször, így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében hűségesebb emberek legyünk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve. Én három dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust, azt kellett neki mondania, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, ha nem akarunk ilyen áldatlan lelki állapotban maradni, akkor szívleljük meg Jézus Krisztusnak a tanácsát. Jézus Krisztus itt azt mondja el, hogy a Szentírást naponként olvassuk, és ha naponként olvassuk, akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egyik faluban volt egy daliás ember, részeges, kocsmatöltelék, és amikor felöntött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent, és mindenkit, aki a kocsmában volt.
Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a dorombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjönek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem két rendőr jött, hanem három, négy vagy öt. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem család szerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét kerességgel pecsételte be, élete egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat. Mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett? Nem mi tettük. Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor két jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni, mert mi azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként, akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírásra kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelenek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elmink a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, tehát amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima nélkül.
Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János Evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János Evangélium 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközbe, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam. Fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten Szent Lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országot számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten Szent Lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni. Ezért nagyon figyelemre méltó ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a Szent Lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a második rész második verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón. Odaadóan, igazán, szeretetteljesen.
Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjáformáljon, kicsiszólja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik, és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább, mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamban vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad, Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18 és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesze prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Arra kérem jelenlevők és kedves hallgatók, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondja, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot. Az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak,
hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk. Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles. Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a harmadik részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, millió százalékban bízhatunk. De vajon miért? Így olvassuk Ámos próféta könyvének a harmadik rész 7. versét. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten nem tesz tudatlanságban semmit. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem titkolja el azokat a dolgokat tőlünk, amire nekünk szükségünk van. Nem titkolta el az ő akaratát, az ő tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát. Előre elmondta azt, hogy mi lesz, és hogy fog megvalósulni. Hogy folyik majd az emberiség története. De mielőtt a proféciára térnénk, vagy jövendőlésre, melyet a proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia, említsem meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született. Azonban hol élt Mária és József Jézus Krisztus szülei? Názáretben. Messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás próféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben 2 Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli, és azt mondja, hogy igen, az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya. És itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van.
Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az, az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a próféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni beiratkozni, amikor Mária terhességének alatt betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhesség ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus. Milyen csodálatos! Isten azt mondja a Szentírásban, én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás próféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Ime szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki általad megszületik. De íme az ige, szűz fogam méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban és életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgyhogy szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500 évvel a beteljesedés előtt Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon pontos kijelentést. Zakariás próféta könyvének a 9. rész 9. versében olvassuk. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez Jeruzsálem, leánya! Imi jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak a vemhén. Kedveseim, több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus, amikor majd bevonul Jeruzsálembe, akkor szamárháton fog ülni. De nem csak ezt mondta meg, azt is elmondta, hogy milyen szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nemigen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa szamáron, vagy anya szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja,
hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő vemhín, azaz szamárcsikon fog ülni. Szamárcsikon, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus szamárcsikon ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket, csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, s azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamárcsikó. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége reá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért, és megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamárcsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamárcsikót, harmadszor szamárcsikó. Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamárcsikót, Jézushoz, és rátevék felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról megvan jövendőlve, több száz évre előre, hogy szamárcsikon fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamárcsikon vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlést szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre megvoltak jövendőlve, és sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árulta el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et, vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzért? Miért árult el Júdás éppen 30 ezüst pénzért? Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás próféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. És ez az Isten, aki tudja a biztos jövőt, ez a Szent Lelke által iklette a prófétákat, és így írták le a Szentírást. Ezért igaz mindaz, ami a Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában. Krónika könyvében találjuk feljegyezve a második könyv 20. rész 20. versében. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és bízzatok az ő prófétáiban. Ha Istenben bízunk, akkor az ő szavában is bízunk. Még egyetlen egy jövendőlést szeretnék megemlíteni. Ezt Ezékiel próféta könyvében találjuk feljegyezve a 44. rész 2. versében. Egy kapuval kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is. Ezékiel próféta könyvének a 44. rész 2. versét olvasom. És mondanékem az Úr, ez a kapu belezárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta,
azért belezárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a Déli kapu, a Damaszkuszi kapu. És volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta, és közölte vele. A próféta leírta. Ez az egy kapu, ez bele zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért bele zárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus Szamácsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be. És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos az, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. Ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásba. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a 3. verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a 3. lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és az igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Egy nagy kérdést szeretnék felvetni a mai elmékedésünk keretén belül. Amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, akkor két embercsoport lesz a világon. Vagyis Jézus Krisztus két csoportra fogja szétosztani az embereket. Minek alapján? Annak alapján, hogy olvastuk-e a Szentírást, hallgattuk-e a Szentírást, és megtartottuk-e azt, ami megvan írva a Szentírásban. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát, és ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Egy példát találunk feljegyezve a Szentírásban. Isten a vízözön előtt 120 évvel előre
kijelentette azt, hogy eljön a vízözön. Noénak azt mondta, építs bárkát, hogy amikor eljön a vízözön, akkor megmenekülhess te és a te családod. Butaság volt bárkát építeni, hisz a vízözön előtt eső nem esett. Micsoda hajó! Hogy lehet az, hogy kiöntelek a folyók, vagy annyi víz lesz a földön, hogy majd el fogja borítani a földet, és hajóra lesz szükség, kész butaság. Voltak, akik hittek Istennek, voltak, akik hittek Noé ige hirdetésének, voltak, akik nem. Teltek múltak a napok, az évek, az évtizedek. Közeledett már a 120 év lejárta, és még sehol semmi. Noé befejezte a bárkát. Az állatok a maga rendje szerint Isten indítására mentek a bárkába. Az emberek megdöbbentek. Mi ez? Ez valami csodálatos jelenség. Biztos ez természetes dolog, nem kell komolyan venni. Ismét felismétlődött bennük az, hogy igen, Isten azt mondta, hogy ez és ez lesz. De nem lesz abból semmi. Akik elhitték, amit Isten mondott, azok bementek a bárkába. Akik nem hitték, azok kívül maradtak. Akik hittek és bementek a bárkába, megmentették az életüket. Akik pedig nem hittek, és kívül maradtak, elvesztek. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen. Kérjünk áldást Istentől ránk. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, és itt lent a megtört és megalázott szívekben. Köszönjük neked, drága jó megváltónk, hogy te a te igédet adtad számunkra, mint örök útmutatót. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg, hogy azt szerint éljünk, járjunk, ahogy előtted kedves, hogy ebben az életben elkészüljünk az örök életre. Segíts bennünket szent lelked által megérteni az örök igazságokat, a romolhatatlan magot, amely a Szentírásban található. Adjál erőt, hogy megtanuljunk úgy élni, ahogy igédben tanítasz bennünket, hogy elhiggyük azt, amit te mondasz, megcselekedjük, és amikor eljössz nem sokára az egek felhőjében, akkor boldogan megállhassunk te előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és add meg, hogy megtanulva tégedet követni a föld életben, elkészüljünk.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Jártak-e olyan helyen, ahol szerettek volna örökre ott maradni? És olyanon, ahonnan szerettek volna minél hamarabb elmenni? Egyik a másiknak az ellentéte, de az ilyen helyek között lehet összefüggés is. Két ilyen helyről beszélünk, tartsanak velünk. Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangerádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgatnak bennünket. Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink! Mai adásunkban tovább folytatjuk azt a témakört, annak körbejárását, amellyel az elmúlt adásokban foglalkoztunk, és amely gyakorlatilag visszakanyarodik egy régebben tárgyalt témakörhöz. Átfogó címe ennek a témakörnek Hegyek a Bibliában. Köszöntöm a bibliai hegyek szakértőjét ismét adásunkban, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy újra együtt lehetünk.
1: Vonzanak a hegyek?
2: Igen, közel állnak a szívemhez, hiszen én magam is, ahogy korábbi műsorban elmondtam, egy kisebb hegyen nőttem fel, Magyar Décsében.
1: Jártam én ottan, ahol te is felnőttél, és igazolhatom a nézők számára, és akik esetleg nem jártak Magyar Décsében, hogy a hely nagyszerű. És ami hegyivé teszi ott a hangulatot, nem csak maga a hely, az elhelyezkedés a környező falvakhoz, helyekhez képest, hanem az, hogy onnan szépen lehet látni a hegyeket is tiszta időben, a még nagyobb hegyeket, hogy fönt és még fönnebb. Lehet, hogy ez is közrejátszott a témaválasztásban, de nem csak ez, hanem azok a tanulságok, amiket a bibliai hegyek hoznak magukkal. Mai beszélgetésünkben két fontos bibliai hegyet vizsgálunk meg, mind a kettőnek köze van egymáshoz, ahogy azt az előzményben beharangoztuk. Az egyik a megdicsőülés hegye, a másik a Golgota hegye. Az egyik hegyről elmondták, akik ott jártak, hogy jó lenne mindig itt maradni. A Golgota hegyi tapasztalatok pedig olyanok, hogy ha rólunk lenne szó, hogy átéljük, szívesebben elmennénk onnan, mint hogy ott maradjunk, de mind a kettő nagyon fontos. Nézzük meg a megdicsőülés hegyét. Hasonlít valamennyire a hegyi beszédre, mert ennek is a nevét, a helyét nem nagyon tudjuk, vagy mégis.
2: Vannak úgymond találgatások,
1: sok vagy biblia, hagyományok.
2: Hagyomány, vagy találgatások. Biblia kutató a Tábor hegyére
1: arra szavaznak a legtöbben.
2: Tippel. Ugye az pont átelemben van a Kármel hegye, középen van ugye egy nagy völgy, és igazából vannak, akik azért megcáfolják ezt, mivel ha elolvassuk az eseményeket a Máté 17. fejezetéből, akkor ott egy magas hegyről beszél az ige, és a Táborhegy az nem olyan nagyon magas hegy. 575 méter a legmagasabb pontja. Ugyanúgy a tengerszintről indulva látványosan nagy, de a magas hegyről beszélünk, akkor lehet, hogy egy másik hegyről volt szó. Minden esetre én hiszem azt, hogy Jézus ott Izraelben és Jeruzsálem környékén a legtöbb hegyet megmászta, mert az volt az egyik legkedvesebb szokása, hogy felment hajnalban egy hegyre, és ott imádkozott. És ha megfigyeljük az egész történetet, akkor ez is egy ilyen eseménynek indul. Magához veszi három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, és elindulnak a hegy felé.
1: Hát a megdicsőülés hegyének a, mondjuk így a magasságát, a nagyságát nem a méretei adják, hanem az események, ahogy sok bibliai hegy esetében ez már eddig is szóba került. Mikor és kikkel ment fel Jézus a megdicsődés hegyére, kikkel találkozott, azokon kívül, akiket magával vitt, és milyen céllal, milyen jelentőséggel bír ez az esemény, beszéljük meg, mielőtt a részletekbe belemegyünk.
2: Igen, tehát ahhoz, hogy megértsük jól a célját, hogy miért megy fel Jézus. Ugye azt mondtuk, hogy kiválaszza Pétert, Jakabot és Jánost, felmennek a hegyre, viszont ennek az egésznek van egy előzménye. Ha megfigyeljük a 16. fejezetben a Máté evangéliumában, Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És ugye a tanítványok kezdnek adni válaszokat. És hát ugye ismerjük a leírásból, hogy némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak,
1: vagy valamilyen más profétának.
2: Igen, vagy más profétának. Aztán nem is ezzel van annyira hangsúly, hanem Jézus nekiszegezi a tanítványoknak egyenesen a kérdés, hogy kinek mondtok ti engemet. És ugye Péter az, aki válaszol, és ugye egy gyönyörű, szép hitvallomás hangzik el ebben a kontextusban, és az a 16. versben, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vajon mennyire gondolt ezt komolyan Péter? Mennyire volt erről 100%-ig meggyőződve? És hogyha meg volt győződve, vajon értette Krisztus küldetésének, és Krisztus messiás küldetésének a jelentőségét?
1: Erre röviden a 17. vers válaszol, mert azt mondja neki Jézus erre a kijelentésre, hogy ezt nem magától mondta, hanem ezt tulajdonképpen Isten jelentette ki neki. Tehát ez nem Péternek valamiféle ilyen vallásos rajongásból, nekibuzdulásból kiköpött aranymondása volt, hanem Isten vezetése alatt mondta, amit mondta.
2: Így van. Tehát a Szentlélek késztette őt erre a gyönyörű, szép hitvallomásra, és mi sem mutatja jobban a szakasz további részletei, ahol Jézus elkezd beszélni az ő küldetéséről, azért, hogy miért is jött erre a világra, ugye, hogy itt kezdi először jelenteni a tanítványoknak az ő szenvedését, az ő kereszthalálát, és Péternek pont egy ellenkező megnyilvánulása van, az, amire ugye utaltál is, hogy az előbb nem magától, de ezt úgymond magától, de még ez sem magától, hanem az ellenség az, aki ennyire hatalmába vette Pétert, mert a tanítványok és Péter is egy olyan elképzelésük volt, hogy Jézus megvalósítsa a földi mennyországot, úgymond elfoglalja Dávid trónját, és újra Izrael egy szuperhatalommá válik. Tehát ők egy földi messiásba, egy királyi messiásba, katonai messiásba gondolkodtak. És amikor Jézus ilyet mondott nekik, hogy ő meghal, hogy az emberek kezébe adatik, akkor ezt nem tudták elviselni. És Jézus itt Pétert sátánnak is nevezi, azt mondja, hogy távozz, mert bántásomra vagy.
1: Hát talán inkább a Péter szavaink keresztül megszólaló sátánnak szólt, nem magának Péternek.
2: Nem magának Péternek.
1: És tulajdonképpen itt egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, amíg hallgattam ezt az okfejtéseidet, hogy itt a két ige szakasz között egy érdekes ellentét van. Amíg az ember Isten lelkére hallgat, és Isten lelke vezetésére bízza magát, addig megismeri az igazságot, eljut az igazságra, elfogadja, de ha elkezd a saját erejére támaszkodni, és saját érzéseire, akkor már könnyen a gonosz kerítheti hatalmába, és használhatja fel, és Péter, mint egy inga sodródott ide a két pont között. Ennek az egyik fő tanulsága az, hogy keressük, igyekezzünk meghallani a Szentlélek hangját, hallgassunk rá, és minél hosszabb időn keresztül, lehetőleg megszakítás nélkül hallgassunk a Szentlélek befolyására, mert akkor az kiszorítja a rossz befolyást az életünkből.
2: Igen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos a 21. század emberének, hívő emberének, mert az a baj ma is, hogy nekünk vannak saját fantáziáink, elképzeléseink az Isten dolgaival kapcsolatosan, megvannak a mi terveink, céljaink, megvoltak a tanítványoknak is, és ha azok nincsenek összhangban az Isten akaratával, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nem szent lélek hatás alatt vagyunk, hanem valamilyen más léleknek a hatás alatt, mint ahogy Péter is ezeket a szavakat ugye kimondta. Az érdekesség az, amivel befejezi, ami átvezet bennünket a megdicsülés hegyének a történetébe, ugyanis elhangzik egy olyan érdekes dolog, hogy azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. És itt lehet, hogy sokan megállunk és elgondolkozunk, vagy megbotránkozhatnak is egyesek, hogy már nem él egyik tanítvány se, ugye? Hogy ez akkor valóság, amit Jézus mond, vagy valami lelki, valami elvont, valami szimbolikus.
1: Vagy esetleg ő sem tudta, hogy miről beszél, és remélt, hogy megvalósul, aztán mégse lett belőle semmi.
2: Vagy pedig Jézus nagyon jól tudta, hogy miről beszél, és nagyon jól tudta, hogy akik ott állnak, hamarosan meglátják őt, mint Isten fiát, és az Isten országában őt megjelenni és eljönni. Az volt a kérdésed, hogy mi a célja, tehát mi volt a célja. Tehát ez az előzmény, amit elmondtunk, ez segít megérteni a célját.

0: mondnak az emberek, kinek mondtok ti engem, mert, és Jézus tudta, hogy ha látni fogják a tanítványok őt meghalni a kereszten, és ugye itt már látjuk az első kapcsolatot a Golgota hegyel, akkor ez elbátortalanítatja, megijesztheti őket, és ők egyszerűen félrevonulnak, vagy meghátrálnak, és csalódnak, és többé nem akarnak az ő tanítványai lenni. És a megdicsőülés hegye pedig pont ezt eredményezi, hogy ők megértsék, meglássák, hogy ki valójában az Úr Jézus Krisztus.
1: Ennek a Máté 16-28-ban tett ígéretnek, hogy meglátják az ember fiát eljön az országában, van még egy másik lehetséges értelmezése is, ami az előzővel együtt él és összhangban van, nem zárja ki egyik sem a másikat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy itt az ember fiának eljövetelét az ő dicsőségében az egyik azok közül, aki ott állt, az meglátta később látomásban is, itt gondolok Jánosra, aki jelenések könyvében erről az egész eseményről sokat ír. De ez, ha bár fontos, de a beszélgetésünk mai célja szempontjából viszonylag egy mellékág, úgyhogy most gondolatban, lélekben menjünk fel a megdicsőülés hegyére. Felmentek, imádkoztak valamennyit, utána pedig az Úr Jézus külalakja megváltozott, megjelent mellette Mózes, megjelent Illés, és beszélgettek. Milyen szerepük volt Mózesnek, illetve Illésnek, milyen minőségben jelentek meg itt a hármas beszélgetésben? És mit jelent számunkra, mai olvasók számára az, hogy úgy Mózes, mint Illés ott volt?
0: Kell, lássuk már is a hegyek összefüggéseit, ugye? Tehát Mózes a Horeb sínai, és látjuk Kármel hegyét és Illést. De tehát mik húzódnak meg ezen hegyek mögött, és újra a hegyen, de Jézussal együtt. Nem először vannak Jézussal együtt a hegyen, és nem is utoljára majd a Sion hegyénél ezek kiderülnek. Viszont figyeljük meg, hogy Mózes az, aki láthatta Isten dicsőségét, azt mondja ugye az Úr neki, hogy eltakarlak a kezemmel, állj a szikla mögé, és csak hátulról láthatta Isten dicsőségét. Aztán ott van Illés, aki láthatta Isten dicsőségét, mint ahogy tűzszál alá az égből. És a két férfinak egy másik fontos jelentősége is van. Mert hogy kerülnek ők oda a hegyre? Talán Illésnél egyszerűbb a válasz, mert a Szentírás feljegyzi, hogy egy tüzes szekér jött az égből, elválasztotta Illést Elizeustól, aki ugye az utódja lett, és egy forgó szélben felvitetett a mennybe. Viszont Mózesnél csupán azt tudjuk, hogy ismeretlen az ő sírjának a helye, ugye? Meg van egy pici részlet az Új Szövetségben, a Judás evangéliumában, bocsánat, a Judás levelében, a 9. versben. A 9. versben ott egy küzdelmet mutat be, Jézus küzdelmét a sátán, hogy a Mihály arkangyalnak van nevezve ott Jézus, amint Mózes teste felett vitatkoztak. És végül Jézus az, aki győzedelmeskedik, és úgy hisszük és valljuk, hogy Jézus feltámasztotta Mózest, és magával vitte. Ugyan nem léphetett be a földi Kánaánba, de Isten valami jobbat adott neki, a mennyei Kánaánt. Érdekes néhány párhuzamot levonni. Mózes annyira szerette a népet, hogy kétszer is felajánlotta saját életét válságul a népért. Egyszer a vándorlásuk legelején, ott az aranybórjúnál, aztán a vándorlásuk következő, körülbelül egy évvel később, amikor a kémek visszajöttek, és nem

0: mertek elindulni, elfoglalni a
1: hitetlenségnek a vétkébe estek.
0: Igen, az ígéret földjét, mert hitetlenségbe estek. Ott megint Mózes felajánlja, hogy inkább ő, mint hogy az egész nép elpusztuljon. És így Krisztus előképévé válik, mert nincs még egy olyan személy a Szentírásban, aki ennyire szerette volna az Isten népét, mint Mózes. Ugye, ahogy ki is hangsúlyozza a zsidókhoz itt leírva, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást. És ilyen kontextusban látjuk, hogy Jézus mennyire ugyanazt mutatja, mint Mózesnek az élete, hogy annyira szerette az embert, hogy az ő saját életét áldozta fel. Még van egy érdekes dolog, hogy itt ki is emeltem a kettő Mózes második levele 32-32-ben. Nem csak szereti és kész meghalni érte, hanem közben is jár. Azt mondja ottan, hogy bocsásd meg nekik az ő vétkeiket. És eszembe jutott, ugye, hogy Jézus nem csak a nép iránt való szeretetét, önfeláldozását mutatja be, hanem még azt is, hogy imádkozik érettük, ugye a kereszten, Golgotán, majd erre még visszatérünk, ugye akkor azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Illésnél megint látunk néhány fantasztikus párhuzamot, és pedig a 3,5 év. 3,5 évig Illés idejében nem esett eső, és Illés volt az Izrael földjén a leggyűlöltebb ember. Mind a nép utálatát kivívta magának, a legszívesebben eltették volna lábalót.
1: Az igaz, hogy kivívta, de azért lett ez a vége, mert a nép utálta azt, amit ő képviselt, mert igen, amúgy neki nem ez volt a célja.
0: Igen. Tehát nem ez volt a célja,
1: de ez lett belőle.
0: Ahogy Krisztusnak sem. Uh-huh. Ugye Krisztusnak is 3,5 év, ugyan nem az egész nép utálatát, de a nép vezetőinek az utálatát, azt az ő igazságosságával, egyenességével, határozottságával és az ő szeretetével Isten iránt ugyanúgy emiatt utálták meg, amiért Illést is, mert Illés az Isten törvényéhez ragaszkodott és hűséges volt mindenben. Akhábhoz majd azt mondja, hát te vagy az Izrael megháborítója. És az Úr Jézusról ugyanezt állították, hogy ő az, aki tönkreteszi a nemzetet. Azt mondta a Kajafás a kihallgatásnál, hogy inkább egy ember vesszen el, mint az egész nemzet. Tehát ezek az érdekes párhuzamok, sőt, még hozzátehetjük Illésnél azt is, hogy ki is emeltem itt, hogy egyedül Illés állt ki a Kármelen Istenért. És itt ez eszünkbe jutatja a küzdelmét Jézusnak a Gecsemáné kertben.
1: Ez legalább két igevers eszembe jut erről. Az Ésajás könyvében azt mondja, azt hiszem a 61. fejezetben, hogy a sajtót egyedül taposta. És Dániel 9-ben pedig azt mondja, hogy kiirtatik, és senki sem lesz. Igen. Hát Jézus. De viszont ami különösen bátorító, így hallgattalak közben kezdtem összerakosgatni a darabokat. Az egyik az, hogy Mózes egy olyan ember volt, aki meghalt, de feltámadt. Illés pedig egy olyan ember, aki nem halt meg, hanem így jutott el Istennek országába. Tehát ez két embercsoportot jelképez, mert azok között, akik eljutnak majd Isten országába, amikor az eljön, lesznek olyanok is, akik előbb meghalnak, de feltámadnak, és olyanok is, akik élve érik meg az eljövetelét. De az, hogy mind a kettő ott volt, rámutat arra, hogy az Isten országába jutás szempontjából mindkét esetben az esély egyenlő. Tehát, hogy mondja Pál, akár élünk, akár halunk.
0: Igen.
1: Ha az Úré vagyunk, azok is maradunk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus készült a szenvedésre, és ahogy az előzményekben elmondtuk ezt, a 16. fejezetben be is jelenti az ő szenvedéseit, amit aztán át is élt, és errefel itt vannak ezek az emberek, mind a kettő, az egyik kikerülte a halált, a másik nem kerülte ki, de mind a kettő eljutott Isten országába, és akkor ezek jönnek, hogy bátorítsák Jézust. És itt egy nagyon érdekes tanulság még számomra az, hogy ahogy Jézusnak megvolt ez a vigasztalása, már próbákat átélt emberek tapasztalatain keresztül, ugyanaz a vigasztalás megvan nekünk is, hogy akár élünk, akár halunk, még ha nehézségen is megyünk át, vagy a hitért kell nagy kihívásokat elfogadni, ugyanaz az erőforrás, ugyanaz a vigasztalás adott számunkra is, mint Jézus számára. Utána visszamentek a völgybe, és ez a völgybe visszatérés nem csak földrajzi volt, hanem lelki is volt, mert a felemelő tapasztalat után egy lelki kudarc várta őket, lelki kudarc következett, ugye, jött egy ördögtől megszállt gyerek, és az édesapja hozta oda, nem tudták meggyógyítani, pedig azelőtt elmondták néhány fejezettel korábban, hogy még az ördögök is, most meg már nem. Vajon mi történt? És mit érzékeltet ez a különbség a hegy és a völgy között?
0: Igen, hát Isten jelenlétéből lejönni a völgybe.
1: Elég síralmas.
0: Nem volt valami jó érzés számukra. Péter ki is emeli, hogy hát építsünk itt 3 hajlékot, ugye? Azt hitte, hogy most ottan az a 3 hajlék megmaradhat.
1: Örökre elválunk a világtól, elválunk a szomorúságtól, és maradunk a fénybe.
0: Igen, és talán arra is gondolhattak, hogy majd onnan fogja kormányozni az Úr Jézus az egész Izraelt.
1: Lehetőleg távirányítással, hogy ne kelljen összeporozzuk többet a lábunkat.
0: Minden esetre a tanítványok sok mindent megértettek a megbicsülés hegyén, viszont nem emeltük ki, nem tértünk rá, hogy azért olyan hosszas volt az a beszélgetés Mózes, Illés és Jézus között, hogy el is aludtak. És úgy, hogy hangsúlyoztuk, a beszélgetés nem másról szólt, mint Jézus kereszthaláláról.
1: Csak zárójelben egy kérdés. Lehet ilyenkor aludni?
0: Igen. Egy picit jellemző volt rájuk, mert a Gecsemáni kertben is ugyanez a 3 férfi elalszik, és Ellen White von is egy párhuzamot a Jézus élete című könyvben, hogy ez a tanítványok elalvása bizonyos szemszögből fontos lett volna, hogy ébren maradjanak, mert a megdicsülés helyén olyan részletekről maradtak le, ami miatt lehet ébren tudtak volna maradni a Gecsemáné kertben. Ezért itt is elaludtak, meg ott is elaludtak. Ez csak így zárójelben. Ami a hangsúlyos, ugye, ahogy mondtad, hogy Jézusnak megtörténik a megdicsőülése, és csak egy picit még visszatérek, mert a 16. fejezetben ugye hangsúlyoztuk, hoztad is, hogy János a jelenések könyvében ugye nyilvánvalóan látja Jézus eljövetelét látomásba, de itten a tanítványok már itt látják az Isten országát eljönni. Mert Ellen White le is írja, hogy a menny Illéssel, Mózessel és a fényesség és az angyalok dicsőségével úgymond leereszkedik egy pillanatra a földre. Jézusnak is megváltozik az egész lénye, fehérebb lesz a ruhája, az egész arca fénylik, mint mikor Mózes lejött a hegyről, miután találkozott és beszélt az Istennel. Ugye még egy lepedőt is kellett tenni rá, hogy eltakarják az arcát az embereket, hogy ne zavarja. De a hangsúly azon van, hogy itt Isten, azt mondtuk, a célja az, hogy nyilvánvaló legyen a tanítványoknak, hogy ki Jézus. Itt az Atya is jelen van. És azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát megint, nem csak a keresztségre, hanem itt is elhangzik ez a kijelentés. Visszatérve az eredeti gondolatra, a kérdésre, hogy mi történt a völgyben? A tanítványok, akik lemaradtak 9-en, valamit rossz néven vettek. Ellen White feljegyzi, idézem szó szerint, a 3 tanítvány kiválasztása felkeltette a többi 9 irigységét. Ima helyett saját sérelmükkel foglalkoztak, és ebben az állapotban vállalták a küzdelmet a sátánnal.
1: És ilyen állapotban küzdelmet vállalni, ahogy a történet mutatja, az kudarc.
0: Igen. És mikor Jézus lejön, akkor ezért vannak ezek a megnyilvánulások Jézus részéről, hogy hitetleneknek nevezi őket, meddig vagyok még veletek. Mert Jézus nem annyira az édesapa hitetlenségét ítéli el ebben az élethelyzetben, hanem inkább a tanítványok hitetlenségét. Mert ők nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna, hogy imádkozzanak, vagy esetleg böjtöljenek, és minden pillanatban kész legyenek a sátánnal felvenni a küzdelmet és a harcot, hanem, hogy majd, ha megfigyeled a következő fejezetben, már azzal foglalkoznak, hogy ki a nagyobb. Ugye? Már ha őket felvitte Jézus oda a hegyre, akkor mégiscsak akkor ők a nagyobbak, vagy mi? Tehát Ellen White-tól tudjuk ezt értelmezni, hogy az egyik ok az ő hitetlenség, mert nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna. És az a csodálatos, hogy Jézus helyre teszi a dolgokat, és azt mondja, hogy a hitre van szükségetek. A hitetlenségetek miatt nem sikerül. És ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, akkor hegyeket mozgathatnátok. Már csak, hogy a hegyről jöttek le, a völgybe a kudarc, a hitnek a hiánya, és a hegyeket mozgathatnátok, hogyha lenne megfelelő hitetek.
1: Nagyon érdekes dolgok vannak még itt a megdicsőlés hegyén, meg körülötte, de adósak maradunk a nézőknek, hogyha nem lépünk tovább a beszélgetésben, mert a mai úgynevezett lelki túrára két hegyet ígértünk. És a kettő között van egy összefüggés, nem is egy, több is. A másik hegy az a Golgota hegye. Vajon hol volt, hol van ez a hegy? Miért vitték oda Jézust, és mit jelképezett ez a hegy, és az ottani események?
0: Hogyha a hegyek nagyságáról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a legnagyobb hegy.
1: Hát fizikailag.
0: Viszont nem a métereivel emelkedik a többi hegy fölé.
1: A jelentősége.
0: Hanem az, hogy mi történt ott a Golgotán. Gyakorlatilag ez egy csak egy domboldal, egy domnak nevezhető, tehát földrajzi.
1: Hát szemszörű. Amúgy maga Izrael hegyei egyik sem olyan igen, különlegesen igen.
0: De még azokhoz
1: magas.
0: Képest is egy picit ez eltörpül. És ami a fontos, hogy Jeruzsálemen kívül van, tehát nem a városon belül, ugye, mert bent is ugye vannak, majd fogjuk látni Sionnál, hogy ott is voltak hegyek, sőt, dombok. Ez a városon kívül van. És ezt tudjuk a proféciákból, hogy Jézus a városon kívül szenvedett is. Előre a profécia rávilágított erre. Sőt, az egész áldozati rendszer rávilágított arra, hogy hol kellett a bárányt, az áldozati bárányt úgymond bemutatni áldozatként. A Golgota hegye tulajdonképpen az összes hegyel, aminek a helyszínén valamilyen jelentőség, teljes esemény zajlott kapcsolatban van. És itt vehetjük az Ararattól egészen a Kármelig, amikkel ugye ebbe a sorozatba foglalkoztunk, már meglátjuk az Ararat hegyénél ezt a kapcsolatot. Hiszen az Ararat hegyénél az az áldozat, amit bemutat Noé, azzal elismerte az ő gyengeségét, bűnösségét, és az áldozat, amit bemutatott, az Krisztusra mutatott. És ez az áldozat gyakorlatilag az Isten és az ember közötti kapcsolatot mutatta be. Az a bárány volt, aminek a vére adott egy újabb esélyt, egy lehetőséget a bűnnek a rendezésére. És ez mind-mind előrevetítette Krisztus értünk hozott áldozatát. Gyakorlatilag látunk ott egy szövetségkötést is. Ugye Isten és az ember, a Noé és az egész emberiségen keresztül, hogy Isten többet nem pusztítja el özönvíz által az egész földet. Hanem pont az ellenkezője történik, hogy Krisztus az embereket az ő saját vére által akarja megmenteni. Aztán, ha tovább megyünk a Mória hegyére, ugye? Ott is látunk egy fantasztikus kapcsolatot, mert Izsák lett volna az áldozat. És előre mutatott arra, hogy mit él át az atya, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus, mint az ő fiát odaadja az emberiségért áldozatul váltságért. És Ábrahám ezt átéli valamilyen szinten. Ugyanakkor Izsák nem menthet meg senkit, mert ő is bűnös, hiába áldozza fel Ábrahám. És a helyettes állat, a kós, ami felakadt a szarvánál, az, ami Krisztusra mutat. És itt is a szövetség Ábrahám és Isten között megerősítetik, ami előbbre vetít egy még fontosabb szövetségre, ugye, amelyet aztán a Sínai hegyen látunk kibontakozni. A Sínai hegyen a 10 parancsolatban mutatkozik meg a szövetség. A 10 parancsolat az az Isten törvénye, ami az Isten és az ember közötti szövetség. És ne felejtsük el, minden egyes áldozatbemutatás, illetve szövetség kötésnél utána még elhangzik egy fantasztikus ígéret is. Így azt mondtuk, hogy az Araratnál, hogy nem lesz többet özönvíz állat elpusztítva a föld. Ábrahámnak ígértetik, hogy nagy nemzetté lesz. És az érdekes, hogy a Sinai hegynél ki ígér kinek és mit. Ott már az ember ígérkezik, fogadkozik, hogy amit Isten kijelentett, azt mondják, hogy mi mindent megtartunk. Persze nem sikerült nekik, mert az
1: hát,
0: ember...
1: még addig sem sikerült megtartani, míg ott voltak a hegy körül, és utána
0: igen.
1: Még hányszor.
0: Igen. És ezt kellett az ember realizálja, hogy az Istennel kötött szövetségben nem Isten az, aki a szövetséget megtöri, vagy a szövetséghez nem ragaszkodik, hanem mindig az ember. És Isten újra és újra ezt a kapcsolatot megújítja, újra és újra tovább viszi, ad egy újabb és újabb esélyt, és ennek az egésznek azért van lényege, mert ez csak a Krisztus által értünk hozott áldozat révén tehette meg az Atya. Mert mindig előlegként megkapta az ember a Krisztus áldozata révén a megbocsájtás ígéretét, ajándékát. Ezért lehetett ott Mózes és Illés a megdicsőlés hegyén, itt egy másik párhuzam. Mert ők is előlegképpen megkapták ezt az isteni ajándékot, hogy Mózes feltámasztotta az Úr, és Illés pedig elragadtatott, és nem látott halált.
1: Hát itten viszont a szövetség kapcsán egy annyit megemlítenék, mielőtt tovább lépünk, hogy az ember bebizonyította számtalanszor, hogy nem képes, talán nem is törekszik eléggé, vagy lehet, hogy nem is célja betartani a szövetséget, inkább csak annak az áldásait, az előnyeit szeretné élvezni a kötelességek nélkül, ha lehet. Ezzel szemben viszont Isten mindent megtesz a szövetség megerősítésért és megtartásáért, és ezt a mindent úgy értjük, hogy amikor olyan volt a helyzet, még az ő fiának az életét se kímélte, hogy a szövetséget ezzel megerősítse. Milyen fontos események történtek itt a hegyen, milyen jelentőségük van a hívő személyes tapasztalataira nézve?
0: Először is látjuk Jézus szenvedés történetét elkezdődni a Getsemáni kertben. Aztán folytatódik kihallgatásról kihallgatásra. Aztán az ő keresztjét vitte a Golgota hegyére, ahol közben egy mezőről hazajövő férfira ruházzák át. És végül, amikor megérkeznek a Golgota hegyére, akkor megtörténik a legszomorúbb esemény, amit a tanítványok, amit Jézus szerettei átélhettek. Jézus keresztre feszítését, odaszegezését. Viszont azon kívül, hogy János ott van, a szeretett tanítvány, és néhány asszony, Jézus anyja és néhány asszony, nem csak nekik tűnt fel az, hogy ez nem egy hagyományos kivégzés, vagy egy hagyományos halálra ítélt. Mert teljesen másként viselkedett, mint ahogy megszokott volt a bűnözőktől. És ez az első és különleges teljesedése a bibliai proféciáknak. Ugye, ahogy mondja az Ésaiás 53, hogy száját nem nyitotta meg. Ugye? Tehát nem szitkozódott, nem átkozódott, hanem eltűrte a szenvedést. Fontos megjegyezni, hogy és ezt Ellen White is aláhúzó, Jézustól nem elvették az életét, Jézus nem kivégezték, nem halálra ítélték, ez mind valóságos esemény, hanem Jézus önként adta oda az életét. Tehát ő feláldozta magát érettünk. Tehát ő, ha ezt a döntést nem hozza meg a Getsemáné kertben, akkor neki nem árthattak volna az emberi kezek, sőt, Sátán bármilyen eszközzel, fondorlattal próbálkozhatott volna, nem tudott volna ártani neki. De Jézus már a megdicsőlés hegyén erre tevődött a hangsúly, hogy neki vállalnia kell ezt. Miért? Az ember megmentéséért. És vállalnia kell, miért? Azért, hogy az isteni ígéretek és proféciák elnyerjék a jelentőségüket, beteljesedésüket. Fantasztikus az, ahogyan Jézus a kereszten viselkedik. Azt mondtuk, hogy itt is van párhuzam Illéssel a Kármelen, mert Jézus imádkozik. Van párhuzam Mózessel, ugye, aki közben járt a népért. Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Nem magával törődik, nem magával foglalkozik, hanem azzal, akik körülveszik őt. Imádkozik értük. Vagy
1: nem egyszerűen, hát imádkozott bizonyos dolgokért, amelyeket maga irányában kért, de ha megnézzük, hogy a hova hangzik, hova esik a hangsúly,
0: igen.
1: Pontosan oda teszi az Úr Jézus az imádkozásban a hangsúlyt, ahová a halálával is tette, a másoknak a javára.
0: Igen, igen.
1: És ebből lehet, hogy legalább az egyik egyszerű, de fontos tanulság az, hogy mi is, amikor imádkozunk, lehet, hogy többet kellene imádkozni másokért, mint általában szoktunk.
0: Igen. Tehát a kereszten tanulhatunk Jézusnak minden egyes szavából. A Golgota hegyén történt események minden egyes részlete számunkra egy üzenet. Itt látjuk azt, hogy mikor Jézus imádkozik, akkor mások irányába azt mondja, hogy bocsáss meg nekik. Az önmaga irányába mondhatnánk, hogy szintén imádkozik, vagy felemeli az ő szavát, amikor azt mondja, hogy éli, éli, lamak szabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem?
1: Igen.
0: Tehát ez is egyfajta, ez is egy imádság, egy fohász. Valóban elhagyta Isten, az Atya Jézus?
1: Hát talán inkább csak így érzékelte, és ez egy nagyon érdekes kiábrázolódása annak, hogy sokszor az embereknél a tudat és a felfogás egymásnak feszül, mert ő Jézus tudta. Hát nem sokkal azelőtt Lázár feltámasztásánál azt mondta, hogy tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem,
0: igen,
1: te mindig
0: igen.
1: velem vagy. Itt mégis, tehát Jézus tudott bizonyos dolgokat, de azok az érzések, amelyek ránehezettek, próbáltak valami mást sugallni. Úgy, ahogy mi is tudunk az eszünkkel dolgokat, de az érzéseink ezzel néha ellenkeznek. És ezzel kapcsolatban egy másik dolog, amit kiemelnék, nagyon fontosnak látom, hogy amikor Jézus felkiáltott erre a kérdésére, hogy miért, nem kapott választ, de néhány percen belül mégis el tudtam mondani, hogy a te kezedbe teszem le az én életemet, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy elhagytál.
0: Igen.
1: Mert ennél jobb hely nincs, mint ahova te kezeid.
0: Tehát egy olyan hatalmas teher nehezedik Jézusra az emberiség bűne miatt, hiszen ő magára vett az egész emberiség bűnét, hogy a bűn terhe, a bűn átka...
1: Terhének az érzi, érzete.
0: Az érzete, tehát teljesen elvált, tehát mint egy válaszfal, mint egy hatalmas fal, úgy érezte, hogy elválasztotta az Istentől. Ellen White leírja, hogy Jézus gyakorlatilag azt a szenvedést éli át, amit azok szenvednek majd el, akik elkárhoznak. Tehát ez az a kárhozatnak a szenvedése, ami az Istentől való elszakadás, elszakításnak az érzése. És oda kapcsolnám a gondolatodhoz azt, hogy valóban itt a János evangéliumában Jézus mondja is a tanítványoknak, hogy ő tudja, hogy mindenkor az Atya vele van. Az ő szenvedésének a kezdeténél, ugye, amikor a tanítványok fogadkoznak, hogy mellette maradnak meg,
1: minden
0: így és úgy,
1: körülmények között.
0: És Jézus, tehát ő mondja, és tudom, hogy az Atya mindenkor vele van, tehát a szenvedésben is, tehát tudta, de mégis a bűn az egy szakadékot képezett. És pont a Getsemáné kertben nem halljuk az Atya válaszát arra, hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár, és ne úgy legyen, én akarom, legyen meg a te akaratod. Pont ugyan így hangzik el itt is, hogy miért hagytál el engem, de a te kezedbe teszem le az életemet. És ez minden emberrel kellene jusson arra, hogy legyen meg a te akaratod, és a te kezedbe teszem le az életemet, mert akkor elkerülhetem azt, hogy én Isten, miért hagytál el engem? Mert ezt Jézus elszenvedte helyettem a keresztem. Tehát azon kívül, hogy Jézus imádkozik, látjuk azt, hogy ígéretet is tesz a keresztem. Mert kétfelől még két bűnözőt is megfeszítettek. És az egyik, az a csúfolódók mellé áll, de a másik, az rájön arra, hogy Jézus nem egy közönséges ember. Rádöbben arra, hogy Jézus az az Isten fia. És könyörög, és azt mondja, hogy amikor eljössz a te országoddal, akkor emlékezzél meg én rólam. És itt elhangzik egy csodálatos ígéret, mert Krisztus megígéri számára, hogy valóban, amikor eljön az ő országával, akkor vele lesz a paradicsomba. Ugye itt van egy ilyen, ezt így zárójelben egy ilyen megtévesztő gondolat, hogy a vesző vagy kettős pont hova van helyezve. Jézus azt mondja, hogy ma megígérem neked, hogy velem leszel a paradicsomban. Ugye a magyar fordításban és nagyon sok fordításban ez egy picit másképp van értelmezve az írásjelek miatt, viszont tudjuk, hogy Jézus nem ment se aznap.
1: Hát onnan tudjuk, hogy ő maga mondta.
0: Mert
1: hogy
0: ő maga mondja. János evangéliumában, ugye,
1: Mária feltámadáskor még nem járt.
0: Így van.
1: Utána viszont feltételezhet, hogy a következő 7 nap alatt járt, mert amikor később egy hét múlva megjelent a tanítványoknak, köztük Tamásnak, azt mondja, jöjj, érints meg. Tehát ebből már... Igen. Feltételezhet, hogy közben már járt, és most már megérinthették.
0: Igen.
1: És fontos, hogy ahelyett, ami mondjuk így kívülről magyarázna meg a Biblia jelentését, kulturális vagy hagyományos dolgok, keressük a Bibliában a hiányzó részletnek a magyarázatát. Pontosan. Igen. Hát itt még lehetne sokat gondolkozni, és sokat részletezni ezeket a dolgokat, de következő 2-3 percben megkérlek, hogy világítsd meg egy kicsit, milyen jelentőséggel bírt Jézusnak az a szava, amikor azt mondta a hegyen, hogy elvégeztetett.
0: Talán ez az egyik legfontosabb kijelentése az Úr Jézus Krisztusnak. Ha valaki az egész Biblia kontextusába gondolkodik, akkor a Biblia olvasó ember tudja azt, hogy ez a kifejezés nagyon hangsúlyos, és a Bibliában 4-szer is Isten kijelenti ezt, hogy elvégeztetett. Mindig, amikor Isten egy nagy munkának a szakaszához ér, akkor megjelenik ez a kijelentés, ez a kifejezés. Először magánál a teremtésnél, amikor azt mondja Isten, hogy elvégeztetett a föld, a menny és a földnek a megteremtése.
1: Ez rögzíti a végeredményt.
0: Rögzíti azt, hogy egy nagy eseménynek a befejezése elvégeztetett. Aztán látjuk itt a kereszten. Jézus gyakorlatilag arra, amire vállalkozott, mint önkéntes áldozat, elvégezte itt a Golgotai kereszten. Tehát a megváltás tervének a csúcspontja volt Jézus kereszthalála. És itt a kereszthalálakor Jézus, mikor kijelenti, hogy elvégeztetett, akkor ez a fontos esemény végeztetett el, beteljesedett, az, amit Isten eltervezett az ember megmentésével kapcsolatosan. És aztán azért, hogy lássuk a kapcsolódási pontokat, ott van a Jelenések 16-ban is, Jézus eljövetele előtt, amikor Jézus az ő közbenjárói szolgálatát, feladatát végezte el. Ugye kijön a Szentek Szentjéből, mint főpap, és elmondja, hogy meglett. Ugye attól kezdve eldőlt minden embernek a sorsa, örök életre vagy örök kárhozatra. És ez jelzi a Jézus főpapi szolgálatának a lezárását. És végül az újjáteremtésnél is, a Jelenések könyvében, a 21. fejezetben megint elhangzik ugyanez a kifejezés, hogy elvégeztetett. Tehát így látjuk egybe az egész tervét az Istennek. A teremtés, újjáteremtés, Jézus második eljövetele, és az ő kereszthalála. És a csúcsponton, tehát maga a kereszthalál van. Hiszen csak ezzel nyer értelmet az egész esemény. Tehát a Golgota hegyének ez a jelentősége. Ez a jelentőség az elvégeztetett kijelentésnek. És a fontos az lenne, hogy mi Krisztussal együtt tudjunk felmenni minden nap a Golgotára. Ellen White kiemeli, hogy naponta töltsünk időt a kereszt lábánál, ami bennünket ösztönözön arra, hogy tartsunk bűnbánatot, adjuk át teljesen magunkat Istennek, és kövessük mindenben az ő akaratát. Na, milyen szépen Pál is kifejezi, hogy vele együtt megfeszítetem a mi énünk, a mi büszkeségünk, a mi ő emberünk meg kell, hogy
1: Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát így válhat az Úr Jézus golgotai tapasztalata a saját tapasztalatunká. De ennek van egy szép folytatás egy másik igeversben, most szó szerint nem tudom talán hajszál pontosan idézni, azt mondja, de ha vele együtt megfeszítettünk, akkor éljünk is vele együtt. Nagyon szépek ezek a tanulságok, hálásak vagyunk azért a magam és a nézők, a hallgatók nevében is ezekért a tanulságokért, és én remélem, hogyha csak annyi marad meg, hogyha naponta töltünk időt Jézus Krisztus szenvedésének és halálának a tanulmányozásával, akkor az életünk meg fog változni. Köszönjük szépen a sok áldást, kívánunk a szolgálatodra és az előtted álló teendőkre nézve is. Isten áldjon meg a mai beszélgetésért.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
1: Kedves nézőink, ma jártunk talán a legmagasabb hegyen, nem a földgolyó legmagasabb hegyén, hanem a világtörténelem, mi több, a megváltás történetének legmagasabb hegyén, ahol mindenek fölé emelkedve és mindent felülmúlva láthatóvá, megtapasztalhatóvá vált Isten szeretete az emberek iránt. Hogyha kiürülve érezzük magunkat, hogyha elcsüggedve, ha bánkódunk, ha bizonytalanok vagyunk, vagy kilátástalannak tűnik az élet, nézzünk a hegyre, amelyiken Jézus életünk adta az életét, és ahogy egy régi ének mondja, aki Jézus keresztjére hittel néz fel, az megtalálja az üdvösségét. Eddig tartott mai beszélgetésünk, de a témakör folytatódik jövő héten is, úgyhogy sok szeretettel várjuk Önöket már az egy hét múlva is. Addig is ne feledjék, hogy Isten igéje mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Mához egy hétre, a viszontlátásra.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Prédikátor könyve 9. fejezetéből olvasom a 9-től a 12. versig terjedő szakaszt. No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyet Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban. Mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melyel munkálódol a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Prédikátor könyvének egyik nagy-nagy summázata ez, nem a végső, nem az utolsó, hiszen sokkal híresebb, nevezetesebb a 12. fejezet ebből a szempontból, de úgy gondolom, hogy amit Salamon el akart mondani, amit rá akart hagyni az utókorra, az legalább olyan mértékben benne van ebben az ige szakaszban is. Prédikátor könyvét úgy ismerjük a Bibliában, mint olyan könyvet, amelyben nem érdemes itt belekapni, meg amott belekapni. Az egész igaz, csak az egész igaz. Ha valaki elolvassa mondjuk csak az első 3 fejezetet, abból is önmagában meglepő következtetésekre juthat, mint ahogy nem érti akkor sem az egésznek az üzenetét, hogyha hátulról kezdi az olvasását. Éppen ezért most, amikor itt Prédikátor könyvének egyik utolsó nagy, ahogy az imént jellemeztem, summázatát, felolvasom, és annak a fő-fő tanulságait szeretném majd ismertetni, vegyük végig egy picit elejétől fogva, és próbáljuk a fő-fő gondolati elemeit feleleveníteni ennek a könyvnek. Miért van olyan nagy jelentőség ennek, amikor Salamon azt mondja, egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat. Vigassággal lett kenyeredet, jó szívvel itt borodat. Azért van ennek olyan súlyozott jelentősége. Mert Salamon a korábbi fejezetekben arról beszélt, hogy ő hogyan veszítette el az életkedvét. Hogyan vált számára olyan távoli, megfoghatatlan fogalommá az, hogy jókedv, vigasság. Nagyon sokan veszítik el ebben az életükben a jókedvüket, a vigasságukat, más szóval élve a békességüket, hitüket, egyáltalán a szeretetre való képességüket, és kimerem jelenteni, hogy hasonló okok miatt, mint amiért Salamon elveszítette. Salamon elmondja azt a könyve elején, hogy ő mi mindenre tette fel az életét. Elmondta azt, hogy az élet örömét akarta erőnek erejével megragadni. Kereste, hogy miért boldog az ember, mitől boldog az ember. Mi dolgunk ezen a világon, hogy egyik nagy költőnk teszi fel a kérdést. És mindannyian, akik erre az életre megszületünk, akik nagy vágyakkal indulunk el az élet útján, és amely élet örömkeresés még inkább hatványozottan jelentkezik, amikor a felnőttkor küszöbére érünk, kedves ifjaink, kedves fiataljaink. Ugye mindannyian keressük azt, hogy miért élünk ezen a világon, és mi adja az emberi életben az örömöt, a vigasságot. A második fejezetet érdemes ilyen szempontból fellapozni. Azt mondja, hogy kerestem mindenek előtt a bölcsességet. Azt mondja, fordítottam a figyelmet a bölcsességnek megtudására. És azt mondja, látta, hogy a bölcsesség sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Nagyon lehangolónak érezzük ezt a kijelentést, és talán a lelkünk mélyén nem is adunk egészen igazat neki. De amikor valaki igazán belemélyed a földi tudományokba, fel kell, hogy fedezze azt, hogy a földi tudományok mennyire végesek. És ahogy mondja Salamon szintén ebben a könyvében, hogy mennyire nincs új dolog a nap alatt. De én még inkább azt látom, hogy végesek. Az ember nem talál benne igazi fogódzót.
Hogy is mondja Dávid az egyik zsoltárában, nagyon tetszik nekem, amikor a 119. zsoltárban ilyen összehasonlítást tesz, hogy minden tökéletes dolognak vége van, de a te tudományod örökké való. Milyen tökéletes ez az összehasonlítás. Minden földi dolognak van egy bizonyos határa, amelyen túl nem tudunk lépni, és onnantól kezdve az emberi életben egy ilyen egyhelyben topogás. A tudományok is ilyen egyhelyben topogást adnak csupán. És éppen ezért, aki ettől várja a megoldást, egy idő után búsulásra kell, hogy adja a fejét. Mit gondoltok, miért látunk annyi lehangolt, depressziós embert, aki a földi tudományokban éli magát? Azért, mert vagy hazudik magának, vagy pedig, hogyha igazat mond, akkor arra a belátásra kell, hogy jusson, hogy nincs ebben igazi fogódzó. És aztán azt mondja, hogy megpróbáltam ezt ellensúlyozni a gyönyörök élvezésével. Adtam a szívemet a borital megkóstolására, élvezésére, tehát a külső gyönyörök hajszolásában próbálta megtalálni az élet értelmét. Külső gyönyörök hajszolása. Ugye borital, nem is merünk belegondolni, hogy hány feleség. Ugye bebiztosította magának az élet mindennapi élvezését. Boldogabb lett ettől Salamon? Ugyanaz a kiábrándultság, mondhatjuk, hogy csömör lett úrrá rajta, mint a sok tudomány élvezni akarása után. Mondja utána, hogy belepróbáltam temetkezni a munkába. Felette nagy dolgokat cselekedtem, építettem magamnak házakat, ültettem magamnak kerteket, csináltam magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültettem beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat, csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Folytathatnánk még a felsorolást. Salamon hirtelen elkezdett a munka nagy lázában égni. És ilyen embert is nagyon sokat láthatunk. Talán mi magunk is ilyenek vagyunk, akik szeretnénk valami nagyot alkotni. Úgy mondta ki ezt egy nagy gondolkodó, hogy az emberi elme mind inkább a mű lázában ég. Hogy valamit alkosson, mert hogy ugye alkotni születtünk. Hogy az embernek valamiképpen nevet kell hagynia maga után, ha nem alkotunk valami nagy dolgot, akkor nem éltünk ezen a világon. Gondolja így nagyon sok ember. Meglepő, ahogy itt a felsorolásban előre haladunk, azt várnánk, hogy Salamon valahol megállapodik, valamiben megnyugszik, de Prédikátor könyve mélypontjához éppen itt érkezünk el. Azt mondja a 18. 19. versben, azért gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszott nékem a dolog, ami történik a nap alatt, mert mindez hiába valóság és a lélek gyötrelme. Gyűlöltem én minden munkámat is, amellyel munkálkodom a nap alatt. Ugye, talán éppen ezért szoktuk kikerülni Prédikátor könyve olvasását, legalábbis ahogy én felmérést végeztem a gyülekezetekben, általában azt láttam, hogy Prédikátor könyvéhez nem szívesen nyúlunk, egy picit félünk tőle. Talán éppen az ilyen kijelentései miatt. Hogyan jutott el Salamon erre az élet gyűlöletre, éppen az élet öröm mohó habzsolni akarása nyomán? Ez egy különös paradoxon, ez egy különös ellentét. Az emberek akkor jutnak el a csömörhöz, az élet undorhoz, amikor a legmohóbban akarják habzsolni annak örömeit. Lehetséges ez? És nem lehetséges, hogy valamilyen szinten a keresztény gyülekezetet, keresztény hitvalló embereket is megkörnyékez mindez? Kedves gyülekezet, én őszintén elmondom nektek, hogy nagyon sokszor környékez, vagy környékezett valami hasonló a hit meggyengüléseinek időszakaiban. És olyankor picit félve szoktam körülnézni magam körül, hogy hát csak én vagyok így ezzel. Nem lehet, hogy másokat is megpróbál a nagy kísértő ezzel, hogy ezt csináld, amaz csináld, erre tett fel az életed, amarra tett fel az életed.
és aztán fásultság, depresszió, a lelki élet kialuvása követi ezt. És hát bizony anélkül is, hogy az ember állandóan a másik embert figyelni, bizony észrevesszük magunkon, észrevesszük egymáson is. Nagyon könnyen válunk ennek áldozataivá. Nagyot ugrunk, és most térjünk vissza tehát a Prédikátor könyve 9. fejezetéhez. Mert mit ajánl a figyelmünkbe Salamon? Milyen életprogramot terjeszt elénk? Nekem végtelenül tetszik ez az életprogram, és szeretném magamévá tenni, és szeretnélek titeket is megnyerni ennek az életprogramnak. Azt mondja Salamon, egyed vigassággal a te kenyeredet,

életében sötétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással. Prédikátor 5.17. Az az ember, aki állandóan a szerzés lázában ég, az nem pihen, az nem nyugszik meg, mert harag, keserűség, fájdalom, csalódások az ilyen embernek az osztály része. Ennek az ellentéte az, amit felkínál nekünk a 9. fejezet, hogy hálával, vigassággal és örömmel vegyük el az élet javait, nem mohósággal, nem könyökléssel, nem a másik vízbe taposásával, nem is nem törődömséggel, hanem Isten iránti hálával. Mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. Az az ember, aki Istenben megnyugszik, aki Istenre bízza az életét, olyan félve mondom ki ezeket a mondatokat, mert olyan könnyen csinálunk ezekből közhelyet. Közhelyé vált, hogy Istenre bízni az életed, de ez tényleg valami olyasmit jelent, mint amikor az emberből ez a görcs megszűnik. Ez a görcsös akarás, ez a görcsös mohóság. Akkor tudjuk hálával elvenni ezeket a javakat, és akkor tudjuk nyugodtan, békességgel élni a napjainkat. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek. Hát ez csodálatos. Miért hívja fel erre ilyen hangsúlyosan a figyelmünket Salamon? Először is mit jelent az, hogy a ruháid mindenkor legyenek fehérek? A Bibliában a tiszta ruha, a fehér ruha a tiszta és makulátlan jellemet jelenti. Mit gondoltok, testvérek, hogy mi látja elsősorban a rohanó, tülekedő életnek kárát? A jellemépítés. Az az ember, aki mindig a külső dolgokra kell, hogy figyeljen, annak nem lesz figyelme a belső dolgokra. Nem tud figyelni a belső dolgokra. Nem tud figyelni a szíve állapotára. Szépen lassan elhanyagolja a lélek ápolását, az önvizsgálatot, amelyre minden nap kellene időt szakítanunk. Egy idő után beleveszünk ezekbe, beleveszünk a dolgokba, még este 10-kor is az jut eszünkbe, hogy holnap mi minden vár ránk. Hogy holnap milyen dolgokat kell elvégeznünk. Fogunk ilyenkor arra figyelni, hogy a ruhánk, a jellemünk mindig legyen fehér. A jellemépítés az egy olyan dolog, amire időt kell szánni. Időt szánunk arra is, remélhetőleg, hogy Istent keressük, jó reggel keressük Istent. De időt kell arra is szánni, hogy a napunk ne fejeződjék be anélkül, hogy Istennél önvizsgálatot ne tartsunk. De hogy egy nagyon közismert bibliai példával éljek, itt van Dániel prófét, akinek nagyon-nagyon sok dolga volt. De azt olvashatjuk őróla, hogy úgy, ahogy szokta, szokása szerint napjában háromszor felment abba az ő külön szobájába, kitárta az ablakát, amely Jeruzsálem felé nézett, és Istent kereste. Pedig nála elfoglaltabb ember kevés van meg, akire legalább ilyen nagy felelősség hárult volna. Ha mi erre nem ügyelünk, hogy a ruhánk legyen fehér, ha beleveszünk a dolgainkba, ugyanott fogunk kikötni, mint Salamon korábban, hogy gyűlöljük az életet. Mert meg kell értenünk azt, hogy a munkánk gyümölcsének az élvezése sem függetleníthető Istentől. Ugye mindannyian értjük, amit most mondani akarok. A munkánk gyümölcseinek élvezése sem függetleníthető Istentől. Nem fogjuk élvezni az életet, munkáink gyümölcsét akkor, ha az a békességes nyugalom, az az Istenben lecsitult nyugalom nem tölti be a lelkünket. És az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Minden mindennel összefügg. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék? Ugye a Bibliában az olajnak egy többszintű jelkép az olaj, jelenti az Isten szentséges lelkét, a szent lelket, de jelenti az örömöt is. Emlékezzünk csak arra a híres Zsoltára, a 133. Zsoltára, amikor azt mondja a Zsoltár szerző, hogy amikor az atyafiak összetalálkoznak, amikor az atyafiak egybegyűlnek, és jó ízűket beszélgetnek, élvezik egymás társaságát, az olyan, mint amikor az olaj a fejről alácsordul és végigcsorog a szakállon. Ez egy csodálatos bibliai kép.
Élete az élet öröm nélkül.

életöröm nélkül. És vigyük Isten elé ezt a kérdést önvizsgálattal. Igazi, örömmel telje a mi életünk. Mi látszódik rajtunk, megjelenésünkön, amikor emberek elé megyünk? Panaszok, zúgolódások, jajongások? Vagy pedig az, hogy nem azt mondom, hogy ilyen hepis, állandó, füligérő száj, amelyel nem tudom, mint hogyha valami reklámfilmben kellene szerepelnünk, mint hogyha így kellene propagálnunk Isten országát, de azért az, hogy úgy nézhetnének ránk emberek, úgy tekinthetnének ránk emberek, hogy olyan jó ránézni, mert olyan nyugalom árad belőle, békesség árad belőle, öröm árad belőle. De még egyszer mondom, hogy hála és a mi jellemünk ápolása nélkül, ez nem lehetséges. Mint hogy az sem lehetséges, hogy örömben dúskáljunk akkor, ha a szerzés, ha a külső javak szerzésének lázában égünk, és nem az Isten országát keressük mindenek erőt. Itt jutunk el ennek a résznek a csúcspontjához, úgy érzem. Mert mire gondol az ige, amikor azt mondja, éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Kedves testvérek, itt prédikátor arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten nekünk drága emberi kapcsolatokat adott. A drága emberi kapcsolatok között is van egy, ami egy kiváltképpen való, egy, ami a legdrágább, de nem mindenkinek adatott, nem biztos, hogy mindenkinek van felesége, nem biztos, hogy mindenkinek van férje, de emberi kapcsolataink mindannyiunknak lehet. Itt nem csak a férjes asszonyokhoz, nem a nős férfiakhoz szól csupán az ige, én erről meg vagyok győződve. Minden embert megszólít itt az ige, és azt mondja, hogy a legdrágább dolog ezen a világon, az emberi világban, amit semmiért nem szabad feladnunk, amit semmiért nem szabad elhanyagolnunk, ezek az emberi kapcsolatok. Legyen az akár olyan szintű, hogy a családunkra gondunk kell, hogy legyen, hogy beszélgessünk a feleségünkkel, beszélgessünk a gyermekeinkkel, törődjünk velük, legyen idő az esti közös áhítatra, a reggelire is legyen, ha csak nem szólnak el ez ellen nagyon súlyos érvek, mint egy különböző időbeosztás. De ne hanyagoljuk el ezeket a közös beszélgetéseket, kapcsolatok ápolását. Legyen az olyan szintű, hogy ne arról ismerjenek a munkahelyünkön, hogy állandóan magunkba húzódunk, magunkba gubózunk, ha csak nincs erre is különös okunk. Mert azért előfordulhat ilyen is, hogy Isten gyermekeinek bizonyos szinten el kell különülniük attól, ami gonosz. Ilyen is van. De ha csak nincs erre súlyos okunk, nekünk ápolni kell az emberi kapcsolatokat. Így teremtett bennünket Isten. Na most mi történik akkor, amikor az ember állandóan a munkalázában ég? Mi történik? Első lesz a munka, második lesz az, hogy a mobiltelefonon mindig legyen feltöltés, harmadik az, hogy az autó az mindig rendben legyen, negyedik az, hogy a vállalkozásban minden mindig flottul menjen. Van-e idő emellett az emberi kapcsolatokra? Nincs. Nem lesz. Mert az ember elfárad, és azt mondja, hogy most nyugalomra van szükség. Most hazamegyek, kinézek a fejemből, mondjuk bekapcsolom a tévét, hogy ezáltal is egy kicsit leeresszek, leengedjek, kész. Szépen lassan az emberi élet a teljes tönkremenetel felé halad, a csömör felé, amelynek végén Salamonnal együtt ki fogjuk mondani, hogy gyűlöltem az életet. És már csak úgy vegetálok, fenntartom az életet ilyen-olyan külső gyönyörökkel, vagy ilyen-olyan javak hajszolásával, mi nem aztán rájövök arra, vagy rá kell jönnöm egyszer arra, hogy nem éltem. Hogy nem éltem. És csodálatos, amit nekem nagyon tetszik, legalábbis bízom benne, hogy mindannyian helyesen értjük. És nem egy negatív kicsengést tulajdonítunk, amikor azt mondja Salamon, hogy ez a te részed az életedben és a te munkádban, melyel munkálódon a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Az emberek nagy sokasága úgy éli le ezt az életet, minthogyha
70 vagy 80 esztendő alatt egy olyan 200 évnyit akarna leélni. Értitek, mire gondolok? 200 évre való munkát akar elvégezni, 200 évre való örömöt akar behabzsolni, 200 évre való könyvet akar elolvasni. Nem is beszélve a televízióról, erről se lemaradni, amarról se lemaradni, semmiről se maradjunk le. Ez már nem a mi részünk. Ez már nem a mi részünk. Olyan csodálatos az a bibliai tanítás, miszerint Isten a teremtéskor kijelölte Ádám és Éva lakásának határait. Erre utal vissza Pál apostol is a aténi prédikációjában. Eleve elrendelte az ő lakásuknak határait. Isten mindannyiunknak kijelöl egy bizonyos édenkertet, hogy ember, ez a te részed. De ne akard ezt nagyon-nagyon túllépni, mert túlhajszoltság, fáradtság, gyötrődés lesz ennek a következménye. Nagyon jó az, amikor a prédikátorok is, a lelki munkások is kijelölik azt, hogy mi az ő munkálkodásaiknak határa. Meddig terjed az ő lehetőségeik? Mi az, amiben ne avatkozzanak bele, mert Isten ezt nem ő rájuk helyezte. Nagyon jó, hogyha mindannyian rendszeresen készítünk ilyen, nem mondom, hogy sok évre szóló tervet, de mondjuk egy heti tervet, hogy mi az, amit Isten rám akar bízni, de mi az, ami biztos, hogy meghaladja az erőmet. És nincs értelme, mert sokadjára mondom, hajszoltság, fáradtság, gyötrelem, éjszakázás, mi minden olyan lesz a következménye, ami a lelki életünket megöli. Én hiszem, hogy Prédikátor könyve a sokszori paradoxonok ellenére az egyik legpozitívabb kicsengésű könyv a Szentírásban. Szívből kívánom, hogy mindannyian új ösztönzéseket merítsünk belőle. Szívből kívánom, hogy ezek valódi megújulásokat eredményezzen a mi személyes életünkben, családi életünkben. Lássuk meg határainkat, végességünket, lássuk meg azt, hogy nem kell nekünk itt 80 év alatt elvégezni 200 évre való tevékenységet és munkát, mert az örökké valóság vár ránk. Szívből kívánom, hogy találjuk meg újra az örömöt, a hálaadás helyét. Szívből kívánom azt, hogy az emberi kapcsolataink újuljanak meg, és azok lássák meg leginkább ennek a gyümölcsét, annak a gyümölcsét, amit itt ebből a könyvből remélem mindannyian megértettünk.

És most egy zsoltárt szeretnék felütni, ezzel csak azt szeretném bizonyítani, hogy számomra mennyire kedvesek a zsoltárok. De bízom abban, hogy nem csak nekem, nektek ugyanannyira kedvesek a zsoltárok. Miért olyan fontosak számunkra a zsoltárok? Azért, mert a zsoltárokban a keresztény ember életérzései kerülnek bemutatásra. Meglátjuk ezekből a zsoltárokból azt, hogy mit jelent Istent keresni, mit él át az ember, amikor önmagával küzd és Istenért küzd, és hogy milyen drága kell, hogy legyen számunkra ez az Istennel való kapcsolat és közösség, ha ezek a zsoltárírók, az ihletett himnuszköltők könnyei, gyötrelmei így a Biblia lapokon keresztül is ennyire átütnek. Most a 142. zsoltárt szeretném számotokra bemutatni. Kérlek tehát, ha tehetitek, nyissátok meg velem együtt a 142. zsoltárnál az írást, Dávid tanítása, imádság a barlangban létekor. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, mikor elcsüggett bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra, és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Hívlak téged, ó Uram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Kedves testvérek, a zsoltár megértése általában a fejléc elolvasásánál kezdődik. Hálásak lehetünk azért, hogy itt is a fejlécben olvashatjuk, hogy milyen körülmények között született ez a zsoltár. Imádság a barlangban létekor. Ennek a zsoltárnak a megírása is Dávid életének leghányattatottabb időszakához kötődik, tudnék ahhoz az időszakhoz, amikor Saul elől kellett menekülnie. Számtalanszor élte át közvetlen életveszélyt, számtalanszor élte át az emberi gonoszságot, de az emberi hálátlanságot is. Még többször élte át ugyanakkor az isteni támaszt, az isteni segítséget, amiért ugyanakkor volt oka a bőséges hálaadásra. De mi az, amit leginkább megtanult ilyenkor Dávid? A második vers így szól, fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Két ízben is kijelenti Dávid, hogy neki itt nem volt szabad úgy imádkoznia, mint ahogy ezt általában megszokta. Mindannyian imádkozunk. Keresztény ember nincs imádság nélkül. Nem nevezhetjük magunkat kereszténynek, ha nem imádkozunk. Ha nem hiszünk abban, hogy az imádság alkalmával találkozás jön létre. Isten és közöttünk. De imádság és imádság között nagy különbség lehet. Dávid azt hangsúlyozza a fennszóval kifejezéssel, hogy ez az imádság más hőfokon éget, mint a hétköznapi imádság. A hétköznapi imádságaink alkalmával sok mindent megköszönünk. Sok mindent kérünk. Sok minden iránti igényünket fejezzük ki. Nagyon sok a kérés általában. És jó is, ha kérünk. És jó is, hogyha hálát adunk. De van valami, amit az ember csak a szorongattatás idején tud megtanulni. A fokozott Istenre utaltság tapasztalatát. Ez az, amit sajnos nem élünk mindig úgy át, ahogy kellene. A hétköznapi imádságainkban nagyon sok a megszokott klisé, nagyon sok benne a megszokásból elmondott kérés, nagyon sok benne az alakiasság. De azt a tapasztalatot, amit akkor élünk át, amikor testi, lelki szorongattatásokat élünk át, amikor fokozottan átérezzük az Istenre utaltságunkat. Ezt jól lehet, nagyon sokszor nem vesszük köszönettel,
de ez a Zsoltár is arra tanít meg bennünket, hogy igenis vegyük hálával, fogadjuk hálával. Isten ilyenkor bennünket imádkozni tanít. Isten ilyenkor bennünket elfogadni tanít. Isten ilyenkor arra tanít bennünket, hogy nem élhetünk úgy, ahogy eddig. Nem imádkozhatunk úgy, ahogy eddig. Dávid itt tanult hitet. Nem minthogyha Dávid a Góliáttal való harca, az akkor átélt hitbeli tapasztalat is megtanít bennünket arra, hogy ő hívő ember volt. De Isten valamit újra és újra meg akart neki tanítani. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat. Kedves testvérek, ezek is kulcskifejezések. Miért több ez a kifejezés annál, mintha azt mondta volna, hogy Istennek elmondtam dolgokat. Kiöntöm előtte nyomorúságomat, kitárom előtte panaszomat. Mit jelentett ez számára? Kedves testvérek, ilyet általában, ezeket a kifejezéseket általában azoknak tartjuk fenn, akik iránt végtelen bizalmat táplálunk. Nézzétek csak meg, kiöntöm előtte panaszomat. Szinte magunk előtt látjuk azt az embert, aki megy haza a munkahelyéről, és tele van keserűséggel, fájdalommal, de ki az, aki meg fogja érteni? A felesége sem biztos, hogy meg fogja érteni, mert a felesége is egy más világban él. Kit keres ilyenkor bizalmasául? Általában olyat, akiről úgy érzi, hogy megértheti, mert átélt már valami hasonlót. Vagy olyat, ha nem is föltétlen a helyzet teljes megértését várja tőle, de mondjuk a feleségének azért mondja el, mert bízik abban, hogy előtte ezek titkok maradnak. Előtte bizalmas lehet hozzá. Nem kell félnie attól, hogy visszajut a főnökéhez, visszajut a bajok okozójához, és ezáltal lehetően még nagyobb problémát okozván ezzel magának. Kedves testvérek, azért szép, azért szeretem ezt a Zsoltárt, mert a bizalom létrejöttéről beszél. Bizalmas kapcsolatról beszél Isten és ember között. Kitárni a panaszunkat, kiönteni a nyomorúságunkat, általában annak tesszük, akiben bízunk. És itt értjük meg igazán azt, hogy mit jelent Istenben bízni. Bízni abban, hogy rátámaszkodhatunk, rábízhatjuk az életünket. De bízni benne olyan szempontból is, hogy őszinték lehetünk hozzá. Testvérek, az őszinteség és a bizalom egymáshoz tartozó fogalmak. Kard-karba öltve járnak egymással. Azzal tudunk őszinte lenni, akiben bízunk, és abban bízunk, akihez őszinték tudunk lenni. És hogy megerősítsem az előbbi gondolatokat, hogy az imént azt mondtam, hogy a bizalmat annak tartjuk fenn, akiről úgy gondoljuk, hogy ismerős a mi bajainkban. Hogy meg tudjuk úgy vele osztani a panaszainkat, gondjainkat, hogy nem áll értetlenkedve a mi kérdéseink előtt. Nem fogja azt mondani, hogy ez miért kérdés számunkra. Mert azt mondja a 4. versben, te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Testvérek, nézzétek meg, hogy Dávid arról tesz bizonyságot, hogy ő úgy ismerte meg az Urat, mint aki ismerős a mi problémáinkban, az emberi közöny ellenére, épp az emberi közönnyel szemben. Itt van a sok-sok ember, aki jár, kell előttünk, közöttünk, de ahogy mondja a költő, hogy közönös a világ, az élet egy összezsúfolt táncterem, sürök, forog, jő, megy a népség be, és kiszűne szüntelen, s a jövőket és távozókat kigyőzné, mind köszönteni, nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri. Ilyen a mi világunk. De van valaki, aki ismeri a mi útjainkat. Nézzétek csak meg. Te pedig tudod, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém.
Isten olyan Isten, aki előre figyelmeztet a mi ösvényeinken ránk leselkedő veszedelmekre. Miért? Pusztán azért, mert minden tudó. Pusztán azért, mert mindenható. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy mi az, aminek Istennek a legmagasabb szintű, bocsássatok meg, attribútuma, tulajdonsága? A mindenhatóság? A szeretet. És teljesen egyet kell értenünk ezzel. Nem a mindentudás, nem a mindenhatóság, ha bár Istennek nélkülözhetetlen tulajdonságai, hanem a szeretet. Nem olyan régen, hát kisebb fajta vitába bocsátkoztam néhány hitvalló keresztényel, nagyon derék emberek, de valami nem megy a fejükbe. Arról beszéltünk, hogy számukra Isten legfontosabb tulajdonsága az isteni előretudás és az isteni előrerendelés, hogy ő mindent elrendel számunkra előre, és hogy Isten szuverenitása, tehát minden hatósága így nem szenved csorbát egyedül. És mondom, ne haragudj, de tehát mindent elrendelt előre? Szóval mindent elrendelt előre. Akkor elrendelt előre azt is, hogy vétkeznünk kellett. Szóval igen, mert csak így tudjuk értékelni a jót. Isten ezt is előre elrendelte. Azzal zártam le ezt a beszélgetést, hogy tudjátok, az a baj ezzel, hogy Isten szeretetét annyira háttérbe szorítjátok a mindenhatósággal szemben, hogy inkább bűnbe keveritek a jó Istent, csak hogy a ti elméletetek igaz legyen. Hát a Bibliában mi sem világosabb, mint hogy Isten mindenek előtt és mindenek fölött a szeretet. És hadd térjek vissza a Zsoltárhoz, amikor azt mondja Dávid, hogy te pedig tudod az én ösvényemet. Mit gondoltok, hogy csupán a minden tudására appellál? A Bibliában, amikor tudásról vagy ismeretről olvashatunk, ez nem puszta mentális képesség, nem puszta isteni minden tudás, hanem személyes tapasztalat is. Krisztus, amikor itt járt a Földön, azért járt itt a Földön, azért lett emberré, hogy személyesen élj át azt, amit nekünk itt a Földön át kell élni. A rossz, a megkörnyékező bűn miatt, amely kívülről támad, amely szüntelenül készen áll arra, hogy törbe ejtsen bennünket. Krisztus olyan Isten, aki emberré lett azért, hogy mi bizalommal járulhassunk a kegyelem királyi székéhez. Hogy is mondja a zsidókhoz írott levél 4. fejezete? Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyallóságainkon. Mert azt mondja az ige, hogy ő maga is megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, bűn elkövetése nélkül. Olyan Istenünk van, aki meg tud indulni a mi gyallóságainkon, és ezért mondja, ehhez fűzi azt a felszólítást az apostol, járuljunk azért, hogyan? Bizodalommal. Bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, mi, akik nagyon sokszor félünk igazat mondani Istennek. Igen, nagyon sokszor féljük elmondani az igazi érzéseinket. Féljük elmondani a valódi gondolatainkat. Féljük kisöpörni egészen a szívünk minden rekeszét, és azt gondoljuk, hogy kell azért hagyni ott egy rekeszt, ott egy sötét rekeszt, amelyet magunknak, a magunk érzéseinek tartunk fenn. Miért félünk ettől? Miért félünk ettől az Istentől, Istennel való találkozástól? Hiszen éppen az, hogy ő mindeneket átélt, mindenekben megkísértetett. Ő tudja, hogy az úton, amelyen járunk, tört hánytak elénk. Hogy van egy nagy ellenségünk, aki elhelyezte a maga csapdáit, amelybe azt akarja, hogy belelépjünk. És az egyik legfontosabb fegyvere abban, hogy bizalmatlanok legyünk Istennel szemben. Hogy ne merjünk neki elpanaszolni a nyomorúságainkat, a félelmeinket, aggodalmainkat. Hát nektek hirdetem azt, ezt mondja az ige. Éppen ez a helyzet jogosítson fel bennünket arra, hogy őszinték legyünk Istennel. És bármilyen panaszos a szavunk, bármilyen aggodalmas a mi sírásunk, legyen az őszinte és kitárulkozó. Mert van valaki,
aki semmiképpen ki nem vet bennünket, aki semmiképpen el nem utasít bennünket, megindul a mi gyallóságainkon. Ilyet emberek között nem találunk. Sokszor vagyunk úgy, hogy igen, van egy-két testi-lelki jó barátunk, vagy nőkről lévén szó, nőtestvérekről lévén szó, testi-lelki jó barátnőnk, akivel meg tudjuk osztani a fájdalmainkat. Úgy érezzük, hogy ha valami baj van, akkor rögtön hozzájuk kell rohanni. De azt mondja a Biblia, hogy van valaki, aki náluknál is nagyobb bizalomra méltó. De visszatérve a Zsoltárhoz, miután szinte ösztönzi magát arra a Zsoltárió, hogy én lelkem, keresd az Urat, legyél hozzá teljes bizalommal, félelem nélkül, hívlak téged, Úram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Utána ez a két gondolatritmusban megfogalmazott kérés is nagyon sokat mondó. Egy figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Minden ige versnek helye van. Nagyon sokszor úgy látjuk ezeket az ige verseket, mint ahogy egy költő néha olyan vakon dobálózik a szavakkal. Azt hiszük, hogy a Zsoltárok is ilyenek, hogy kiírta azt, ami úgy kiömlött belőle. De nézzétek meg, hogy Dávid nagyon tudatosan tárta fel azt, hogy miért kell nekünk igazán Isten támogatásáért, Isten jelenlétért fohászkodnunk, túl azon, hogy mert szeretjük őt, túl azon, hogy mert ragaszkodunk hozzá, túl azon, mert hálásak vagyunk neki, de ahhoz, hogy győzhessünk, hogy ebben a hitharcban, amit itt Dávid is átél, hogy ebben győzhessen, és hogy győzhessünk, ebben valamit nekünk tudatosítanunk kell. Egy. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Kedves testvérek, aki nem látja be ezt, hogy önnön ereje, hogy mondja Luther Márton, hogy önnön erőnk csak délibáb, és bizony csak esnénk esten, de harcba küldte egy fiát, értünk maga az Isten. Ha ezt nem tudatosítanánk, hogy önnön erőnk csak délibáb, mert igen nyomorult vagyok, mondja az ige, akkor a csatát már is elvesztettük. Isten ott tud igazán síkra szállni értünk, ott tud igazán támogatni bennünket, amikor valaki a kezébe engedi őt, és nem maga akar hősködni és vitézkedni. Nem appellál önnön erkölcsi erejére, nem azon gondolkodik, hogy ma nem várnak rám olyan nagy próbák, nem várnak rám vizsgák, nem várnak rám nagy előadások, prédikációk, nem várnak rám nagy megbeszélések. Tulajdonképpen el lehet lavírozni tulajdon erőmmel is. Vagy nagy megbeszélések várnak rám, de jó a beszélőkém. Egy fontos prédikáció vár rám, de majd kivágom magam valahogy. Majd tartottam ezt már 2 évvel ezelőtt, majd most is megtartom. Ugyan nagy vizsga vár rám, de körül vagyok véve különböző segédletekkel. Nem kell félnem. A harc el van bukva. Mihelyt így gondolkodunk. De még fontosabb a második. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. A keresztény ember szüntelen tudatában kell, hogy legyen annak, hogy egy háború kellős közepette él. Jelenések könyve 12. fejezete a legékesebb példája ennek. Ott úgy mutatja be Isten igéje azt a küzdelmet, amiben vagyunk, mint egy valódi háborút. Egy háború, ami a mennyben kezdődött, de ami ki lett terjesztve a földre, és mi ebben a háborúban kell, hogy helyt álljunk. Az az ember, aki azt érzi, hogy úgy gondolja, hogy békés időket érünk, az nem tudja, hogy mi a keresztény küzdelem lényege, és nem tudja, hogy hogyan győzhet. Engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban lehet, hogy nagyon profánnak érzitek a példát, de nagyon gyerek voltam még, amikor ezt a filmsorozatot láttam. Ne haragudjatok tényleg, hogy itt egy filmsorozattal jövök elő, de az volt a címe, hogy egy óra múlva itt vagyok. Volt ebben egy rész, ami nagyon tetszett, hogy tudni, arról szól ez a filmsorozat, hogy van egy ilyen kelekótya fiatal ember, aki mindenféle váratlan helyzetekbe belekerül, akaratlanul. Mindenféle politikai bűnökkel megvádolják, holott semmi köze a politikához, de aztán fokozatosan belesodorják, hogy mind inkább ugye politikailag elkötelezett legyen. És amikor elmondja ezt, hogy ő nem akart ilyen helyzetekbe kerülni, ő nem gondolta, meg nem tudta, akkor azt mondja neki valaki, hogy ide figyelj, jól értettem, hogy te úgy estél bele mindig a különböző helyzetekben, mint Pilátus a krédóba, hogy nem akartad,
nem tudtad, nem is gondoltad, de nem megy ez így pajtás. El kell döntened, hogy mit akarsz. És el kell döntened, hogy hol állsz. Testvérek, ennek van legalább vagy 25 vagy 30 éve, de ez annyira megmaradt bennem, hogy úgy végig kísérte az életemet, hogy el kell döntenünk az életünkben, hogy hol állunk. Hogy ki mellé állunk, mi mellé állunk, milyen ügy mellé állunk. És nem történhetnek csak úgy velünk a dolgok, hogy azt se tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Igaz, Istenre rá kell bíznunk magunkat. De nagyon tudatosan kell megélnünk azt a háborút, amiben élünk, mert az ellenfél nagyon is jól tudja, hogy mit csinál. Az ellenség nagyon is jól tudja, hogy hogyan csoportosítsa az ő hadseregét. Csak mi nem tudjuk, hogy kinek a szövetségese vagyunk. Csak mi nem tudjuk, hogy ki mellé kell állnunk, hogy a győztesek oldalán álljunk. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Ez az egész hosszú elbeszélés csak ennek az alátámasztására szolgáljon. Az a keresztény győzhet, aki tudatosítja azt, hogy egyedül túlerővel áll szemben. De az a keresztény, aki Krisztust választja szövetségeséül, az biztos lehet abban, hogy győzelmes ügy mellé áll, és hogy győzelmes lesz, ő maga is győzelmes lesz ebben a háborúban. Van egy ellenség, aki hatalmasabb nálunknál, de Krisztussal együtt meggyőzetetett, ő már vereséget szenvedett, mi is Krisztussal együtt vereségre károsztathatjuk őt, és károsztatni is fogjuk őt, ha mindig kitartunk Krisztus mellett. Kedves testvérek, nem lenne kerek ez a zsoltár, ha nem lenne ez a lezárása. Mert úgy érezzük sokszor, hogy a keresztény élet egy ilyen vég nélküli, megállás nélküli harc. És ebbe fáradunk bele mi nagyon sokszor. Elfáradunk, elcsüggedünk, hogy hát már sohasem lesz vége. Sohasem hagy alább ez a sok megpróbáltatás, kísértés. És nézzétek meg, hogy mivel erősíti ő is maga magát. Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Olyan szép ez a zárás, hogy az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Isten nagyon is jól látja, hogy minden embernek szüksége van a időnkénti feloldódásra. És milyen csodálatos, hogy Isten ad is lehetőséget, ad is alkalmat nekünk arra, hogy a sok harc közepette, amikor csupa-csupa kísértés vesz bennünket körül, időnként felüdüljünk. Ez a zsoltár ige mégis azonban mindenek előtt egy nagy előrevetítése, egy nagy megelőlegezése a végső diadalmas találkozásnak. Egy olyan világ megelőlegezése, amelyben nem lesz többé sem gyász, sem kiáltás, sem halál, sem fájdalom. Amikor nem lesznek külső kísértések, hanem amikor majd a nagy sokaság egybegyűl, és leülnek annál az asztalnál. Nem kell azon gondolkodniuk, hogy az mit gondol rólam. Amaz meg megint mit gondol rólam. Nem kell sandítanunk egymásra, nem kell félnünk a szándékoktól, a gonosz szándékoktól. Ezek a félelmek nem kell, hogy legyenek többé. Mert akik ott lesznek, azok mind a bárányi, akik meggyőzték a gonoszt. Akiknek a ruháján nem találtatott sem folt, sem sömörgözés, sem ahhoz hasonló, akik a bárányi. Milyen jó lesz majd ott elkölteni azt a nagy vacsorát együtt. Milyen jó lesz együtt örvendezni. Milyen nagy feloldódás lesz azután a sok feszültség után, amit itt a földön át kell, hogy éljünk. Ahogy mondja a Prédikátor könyve, az ütközetben senkit el nem bocsátanak. Ebben a harcban nem nagyon van megállás, de hála legyen az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a Krisztusban. Hála legyen az Istennek, hogy van ennek a küzdelemnek egy végső, boldog kimenetele, a mennyek országa, amikor majd az igazak vesznek körül bennünket. Adja Isten, hogy ezeket a harcokat Istennel való bizodalommal, Isten iránti kitartással, szeretettel meg tudjuk vívni, rábízván magunkat, átadván magunkat neki. És adja Isten, hogy ezeket a tapasztalatokat, hogy milyen jó vele őszinte lenni, milyen jó, amikor bizalommal tudunk iránta lenni.
És hogy milyen jó, hogy egy olyan Istenünk van, aki megindul a mi gyarlóságainkon, és bizodalommal járulhatunk hozzá és a kegyelem királyi székéhez. Adja Isten, hogy ezek a tapasztalatok a győzelmesség kifejletig kísérjenek el bennünket az ő kegyelméből. Amen.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! A mai adásunk bevezetőt fog képezni a Tesszalonikabeliekhez írt első levélhez. Szóljunk legelőször néhány szót a levél írójáról. A levél egész tartalma Pál apostol személyét és üzenetét tükrözi. Az első fejezet első versében szerényen és egyszerűen Pálnak nevezi magát, és nevét egybe kapcsolja a Szilvánuszéval és a Timóteuséval is. Első hallásra vagy olvasásra Szilvánusz személye ismeretlennek tűnik számunkra. A valóság az, hogy már találkoztunk vele, mégpedig az apostolok cselekedetei 15. fejezetének a 40. versében és a 16. fejezetben is. Az említett lókuszokban a Szilász nevet találjuk, amelyet Károli Gáspár magyarosítva Silás néven ad vissza. A név viselője valószínűleg görög volt, és a Szilvánusz név az előbbinek vagy eredetinek a latin változata. Ebből olyan következtetést is levonhatunk, hogy Szilász valószínűleg római állampolgár volt. Timóteusról pedig elmondhatjuk, hogy lisztrai lakos volt, anyja zsidó, az apja pedig görög. Pál apostol, amikor másodízben járt Lisztrában, elhívta őt, hogy legyen munkatársa. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének az első 3 versét. Timóteus ezután az apostollal tartott misszió útján. Amikor pedig Pál fogoly volt Rómában, 2 levelet írt Timóteusnak. Megható az első levél első fejezetének a 2. versében található hangvétel és címzés. Timóteusnak az én igaz fiamnak a hitben. Ezek a szavak arról tanúskodnak, hogy olyan jó volt az együttmunkálkodás légköre az idős apostol és ifjú munkatársa között, mint a jó édesapa és szeretett fia között. A Tesszalonikabeliekhez írt első levél legelső versében található nevek, amelyekről az előbbiekben szót ejtettünk, bizonyítják a levél páli eredetét. Emellett az író sok személyes emlékében egészen tisztán és világosan Pál apostol személyét lehet felismerni. A következő megválaszolandó kérdés az, hogy kinek szól a Tesszalonikabeliekhez írt első levél. A levelet a tesszalonikai gyülekezet kapta. Pál, Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Továbbá az összes történeti adatok megerősítik ezt a bizonyítékot. Legutóbbi adásunkban bővebben taglaltuk az apostolok cselekedetei 17. fejezete első 9 verse alapján, hogyan lett megalapítva a tesszalonikai gyülekezet. Ismételjük meg röviden az akkor elmondottakat. Miután Pál elhagyta Filippit, ahol Lukács visszamaradt, Szilász és Timóteus kíséretében érkezett Tesszalonikába, 2. misszió útja során a Krisztus utáni 50. évben. 3 egymás után következő szombaton prédikált nagy eredménnyel. Sok zsidót és pogánt nyert meg Krisztusnak, közöttük nem keveset a város legelőkelőbbjeiből is. A hitetlen zsidók azonban csődületet támasztottak. Felbújtották a csőcseréket és megkísérelték, hogy a misszionáriusokat népbíróság elé vigyék. Mivel azonban nem találtak rájuk, Jázonra, a misszionáriusok házigazdájára támadtak. Éjszaka azután Pál és Szilász a testvérek unszolására elhagyták a várost és elutaztak Béreába. Ejtsünk néhány szót a levélnek az írásba foglalásáról is. Amikor az apostol ír, mellette van Szilvánusz, tehát Szilász, és Timóteus is. Béreából való kényszerű elutazása alkalmával ők visszamaradtak Makedóniában. Mihelyt Aténba érkezett, mindjárt felhívta őket az apostol arra, hogy lehetőleg hamar menjenek utána. Onnan küldte Timóteus Tesszalonikába és Szilászt Makedóniába. Mindketten akkor jelentek meg újra nála, amikor éppen megkezdte munkálkodását Korintusz városában. bizonyára itt írta első levelét a tesszalonikaiakhoz is. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a 11-től a 18-ig terjedő versei szerint ez az első korintusi tartózkodás 18 hónapig tartott. A kérdés csak az, hogy ez idő alatt mikor küldte el a tesszalonikai levelet. A levél 3. fejezetének a 6. verse felvilágosítást ad erről. Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timóteus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk, a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. Ez közvetlenül Timóteusnak Korintusba való érkezése után volt, az első hónapokban, amelyeket Pál ott töltött. Eme adatok szerint az első tesszalonikai levelet a 2. missziói útja során írta Pál apostol, mégpedig Korintusban, a Krisztus utáni 51. év elején. Érintsük mindezek után az első tesszalonikai levél hitelességének a problémáját is. Az ókorban a levél hitelességét sohasem vonták kétségbe, nem kérdőjelezték meg. A tesszalonikai levél a legrégibb kéziratokban épp úgy előfordul, mint a Márcion és Murátori legelső kánonjaiban, azon kívül Polikárposz, Irénéusz, Tertulianusz, Alexandriai Kelemen és mások is idézik, és sohasem tulajdonítják másnak, mint Pál apostolnak. Többen kétségbe vonták ennek a levélnek a hitelességét. Hadd idézzünk Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből, annak 14. és 15. oldaláról. A könyv 2003-ban lett kiadva Kolozsváron. A levél páli szerzőségét általánosan elismerik a kutatók. Kivételt képeznek a tübingeni iskola képviselői a 19. században, akik kétségbe vonták apostoli eredetét, mivel nem tartalmazza a többi levél klasszikus témáit, a judaista törvényeskedők elleni polémiát, illetve a megigazulásról szóló tanítást. Franz Christian Bauer szerint a levél csak Pál halála után keletkezhetett, a Krisztus utáni 70-es években, mivel az első tesszalonikai levél 2. fejezetének a 16. verse utalást tartalmaz Jeruzsálem pusztulására, de végre utolérte őket Isten haragja. Az apostoli szerzőségét kétségbe vonták ezen kívül a 19. századi holland radikális iskola követői is, ennek fő képviselője Van Manen volt, akik azt állították, hogy a páli levelek a 2. században keletkeztek, következésképpen nem az apostol írta őket. A későbbi kutatás azonban megcáfolta ezeket a radikális álláspontokat, és megerősítette azt a meggyőződést, hogy az episztola írója és feladója maga Pál volt. Ez bizonyítja elsősorban az irodalmi mű eszkátológiai tanítása. A levélben az apostol Jézus korai visszajövetelét várta, és azt remélte, hogy még az ő nemzedékének az életében bekövetkezhet a parúzia napja. A páli szerzőségre utal továbbá az a kép is, melyet a levélíró a gyülekezet vezetőiről, elöljáróiról felvázol, lásd az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versét. Mivel az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versében még nem tesz említést a püspökök, illetve a presbiterek és diakonusok tisztségéről, arra lehet következtetni, hogy egy korai levélről van szó, mely hitelesen tükrözi az első század első felének egyházi struktúráját. Eddig az idézet. Irányítsuk figyelmünket az első tesszalonikai levél értelmére és céljára. Hogy megérthessük, mi az első tesszalonikai levél üzenete, idézzünk újra Geréb Zsoltnak az előbbiekben említett teológiai munkájából, az idézetmű 13. és 14. oldaláról. Pál, miután meghallgatta Timóteus beszámolóját, megírja az első tesszalonikai levelet, melyben megválaszolja mindazokat a kérdéseket, melyek nyugtalanságot okoztak a macedóniai gyülekezet körében. Melyek voltak ezek a kérdésfölvetések? A problémák elsősorban erkölcsi, másodszorban hitbeli természetűek voltak. Pál apostol tudatában volt annak, hogy jóléte alatt nem tisztázott minden olyan kérdést, mely a keresztény életfolytatásra, illetve reménységre vonatkozott. Ezt a hitbeli hiányosságot akarta pótolni a levél által. Lásd az első Tesszalonikai levél 3. fejezetének a 10. versét. Mivel a gyülekezet nagyobbik részét pogányokból lett hívek alkották, nyomatékossá kellett tennie a keresztény erkölcs normáit. Más szóval, szükséges volt kézzelfogható módon bemutatni, hogy miként megy végbe a megszentelődés folyamata a mindennapi életben. Ezért tér ki a családi élet, az üzleti élet, a munkaerkölcs egyes vetületeire, rámutatván arra, hogy miben rejlik a keresztény cselekvés mássága a pogány magatartási normákkal szemben. Az apostol azonban azt is világossá teszi, hogy az isteni parancsnak, az erkölcsi követelményeknek csak a Szentlélek ereje által tudnak engedelmeskedni. A második kérdés a keresztény reménységre, Krisztus visszajövetelére, az ítélet napjára vonatkozott. Ez az érdeklődés azért merült fel, mivel a parúzia várás idején néhányan elhunytak a hívek hozzátartozói közül. Az olvasók arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik azokkal, akik Krisztus eljövetel előtt elköltöztek az élők sorából. Vajon nem lesznek-e hátrányban azokkal, akik életben maradtak, és ebben az állapotban fognak a visszatérő Úr Jézus elé állni? Ez a levél egyik legsúlyosabb kérdése, melyre Pál nem elméleti, hanem lelki gondozói feleletet adott. Hiszen az volt a szándéka, hogy általa vigasztalást nyújtson az olvasóknak. Ezáltal elkerülte azt, hogy az örök életre, illetve az utolsó ítéletre néző kérdésekre személytelen feleletet adjon. Bár Krisztus visszajövetelének a titkáról a korabeli apokaliptikus irodalom nyelvén tesz bizonyságot, világossá tette azt, hogy az Istenhez tért embereket senki nem szakíthatja ki abból a közösségből, melybe a Krisztusba vetett hit által felvétettek. A visszajövetel napjára vonatkozó kérdésre szintén lelki gondozói választ ad. Nem bocsátkozik számítgatásokba, hanem arra buzdítja az olvasókat, hogy józanul, éberen várják az ítélet napját. Ne adják át magukat a passzív semmittevésnek, a mámornak vagy szellemi alvásnak, hanem vigyázó lélekkel készüljenek erre a napra. Tanításában felelős, cselekvő magatartásra buzdította mindenkori hívő embereket, de egyben elmarasztalja azokat, akik a várakozás idején elhanyagolják mindennapi teendőiket, rendetlen életet élnek és mások dolgába avatkoznak. Az ilyeneket olyan váratlanul fogja érni Krisztus visszajövetele, mint Noé kortársait az özönvíz előtti időben, akik nem készültek az ítéletre. A levél befejező részében az egyházi elöljárók, vezetők megbecsülésére inti az olvasókat. A gyülekezeti rend fenntartása ebben az időben az elöljárók, illetve a közösség tagjaira volt bízva. A macedóniai hívek így módon egymás pásztorai, lelki gondozói voltak. Erre az intelemre bizonyára azért volt szükség, mivel a macedóniai hívek számára nem volt magától értetődő az önszerveződés sajátos formája, és nem vették körül kellő tisztelettel a közöttük és értük fáradozó atyafiakat. E szakasz által betekintést nyerünk az első századi gyülekezetek szervezeti életébe. A levélírás idején még nem alakultak ki a későbbi szolgálatok, a püspöki, presbiteri, diakonusi tisztségek. A gyülekezet tagjai karizmatikus elöljárók,

0: lassan. Végül arra inti Pál levelének olvasóit, legyenek készen megváltójuk visszajövetelének fogadására. Az első tesszalonikai levél kulcsszava is a visszajövetel. A kulcsvers a harmadik fejezetnek a 13. verse, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlennek ki a szentségben, ami Urunk Istenünk és az Atya előtt, amikor eljön a mi Urunk, Jézus Krisztus, minden ő szenteivel egyetemben. Adja az Úr, hogy minket is ilyen állapotban találjon, amikor újra eljön.
1: 87. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicséret.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Ige morzsa.
1: Tettel köszöntök ez alkalommal minden kedves jelenlevőt. Örülök, hogy a Jobbik részt választottuk. Tettük azt, hogy eljöttünk, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Szentírásnak alapigazságait. A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírás könyvei, majd az új szövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyvből áll, az új szövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvre fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismétlen, 1600 éven keresztül írták, 66 könyvből áll, és mintegy 40 ember írta, nagy részük soha nem találkozott, nem ismerték egymást, és mégis egy valami különleges dolog van a szentírásban, az, hogy nincs ellentét benne. Mint hogyha egy ember írta elejétől kezdve végig, még akkor is, mintha 1600 év távlatában íródott meg. Vajon miért? Azért, mert eredetében a Biblia egész más, mint más könyv, amit emberek írtak ezen a földön. Igaz? Az emberek még sokszor kezükkel is legyintenek, és azt mondják, ugyan kérem, azt is ember írta. Valóban emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott igeszakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt adni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten, először ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiad, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között a nagy az ott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az Ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az Újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványa, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az egy valaki pedig nem más volt, mint az a Szentlélek Isten. A Szentlélek késztette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, amellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak a mai kereszténységben egészen más jelentése van, mint a Bibliában. A Bibliában a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Valaki számára oda szentelték az életüket. Ezek az emberek Isten számára szentelték oda az életüket. Inkább letették életüket, mint hogy mást írjanak, mint amit Isten kinyilatkoztatott számukra. Még egy igen szép és fontos kijelentést szeretnék olvasni, hogy a Szentlélek hogyan vezette a bibliai íróit. Péter apostol első levelének első részében a 10-től a 12. terjedő verseket olvassuk. Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak őbenük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus földi életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timóteushoz írt második levélben A harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timóteus 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott igeszakasz, hogy a teljes szentírás, az egész Istentől ikletett. Nem csak az ószövetségi szentírás, nem csak az újszövetségi szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az újszövetség nekünk elég, az újszövetségi szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Ha a Bibliát összehasonlítjuk más könyvekkel, akkor az első lépcsőn a Biblia és a más könyvek egyenrangúak. Miért? Mert azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Minden emberek által írt könyv is tanít valamire, vagy jóra, vagy rosszra, de valamire tanít. A Biblia abban különbözik, hogy a Biblia csak jóra tanít. Ha a második lépcsőfokra kapaszkodunk fel, azt mondja Isten, hogy a Szentírás hasznos a feddésre. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbítása. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedül áll az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság? Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek, és arra kérlek, Istenem, hogy engemet nevelj az igazságban, hogy én napról napra mind tökéletesebben és tökéletesebben értsem a te igédet. Ahogy már az előbb említettük, hogy az egész Szentírás Istentől ikletett, most szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani a Szentírásról. Az egész Szentírás Úgy az Ó, mint az új szövetségi Szentírás legtöbbet Jézus Krisztusról beszél. Sokan, akik nem ismerik kellőképpen a Bibliát, azon a véleményen vannak, hogy csak az új szövetségi Szentírás beszél Jézus Krisztusról. Hogy ez valóságban nem így van, csak egy példát hozok. Az ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektorfénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a golgotai haláláig, pontosabban a mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az ő evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az Ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az új szövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az új szövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az Ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az Ószövetségi Szentírás az alap, az egész új szövetségi Szentírás pedig ráépül az Ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Nem elég csak hetente egyszer elmenni valamelyik templomba és végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor elővesszük a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen, nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször, így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében hűségesebb emberek legyünk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve. Én 3 dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust,

egyikét, aki a kocsmában volt. Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a darombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjönek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem két rendőr jött, hanem három, négy vagy öt. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem család szerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét keresztséggel pecsételte be, élet egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat. Mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett? Nem mi tettük. Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor két jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni, mert mi azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként, akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírással kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelenek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elmink a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, tehát amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima

nélkül. Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János evangéliuma 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközbe, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam. Fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten Szent Lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országod számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten Szent Lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni. Ezért nagyon figyelemreméltő ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a Szent Lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a 2. rész 2. verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón. Odaadóan, igazán, szeretetteljesen.
Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjáformáljon, kicsiszólja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik, és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább, mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamban vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad, Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18 és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesze prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg, akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Arra kérem jelenlevők és kedves hallgatók, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondja, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot. Az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak,
hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk. Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles. Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a harmadik részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk a valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, millió százalékban bízhatunk. De vajon miért? Így olvassuk Ámos próféta könyvének a harmadik rész 7. versét. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten nem tesz tudatlanságban semmit. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem titkolja el azokat a dolgokat tőlünk, amire nekünk szükségünk van. Nem titkolta el az ő akaratát, az ő tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát. Előre elmondta azt, hogy mi lesz, és hogy fog megvalósulni. Hogy folyik majd az emberiség története. De mielőtt a proféciára térnénk, vagy jövendőlésre, melyet a proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia, említsen meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született. Azonban hol élt Mária és József, Jézus Krisztus szülei? Názáretben, messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás próféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben 2 Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdeában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli, és azt mondja, hogy igen az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya, és itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van.
Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az, az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a próféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni beiratkozni, amikor Mária terhességének alatt betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária Szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhesség ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus. Milyen csodálatos! Isten azt mondja a Szentírásba, én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás próféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Ime szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki általad megszületik. De íme az ige, szűz fogam méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban és életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgyhogy Szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500 évvel a beteljesedés előtt Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon pontos kijelentést Zakariás próféta könyvének a 9. rész 9. versében olvassuk. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez Jeruzsálem, leánya! Imi jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény Szamárnak a vemhén. Kedveseim, több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus, amikor majd bevonul Jeruzsálembe, akkor Szamárháton fog ülni. De nem csak ezt mondta meg, azt is elmondta, hogy milyen Szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény Szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nemigen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd Szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa Szamáron, vagy anya Szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja,
hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő Vemhin, azaz Szamárcsikon fog ülni. Szamárcsikon, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus Szamárcsikon ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket, csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik: eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, s azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamárcsikó. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége reá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért, és megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamárcsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamárcsikót, harmadszor szamárcsikó? Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamárcsikót, Jézushoz, és rátevék felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról megvan jövendőlve több száz évre előre, hogy szamárcsikon fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamárcsikon vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlést szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre megvoltak jövendőlve is. Sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árult el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et, vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzért? Miért árult el Júdás éppen 30 ezüst pénzért? Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás próféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. És ez az Isten, aki tudja a biztos jövőt, ez a Szent Lelke által iklette a prófétákat, és így írták le a Szentírást. Ezért igaz mindaz, ami a Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában. Krónika könyvében találjuk, feljegyezve a második könyv 20. rész 20. versében: bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és bízzatok az ő prófétáiban. Ha Istenben bízunk, akkor az ő szavában is bízunk. Még egyetlen egy jövendőlést szeretnék megemlíteni. Ezt Ezékiel próféta könyvében találjuk, feljegyezve a 44. rész 2. versében. Egy kapuval kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is. Ezékiel a próféta könyvének a 44. rész 2. versét olvasom. És mondanékem az Úr, ez a kapu belezárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta,
azért belezárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a Déli kapu, a Damaszkuszi kapu. És volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta, és közölte vele. A próféta leírta. Ez az egy kapu, ez bele zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért bele zárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus Szamácsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be. És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos az, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. Ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásba. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a 3. verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk, sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a 3. lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és ez igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Egy nagy kérdést szeretnék felvetni a mai elmékedésünk keretén belül. Amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, akkor két embercsoport lesz a világon. Vagyis Jézus Krisztus két csoportra fogja szétosztani az embereket. Minek alapján? Annak alapján, hogy olvastuk-e a Szentírást, hallgattuk-e a Szentírást, és megtartottuk-e azt, ami meg van írva a Szentírásban. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát, és ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Egy példát találunk feljegyezve a Szentírásban. Isten a vízözön előtt 120 évvel előre
kijelentette azt, hogy eljön a vízözön. Noénak azt mondta, építs bárkát, hogy amikor eljön a vízözön, akkor megmenekülhess te és a te családod. Butaság volt bárkát építeni, hisz a vízözön előtt eső nem esett. Micsoda hajó! Hogy lehet az, hogy kiöntelek a folyók, vagy annyi víz lesz a földön, hogy majd el fogja borítani a földet, és hajóra lesz szükség, kész butaság. Voltak, akik hittek Istennek, voltak, akik hittek Noé ige hirdetésének, voltak, akik nem. Teltek, múltak a napok, az évek, az évtizedek. Közeledett már a 120 év lejárta, és még sehol semmi. Noé befejezte a bárkát. Az állatok a maga rendje szerint Isten indítására mentek a bárkába. Az emberek megdöbbentek. Mi ez? Ez valami csodálatos jelenség. Ah, biztos ez természetes dolog, nem kell komolyan venni. Ismét felismétlődött bennük az, hogy igen, Isten azt mondta, hogy ez és ez lesz. De hát nem lesz abból semmi. Akik elhitték, amit Isten mondott, azok bementek a bárkába. Akik nem hitték, azok kívül maradtak. Akik hittek és bementek a bárkába, megmentették az életüket. Akik pedig nem hittek és kívül maradtak, elvesztek. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen. Kérjünk áldást Istentől ránk. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, és itt lent a megtört és megalázott szívekben, köszönjük neked, drága jó megváltónk, hogy te a te igédet adtad számunkra, mint örök útmutatót. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg, hogy azt szerint éljünk, járjunk, ahogy előtted kedves, hogy ebben az életben elkészüljünk az örök életre. Segíts bennünket szent lelked által megérteni az örök igazságokat, a romolhatatlan magot, amely a Szentírásban található. Adjál erőt, hogy megtanuljunk úgy élni, ahogy igédben tanítasz bennünket, hogy elhiggyük azt, amit te mondasz, megcselekedjük, és amikor eljössz nem sokára az egek felhőjében, akkor boldogan megállhassunk te előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és add meg, hogy megtanulva tégedet követni a föld életben, elkészüljünk.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Ezekben az időkben szó esik az Úr Jézus Krisztus haláláról, annak járulékos eseményeiről, jelentőségéről. Szeretnénk most együtt megvizsgálni egy kicsit ennek az eseménynek a mélységeit. Mi áll a hátterében, és itt nem konspirációkra gondolunk, hanem okokra, idevezető különböző folyamatokra. De tesszük ezt elsősorban nem azért, hogy kíváncsiságunkat kielégítsük, vagy hogy játszunk különböző elméletekkel és gondolatokkal, hanem megtaláljuk, hogy mi az, ami bennünket személyesen összeköt az Úr Jézus Krisztus megváltó áldozatával. Ebben a beszélgetésben beszélgető társunk és kedves vendégünk is, Magó Zsolt Áron lelkipásztor, Isten hozott a stúdióba, köszöntünk szeretettel.
2: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket.
1: Az Úr Jézus Krisztus halálát sokféleképpen igyekeztek tanulmányozni, leírni szakemberek. Találtam olyan szakdolgozatokat például, amelyek kizárólag az orvosi vetületeket boncolgatják, a különböző biológiai, fizikai folyamatokat, amelyek a kivégzés közben és utána lezajlottak. Mások foglalkoznak azzal, hogy jogilag mennyire volt megalapozott az Úr Jézus Krisztus pere. Foglalkoznak mások azzal, hogy gyakorlatilag ki az, aki felelőssé tehető Jézus Krisztus haláláért, mert ugye van egy kivégző osztag, van egy ítélőbíró, de van egy áruló is. Viszont akárhonnan nézzük a dolgot, felmerül az egyszerű, néhány szavos kérdés, valójában kiölte meg Jézus Krisztust. Mit mond erről a Szentírás?
2: Az evangéliumi feljegyzések nagyon sokat beszélnek a keresztre feszítés történetéről, és pontos leírások találhatók, hogy kinek milyen szerepe volt ebben a, ebben az eseményben, ami az Úr Jézus Krisztus kereszt halálához vezetett. És az egyszerű olvasat úgy tárja elénk, és azt a következtetést vonjuk le, hogy emberek okozták Jézus halálát, mint például a vallási vezetők, akár Júdás, aki elárulta, Pilátus, aki nem állt ki Jézus Krisztus ártatlansága mellett, vagy éppen a római katonák, akik végrehajtották az ítéletet. De hogyha a Szentírás egész tanítása szempontjából nézzük ezt a kérdést, akkor rájövünk arra, hogy bár ezekből a személyekből, akiknek volt bizonyos része az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítése történetében, és levonhatnánk azt a következtetést, hogy mindegyik személy, mindegyik csoport képvisel bennünket valamilyen formában, az egész emberiséget, levonva azt a következtetést, hogy mi emberek, ami bűneink által juttattuk az Úr Jézus Krisztust a keresztre. De a Bibliának létezik egy sokkal mélyebb igazsága, és ezt szeretném ma egy picit kihangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus nem halálra ítélték, Jézus Krisztus nem kivégezték. A Bibliának a tanítása, az evangéliumi tanítás az, hogy Jézus Krisztus odaadja az életét. Jézus Krisztus leteszi az életét, Jézus Krisztus önmagát ajánlja fel áldozatként. És hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor egy sokkal mélyebb igazságra lelünk, mint az, hogy csak hogy a mi bűneink miatt kellett Jézus Krisztusnak meghalnia. Ebben a megvilágításban, amelyről János Evangélium a 10. fejezetének a 17. és a 18. verse beszél, ott Jézus azt nyilatkoztatja ki önmagáról, hogy én leteszem az én életemet, és senki nem veszi el azt én tőlem. Úgy, ahogy ő le tudja tenni, fel is tudja venni. Tehát más szavakkal egyszerűbben megfogalmazva, Jézus Krisztus nem áldozat volt, sem az eseményeknek az áldozata, sem árulásnak az áldozata, hanem egy tudatos, önkéntes, helyettes áldozat volt, amit ő önként tett meg azért, hogy mindannyiunkat megválthasson a bűntől és a bűn következményeitől.
1: Ez egy nagyon mély gondolat, tehát egy önkéntes áldozat volt. Mondhatjuk úgy, hogy felajánlotta vagy felkínálta önmagát az ember megmentésére. Ez a gondolat azonban egy további apró részgondolattal válik szerintem teljessé, és, és szeretnék itt rákérdezni, hogy tulajdonképpen miért volt szükség arra, hogy Jézus felkínálja magát? Mit tette szükségessé?
2: Hát mindenek előtt a mi bűneink. Ézsaiás proféta könyvében találjuk a jövendőlést, hogy ő a mi vétkeink miatt sebesítettet meg. Tehát a mi bűneink miatt kellett meghalnia. És Jézus Krisztus szeretete késztette arra, hogy önként, ahogy az előbb említetted, vállalja azt a halált, ami részünk, azért, hogy így Isten kegyelméből a mi részünk legyen az élet, ami az övé, és így van lehetőségünk arra, hogy az örök életet elnyerhessük. És ez egy nagyon mély húsvéti gondolat, hogy akkor, amikor emlékezünk az Úr Jézus Krisztus szenvedés történetére, akkor lássuk ennek a mélységét, a teljességét, mert így sokkal jobban vágyunk arra, hogy Jézus Krisztusnak átadjuk az életünket, és részesüljünk az ő kegyelmében.
1: Igen, és ugyanezen a gondolatmeneten egy picit még tovább haladva, értjük meg, hogy mi a valódi személyes jellege a húsvétnak, ugyanis ha nem csak arra gondolunk, hogy Jézus megváltotta a világot, hanem azon a világon belül minket, sőt, egyes számban engem, akkor tulajdonképpen mi is részévé válunk egyféleképpen a húsvéti történetnek. Kiindulva azzal, hogy az ember bűne, a mi bűneink is tették szükségessé Jézus áldozatvállalását, amit önként elvállalt helyettes áldozatként, tehát helyettünk. És ahogy utaltál Ézsaiás prófétára, itt nagyon szépen elmondja a 4.-5. vers, először kezdi a szenvedések átvételétől, betegségeinket, fájdalmainkat hordozta, de a bűn problémájában a betegség és a fájdalom az a bűnnek csak a gyümölcse, a közvet, a velejárója, hanem az 5. vers aztán tovább mélyíti azt az egész gondolatkört, azt mondja, hogy a mi bűneinkért kapott sebeket és a mi vétkeinkért törték össze. Ami pedig, ahogy elkezdtük a kérdést, hát amit a Poncius Pilátus, vagy a vallási vezetők, vagy Júdás, mint áruló, vagy maga a kivégző osztag végzett el, az tulajdonképpen csak végrehajtása volt annak, amit Jézus magára vállalt. Persze az ő személyes felelősségük is megvan, de ez egy mellékfonal. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a helyettes áldozat gondolatát. Mit is jelent az, hogy Jézus helyettünk halt meg, és hogyan működik a helyettes áldozat? Gondolok itt arra, hogyha valaki meghal egy másik helyett, akkor az illetőnek az áldozatából mi haszna van annak, aki helyett meghalnak? És hogyan valósul ez meg az egész?
2: Itt lehet, hogy ha valaki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor itt a szavaknak a jelentése egy picit megzavarja. És ezért szeretném úgy kihangsúlyozni, hogy Jézus nem csak értünk halt meg, igen, hanem hogy kihangsúlyoztad, helyettünk halt meg. És itt van ez a különbség, ami valójában elvezet bennünket a Biblia egy alapigazságához, amiről Pál apostol beszél a Róma belekhez írt levél 6. fejezetének a 23. versében, amikor elmondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát ezt a gondolatot kell nekem megértenem, hogy mivel én bűnös ember vagyok, és az én ítéletem az a halált követeli számomra, akkor, amikor beszélünk a helyettes áldozatról, akkor Jézus Krisztus pontosan itt lép közbe, hogy helyettem hal meg. Tehát én, aki halálra vagyok ítélve, halálra méltó vagyok, Jézus jön és azt mondja, hogyha elfogadod, ha megengeded, és elhiszed, hogy ez lehetséges, akkor én felajánlom az én életemet, és meghalok helyetted. Nagyon érdekes, hogyha ezt megint látjuk a maga egészében. Ez nem egy elméleti kijelentés, hanem itt nagyon mély gyakorlati következményekkel jár ez együtt. Hiszen minden személy, minden bűnének a következménye a halál. Ezt az ítéletet mi mindannyian egyen-egyenként kellett volna elviseljük. És mivel Jézus Krisztus Isten, ezért neki jogilag lehetősége van arra, hogy mindenki helyett meghaljon. És amikor ő ezt önként felvállalja, felkínálja számunkra, így valósul meg a mi megváltásunk. Ami még nagyon érdekes ebben a kérdésben, amiről ugyancsak a Róma beliekhez írt levélben olvasunk, de az 5. fejezet 8. versében, ahol Pál apostol kinyilatkoztatja, hogy Krisztus, aki értünk, meghalt, akkor halt meg, amikor mi még bűnösök voltunk. Mert lehet, hogy egy igaz és egy jó emberért valaki még meghalna, de hát egy bűnös, egy gonosz emberért kihalna meg. És ebben az értelemben látjuk igazán, hogy milyen mély jelentősége van Jézus Krisztus helyettes halálának. Mit is jelent ez egy rövid ismétlés gyanán? Mindenekelőtt az, hogy ő odaáll az én helyemre. Odaáll az ítélőszékre helyettem.
1: Ami én sorsom lett volna, vagy az én büntetésem, azt ő
2: és ő azt magára vállalja, igen. Ő azt az ítéletet, amit én kaptam, azt ő magára vállalja. És akkor itt jön a történetnek az érdekessége, és cserébe ő nem csak életet, hanem igazságot is, bűntelenséget és fethetetlenséget kínál számunkra. És az a kép, ami megjelenik a Jelenések könyvében is, hogy fehér ruhát ad ránk, valójában Jézus Krisztusnak ezt a csodálatos jellemét szimbolizálja, ami a helyettes áldozatnak a teljességeként jelenik meg. Tehát nem csak levesz, hanem helyébe mást is ad. Péter apostol ennek a képnek a leírására használja ezt a gondolatot a Péter első levele, első fejezetének 18. és 19. versében, hogy nem ezüsttel vagy aranyjal váltott meg bennünket a Jóisten, hanem drága véren, az Úr Jézus Krisztusnak a vérén. És akkor itt megint láthatjuk azt, hogy az emberi érték az nem a bűnnel mérendő, hanem Jézus Krisztusnak a vérével, Jézus Krisztusnak a fethetetlenségével. És ez nem csupán teológia. Tehát senki ne úgy vegye, hogy itt most megpróbálok mélyebb bibliai gondolatokat érthetővé tenni, hanem ezt próbáljuk meg minél gyakorlatiasabban átlátni, hogy ez nem más, mint a szeretetnek a története. Hogyan munkálkodik, hogyan nyilvánul meg az igazi, mély krisztusi szeretet.
1: Egy Péter apostolnak egy igéje jutott eszembe. Ő jegyezte le ugye a Szentlélek ihlet ennek a leírására, ami mindazt összefoglalja, amit az előbb nagyon szépen felvázoltál. Az első levelének második fejezetében bűneinket maga vitte fel testében a fára, és ebből a szövegrészből kiindulva Péter levon egy személyes a magára, az olvasókra, ránk a hallgatókra és a nézőkre vonatkozó konklúziót. Azért vitte fel a testében a fára, folytatom az igét, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát egyrészt utal Ésaiás 53-ra, de egy nagyon fontos az előremutató része ennek az igének azért, hogy ahogy Jézus meghalt a bűneink miatt, mi meghalljunk a bűnnek, tehát megszakítva a kapcsolatot a bűn és a saját gondolkodásunk között, éljünk az igazságnak. Sokan próbálják sokféleképpen a bűneiktől a szabadulást valahogy elérni, ugye van az a pont az ember életében, amikor akár függőségről van szó, akár más káros szokásról, vagy jellemről, jellemvonásról, az ember eljut arra a pontra, hogy megundorodik tőle, és szeretne megszabadulni. Nem mindig sikerül, sokszor nem. Viszont vannak, akik úgy gondolják, hogy szenvedés, vagy ahogy mondják, vezeklés által meg lehet indítani a haragvó istenséget, hogy utána rajtunk megesik a szíve, levegye rólunk ezt a jármot, vagy elfogadjon bennünket, vagy látva ezt a nagy igyekezetet, akkor kössön velünk egy alkut, hogy na hát, ha ennyi mindent beletettél, akkor teszek én is valamit. Viszont mit mond a Biblia arról, hogy hogyan lehet a bűneinkért fizetni, és ezzel megszabadulni a bűnös státusunktól?
2: Nagyon fontos, hogy az ember átlássa ennek a szenvedés általi vezeklésnek az egész emberi pszichológiáját. Mert nagyon könnyen ebben az emberi magatartásban a hangsúly átesik rám emberre, bűnös gyarló emberre. Míg a Biblia tanítása szerint a hangsúlyt szeretné teljes mértékben az Úr Jézus Krisztusra helyezni. Ő ezt a helyettes áldozatot vállalta, ami bűneinket magára veszi, azért, hogy nekünk életünk lehessen. Pál apostol a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 14. versében említi, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát itt valójában a Biblia tanítása szerint nagyon szeretné az, hogy a hangsúly ne a vezeklésen legyen, hanem a hiten. És nekünk itt van emberi szempontból lehet, hogy egy picit nehéz feladatunk. El tudom ezt hinni, vagy nem tudom elhinni. És olyan csodálatos, hogy a Jóisten még azt sem várja el, hogy mi ezt elhiggyük. Mert a Biblia azt mondja, hogy mi kapjuk a hitet. Még a hitet is a Jóisten adja, azért, hogy el tudjuk fogadni azt, amit felkínál számunkra. Az Úr Jézus Krisztus halála az számunkra az üdvösséget hozza. Itt a kérdés az, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus kiejti ezt a kifejezést, hogy elvégeztetett, hogy befejezte a megváltási tervnek ezt az első részét, tehát kifejezte azt, hogy teljesen ki van fizetve a bűn, mert Jézus Krisztusnak az élete erre egy biztosíték, vagy ennek a jogi alapját képezi. De fontos, hogy mi Jézus Krisztust, mint megváltót lássuk. És lássuk azt is, hogy a mi szenvedésünk, még hogyha szenvednünk is kell, és erről még később esetleg majd egy pár szót említenék, még ha szenvednünk is kell, de a szenvedés soha nem lesz önmegváltó cselekedetté. Sem cselekedetté, sem érzelemmé. Még akkor is, hogyha kifejezi azt, hogy tényleg fájlalom a bűnt, de nem lesz megváltó szerepe ilyen értelemben. És én bízok benne, hogy minden kedves nézőnk számára ez egy evangéliumi jó hír, hogy nem kell ledolgoznunk, legyalogolnunk, ledolgoznunk a mi bűneinknek az árát, nem kell jóvá tegyük azt, hanem csak egyszerűen el kell fogadnunk Jézus Krisztusnak az áldozatát.
1: Itten nagyon érdekes gondolat fogalmazódik meg, és hogy hallgattam ezeket a gyönyörű dolgokat, eszembe jutott az Úr Jézusnak az egyik kereszten elhangzott szava, elvégeztetett. Nem régen rábukkantam egy idézetre a híres evangélikus teológus tollából, Dietrich Bonhoeffer, aki felteszi a kérdést, amit én is feltettem nem egyszer, és sokan föltesznek, hogy az ember a bűnbeesés után miért nem esett össze holtan azonnal? mert Jézus azt mondta, hogy amelyik napon eszel, az a napon meghalsz. Sokáig gondolkoztam, sokáig úgy láttam, hogy tulajdonképpen itt nem egy szó szerinti halálról van szó, hanem egy státusváltozásról, ugye a hal az örök életű teremtményből halandó lesz, ami önmagában megállja a helyét, mint jelentés, de nem magyarázza meg azt, hogy miért nemes halt meg Ádám. És ráirányította a gondolataimat egy dologra ez az idézet arra, hogy azért nem halt meg Ádám ott, abban a pillanatban, mert már Jézus Krisztus, akit a jelenések könyve úgy mutat be, mint a bárány, aki megöletett a világ megalapítása óta, már átvette az ember helyét, és magára vállalta ennek a terhét. És akkor szükség volt különböző okoknál fogva arra, hogy ez a terv, attól kezdve, hogy Jézus az első bűnbeesett ember helyébe lép, eljusson odáig, hogy a kereszten végül az életét adja, és többek között az elvégeztetett szó vonatkozik erre a lefizetésre is, a bűnök lefizetésére. Most viszont, amire utaltál az előbb, arra szeretnék egy kicsit rátérni, mert így beszélgetésünk első részében eddig csupán azt szerettük volna felvázolni, hogy tulajdonképpen miért szenvedett és miért halt meg Jézus Krisztus, mi volt az erkölcsi háttere ennek a halálnak. Most viszont a beszélgetés második felében szeretnénk egy kicsit rátérni egy olyan fogalomra, amiről ritkán hallottam prédikációkat, ritkán hallottam beszélni, és ami így puszta hallásra még az embereknek nem is tűnik annyira vonzónak. Mit jelent az a gondolat, amit az apostolok is, és Krisztus maga is megfogalmaz különféleképpen, hogy Krisztussal együtt szenvedünk. Pál apostol azt írja például, hogy ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk. Már az első fele érdekelne leginkább, de a második is persze, mit jelent Krisztussal együtt szenvedni, és ennek mi a háttere, és mi a célja?
2: Bízom benne, hogy az eddig elmondottak alapján sikerült mindenkinek megérteni azt, hogy mi a szenvedésünkkel nem tudjuk a bűn problémáját megoldani.
1: Hát Jézus felteszi, hogy mit adhat váltságul az ember.
2: És akkor ilyen értelemben próbálunk meg a kérdésre válaszolni, hogy létezik bűn miatti szenvedés, tehát a bűnnek vannak következményei. Mert a bűnnek az egyik sajátossága, hogy tönkretesz mindent maga körül, olyan, mint egy rákos daganat.
1: Akár felemészti a környezetét.
2: Környezetét, még annak az árán is, hogy önmagát is elpusztítja. És ez a rákos daganatoknak az egyik jellemzője, hogy azért, hogy ő fejlődjön, mindent elpusztít, még ha ez azzal is jár, hogy önmagát is elpusztítja. Na, ilyen a bűn. És emiatt ez mindig szenvedéssel járt az ember életében. De hogyha szeretnék őszinte lenni úgy az igéhez, amit említettél, vagy az egész Szentírás tanításához, akkor a Bibliának van egy másik tanítása is ezzel kapcsolatosan. És beszél arról, hogy a Krisztushoz tartozás, az Úr Jézus Krisztusnak az elfogadása, a Jézus Krisztussal való együttjárás, az szenvedéssel jár együtt. Még egyszer mondom, nem a bűn problémájának a megoldása,

0: magára vonja. És hiába Jézus velem van, de ugyanakkor meg kell tapasztalnom a szenvedést is. Milyen formában jelenik ez meg? Nem kell a legrosszabbra gondolnunk, mint például betegség, vagy pedig egy természeti katasztrófa, vagy baleset. A legegyszerűbbeket is megemlíthetném, mint például a félreértés, az elutasítás, a megvetés, vagy ha tovább megyek, akkor az üldözés.
1: És van, amikor ez például az a megvetés, társadalmi kiközösítés, vagy a megvetésnek az én képromboló hatásai, lehet, hogy mélyebben a úgymond húsába vágnak az embernek, mint egy ütés.
0: Igen, és valójában itt nyilvánul meg az, hogy az én szeretetem Jézus Krisztus iránt, a hozzávaló ragaszkodásom, az milyen mélységeket érint. Mert lehet valakivel azonosulni, akkor, amikor minden rendben van. A tanítványoknak Jézus Krisztus megjegyzi, akik a nagyobb körhöz tartoztak, hogy amíg volt kenyér és hal, nagyon lelkesek voltatok. Most mi történik? Már nem akartok utánam jönni? És ez a szenvedés valójában rámutat arra, hogy milyen mély, mennyire személyes ez a kapcsolat Jézus Krisztussal. Tehát, hogyha ő szenvedett, akkor ez csak egy ilyen érzelmi töltetet vált ki bennem, és elsírom magamat, hogy szegény Jézus mennyit szenvedett, vagy pedig, ha az életem olyan irányba sodródik, akkor azt mondom, ha Jézus szenvedett, akkor én is kész vagyok szenvedni. Ha Jézus Krisztus olyan körülmények között kész volt megbocsátani és imádkozni, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek, akkor a magam során én is kész vagyok ugyanúgy megbocsátani. Tehát valójában ez a Jézus Krisztussal való személyes sorsközösséget fejezik, igen.
1: Vigyük tovább akkor ezt a fonalat, mert az előbb utaltunk egy igeversre, amelyik azt mondja, hogy ha Krisztussal együtt szenvedünk, akkor Krisztussal együtt osztozunk is a dicsőségben. Ugye Pál apostolnak az egyik emlékezetes kijelentése. Némileg érintettük a Krisztussal együtt szenvedés kérdését. Most akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit jelent az osztozás Krisztussal az ő dicsőségében.
0: Említenék még egy igét, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének a 18. versét, ahol ugyanebben a kontextusban a következőket olvassuk, hogy a mostani szenvedések nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. És talán ez az a gondolat, ami nagyon szépen rávilágít arra, hogy akkor, amikor beszélünk szenvedésről, akkor beszélünk jelenkori szenvedésről, amikor beszélünk dicsőségről, akkor pedig beszélünk az eljövendő dicsőségről. Jézus Krisztus élete ilyen értelemben egy olyan életút, amelyen nekünk is végig kell járnunk. Mindenek előtt említeném az Úr Jézus Krisztus szenvedését, amelyet követ a szenvedés története kapcsán a halála, ezt követi a feltámadása, és ezt követi a dicsőség, amit ismét visszakap most már, mint Isten ember személyében. Tehát, hogyha ezt a krisztusi utat látom magam előtt, akkor látnom kell azt is, hogy az életemnek szerves része a szenvedés. És ennek egy nagyon fontos kilométert kövét kell okozza, nem a halálom, a fizikai halálom, hanem a lelki halálom. Igen, amikor tudatosítom az én bűneimet, amelyek elszakasztanak Istentől, és itt sem állok meg, ugye, hogy Jézus Krisztus sem maradt a kereszten, hanem a halálom súlyai alatt én vágyok teljes szívemből, hogy az újjászületés tapasztalatát a keresztség szertartásában, a keresztségnek a gyakorlatában ki tudjam fejezni a családom és a szeretteim irányában. És amikor a szenvedésemet követi az újjászületés, akkor ennek lesz a következő szakasza a dicsőségben való részesülés. Tehát nem

0: tévesszük össze azt, amikor beszélünk Isten áldásáról, hogy Isten jelenléte áldást hoz életemben. Azzal a dicsőséggel, amiről itt az igékben olvastunk, aminek az elsődleges jelentése, az az eljövendő dicsőségre vonatkozik. Pál apostol azonban, amikor beszél erről a gondolatról, akkor azt mondja a Korintus beléhez írt levél, második levél negyedik fejezetében, hogy ez a szenvedés pillanatnyi könnyű szenvedés. Tehát az ige számára nagyon fontos, hogy akkor, amikor át kell éljük a szenvedést, akkor valahol ott a tudatunkban, a lelkünk mélyén legyen ott ez az evangéliumi gondolat, hogy ez egy pillanatnyi könnyű szenvedés, aminek majd a következő szakasza, a következő lépése, az már egy örökké tartó, csodálatos, dicsőségben való részesülés.
1: Itt közben, ahogy hallgattalak, még eszembe jutott két olyan igevers, ami a szenvedés, a Krisztussal együtt szenvedés és a Krisztussal együtt megdicsőlés gondolatát erősíti tovább. Például az egyik a Filippi beléhez írott levél második fejezetében van, miután leírja az apostol az ötödik versre kezdődően az Úr Jézus Krisztus leereszkedését, ugye Istennek formájában volt, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Utána engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. A kilencedik vers egy figyelemre méltó kötőszóval folytatja, ezért, vagy annak okáért régi fordításokban Isten is felmagasztalta őt. Tehát az Úr Jézus Krisztus áldozatának leereszkedésének a dicsőség volt az egyrészt az isteni elismerése, másrészt pedig a jutalma. És én úgy gondolom, hogy ugyanez a logika alapján bírálja Isten a Krisztussal együtt szenvedő hívőknek is a lemondását, a nélkülözését, vállalják a gúnyt, a gyalázatot, a hátrányokat, amivel járhat a Krisztussal járás. És ennek az elismeréseképpen és ennek a jutalmaképpen nekik is megadja a dicsőséget. És vannak még más igeversek is, például a 2 Korintus 4-re utalva, amiből idéztél az előbb, azt mondja, hogy a mi ideig, óráig való szenvedésünk az nagy dicsőséget szerez nekünk, tehát elvezet bennünket oda. És ezt már csak... ahogy szokták mondani, habba a tortán, amikor az Úr Jézus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, és megmutatja a nagyság útját az alázatban és a szolgálatban. Hát ezek azok a dolgok, amelyek a szolgálatot, a megaláztatást, a lemondást, ami tiszta szívből történik, és őszintén azt a dicsőség felé vezető, a jutalom felé vezető útként vetíti elénk a Biblia. Hát... ha a Krisztussal együtt szenvedésről van szó, akkor bizonyára eszünkbe jutnak történelmi korszakok, példák, ugye voltak keresztény üldözések, akkor a középkorban megtörtént sajnos ezek is tények, hogy az egyháznak volt egy többségi része, amelyik a kisebbséget üldözte, és nem mindig az eretnekség miatt, hanem sokszor a hűségük, a buzgosságuk miatt. És manapság is a vallásszabadsági világszervezetek kimutatása alapján a kereszténység még mindig a legüldözöttebb vallás. Viszont a kérdés ebből az, hogy manapság mit jelent Krisztusért szenvedni, és beszélhetünk-e, van-e értelme Krisztusért szenvedésről, vagy Krisztussal szenvedésről beszélni egy modern, vallásszabadsági elvekre épülő, többek között ezekre is épülő modern nyugati társadalomban.
0: Az előbbi gondolatodhoz képest még annyit hozzátennék, hogy nagyon meglepő az, hogy említetted, hogy a keresztény vallás az egyik legüldözöttebb vallás ma is, és ezen belül pedig a római katolikus vallás az, ami a legüldözöttebb.
1: Hát talán, mert a legelterjedtebb,
0: legelterjedtebb is. Igen. Tehát ez is egy nagyon érdekes kis gondolat így a történelmi eseményekből. Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében, és ott a harmadik fejezet 12. versében fogalmazza meg ezt a gondolatot, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni az Úr Jézus Krisztusért, azok üldöztetni fognak. És nagyon jó, hogyha különbséget teszünk üldöztetés és üldöztetés között. Mert az az üldöztetés, amiről beszél a Szentírás, ami lélekerősítő, ami a Krisztusban való hitünknek a megerősödését jelenti, azok mind a kegyesen a Jézus Krisztushoz hasonló életnek a következményei. És ha ma nincsenek is nekünk itt Európában olyan szenvedésben részesei, mint a mártíroknak például, de magunk során lehet, hogy a fiataloknak, vagy különböző személyeknek nagyon nagy kihívás, akár a kinevetésnek, a csúfolásnak az elfogadása, az azzal való együttélés.
1: Hát beszélhetünk, gondolom, egyfajta társadalmi nyomásról.
0: Igen, de mondjuk a nyomásnak is megvan a maga szerepe, de akkor, amikor kinevetnek, igen, hogy ezt milyen bátorsággal tudom felvállalni, vagy mennyire érzem azt, hogy ez arra késztet engemet, hogy hát akkor inkább félrehúzódok, egy kicsit megpróbálom ezt árnyaltabbá tenni, nem beszélek Jézus Krisztusról, ne legyen annyira nyilvánvaló.
1: Vagy éppen megpróbálok kicsit hasonulni a többiekhez, ne legyek annyira kirívó az életemmel, a magaviseletemmel.
0: És akkor már döntöttem, hogy nem Jézus Krisztus, hanem inkább a világhoz való hasonlóság. És a másik, amikor a hitem miatt kiközösítenek abból a csoportból, amelyhez tartozom, vagy pedig amikor a hitem miatt különböző hátrányaim származnak, és itt említeném azt a társadalmi nyomást, amiről gyakran beszélnünk kell, mert a hívő emberek együtt élnek ezzel a nyomással, akkor, amikor a lelkismeret és szabadságot a társadalom nem veszi figyelembe, nem veszi komolyan, és hiába mondom el azt, hogy én így gyakorlom a hitemet, a legtöbb esetben ez nem érdekel senkit. És nem ugyanakkor beszélnünk kell arról az erkölcsi nyomásról, ami nehezedik, ami nehézé teszi azt, hogy felvállaljam azt, hogy én milyen hitet, vagy milyen erkölcsös életet szeretnék élni. Tehát akkor, amikor engemet emiatt kinevetnek, kigúnyolnak, kiközösítenek, akkor ez egy ilyen lelki tusát eredményez bennem, hogy vajon jó értékeket képviselek, jó értékeket szeretnék megvalósítani az életben. És ezért szeretném így kihangsúlyozni, hogy a hívő ember az nem keresi a szenvedést.
1: De jön az magától.
0: Jön magától, de nem menekül el. Hanem kész felvállalni azzal a hittel és azzal a bizonyossággal, hogy Jézus Krisztus ezekben a próbákban ott marad mellette, és nem hagyja magára. És egy hívő embernek ennél talán többre nincs is szüksége.
1: Nézzük, hogy az előbb beszéltünk Krisztussal együtt szenvedésről, Krisztusért szenvedésről, és beszéltünk arról is, hogy ez a jövőben, a megjutalmazáskor a kereszténynek Isten elismerését és az ő jutalmát fogja hozni a jövőben. Itt a Biblia ebben az esetben a dicsőség kifejezést használja, hogy a keresztény is részesül a Krisztus dicsőségében, és ennek is mély értelme van, mert ha például a végső soron a keresztény végig is járja az ő rögös életútját, és vállalja ezt a sok nehézséget, amire itt utaltál, és végül eljut Istennek országába, és megkapja úgymond a jutalmát, az a fény is, ami róla ragyog, az tulajdonképpen csak a visszatükröződés, ezt most jelképesen mondom, a Krisztusról ragyogó fénynek, tehát a Krisztus győzelme és dicsősége látható ezeknek az embereknek az életében is. Viszont a kérdés a következő, és most egy kicsit gyakorlatias, egészen kézzelfogható kérdés, hogy addig is, amíg eljön az az úgynevezett megjutalmazás, vagy osztozása, vigaszt az Isten dicsőségében. Mire számíthatnak a jelenben a Krisztussal együtt szenvedő hívők?
0: Mindenek előtt az egyik következménye az az örömben való részesülés. Tehát Jézussal együtt élni, még a Jézussal együtt szenvedni is egy lelki örömet jelent.
1: Tehát még és akkor egy megtiszteltetés.
0: Megtiszteltetés. Tehát akkor is, hogyha ez így első hallásra paradoxonnak tűnik, ellentétesnek, de ez egy valóság a Biblia tanítása szerint. Nem csak Pál apostol, Péter apostol is beszél arról, hogy örüljetek, amennyiben részesedtek Krisztus szenvedéseiben. És valójában találunk olyan bibliai, vagy akár történelmi példákat is, amikor a szenvedésben meglátjuk ezt a csodálatos örömet. Nekem ugye eszembe jutott egy-két ilyen eset, amikor vagy vulkánkitörés követően, vagy pedig földrengés következtében, amikor a férj feleség, vagy édesanya gyermekével, édesapa gyermekével érezte azt, hogy itt a szenvedés, a fájdalom, az elmúlás elkerülhetetlen, hogyan ölelik át egymást. És ebben az ölelésben, még akkor is, ha ugye a szenvedés, a nyomorúság egyre inkább áthatja minden testrészüket, mégis az arcukon ott van az öröm, hogy most együtt halhatunk meg. És ezeknek a képeknek olyan mély mondani valója van, amely ebben a kérdésben lehet, hogy segít egy picit megérteni, hogy hogyan lehet örvendeni akkor, amikor mások sajnálnak. És pontosan itt van a titok, hogyha tudod azt, hogy Jézus Krisztus abban a nehéz helyzetben nem hagyott magadra, ott van veled, átölel téged, akkor hiszem azt, hogy ez azt az igazi mély örömet nyújthatja nekem is, és neked is, és mindannyiunknak, amit Pál apostol megtapasztalt, akár a börtönben, akár más megpróbáltatása során.
1: Láthattuk tehát, kedves nézőink, kedves hallgatóink, ugye, mert vannak, akik bennünket csak hallgatnak a rádióban. Láthattuk tehát, hogy a kereszt az üzen. A kereszt beszél arról, hogy mit vállalt érettünk Jézus, elmondja azt, hogy miért vállalta, és kiért érettem. Ugyanakkor a kereszt beszél arról, hogy aki Krisztussal jár, annak számítania kell arra, hogy Krisztussal együtt szenved valamilyen formában, és számíthat arra, hogy Krisztus meg is vigasztalja. Mit mondva a kereszt a mai embernek, mit üzen a Krisztus keresztje, és hogyan adhatunk erre egy olyan választ, ami nekünk életértelmet, megnyugvást és egy pozitív jövőnek a perspektíváját, távlatait nyissa meg?
0: Nagyon fontos, hogy ennek a kérdésnek a mélységét megértsük. Mert tényleg bennünket, keresztényeket nagyon-nagyon veszélyeztet ez a gondolat, és az ebből következő életfelfogás, hogy úgy tekintsek Jézus Krisztus áldozatára, kereszthalálára, mint egy múltbeli esemény. A múltban történt, de nem olyan értelemben, hogy hát volt, szép volt, jó volt, hanem hogy lássam annak a jelenben az én életemre kiható hatását. Mert a kereszt az mindig jelen időben szólít meg. Mert például, ha veszem példának az Úr Jézus Krisztus kereszt halálát, azt megelőzően, tehát még azelőtt a történelemben ott volt az áldozati rendszer, amikor mindazok, akik bűnt követtek el, a bűnt tudatosították, akarták rendezni a Jóistennel, és áldozatot vittek, egy tökéletes, szép bárányt, valójában őket a kereszt üzenete szólította meg. Nekik ott a múltban a kereszt alapján kellett egy döntést hozniuk. A kereszt a történelemben mindig megszólította az embert. A jelenben is megszólít bennünket, és döntésre késztet, hogy ez az áldozat milyen változásra, milyen döntésre késztet engemet. Hitáltal el tudom fogadni? Tudok ebből növekedni? Megváltoztatja az életemet? És ilyen értelemben a keresztnek az üzenete ma is ugyanaz, hogy mi elveszett emberek vagyunk. A bűn miatt a mi sorsunk a halál. De az elveszett állapotunk ellenére a Biblia azt mondja, hogy Isten szeret bennünket. A keresztnek az üzenete az, hogy az ára, bűneinknek az ára ki lett fizetve, és Jézus Krisztus fizette ezt ki. És a kereszt az, amely megszólít bennünket, hogy bármilyen messzire távolodtunk el, bármikor van visszaút. Visszatérhetünk a Jóistenhez, mert a tékozló fiúban is, ahogy olvassuk, a szerető atya mindig vár bennünket azért, hogy ránk helyezze az ő fehér ruháját. Úgyhogy az elfogadás, Jézus Krisztusnak az elfogadása, a bűneimnek a megvallása, és az Úr Jézus Krisztusnak a követése lenne az a három nagyon fontos üzenet, amelyel ma is Jézus Krisztus keresztáldozata mindannyiunkat meg akar szólítani.
1: Tehát ez lenne a legmegfelelőbb válaszunk Krisztus áldozatára, aminek nyomán a legtöbb áldás származhat mireánk. Köszönjük szépen az értékes gondolatokat, köszönjük a nézők, a hallgatók nevében, hogy velünk tartottál. Jóisten áldását kívánjuk szolgálatodra továbbiakban is, és visszavárunk.
0: Köszönöm szépen, és ugyanezt kívánom én is a kedves televíziónézőknek, neked és a kedves családodnak.
1: Kedves nézőink, kedves hallgatóink, mai adásunk a végéhez közeledik. Remélem, hogy segítettünk önöknek egy kicsit mélyebben betekinteni az Úr Jézus halálának a jelentőségébe, és hogyha sikerül az összes eddigi húsvét után ezzel az alkalommal mélyebben elgondolkozni, és az eddigieknél határozottabb, komolyabb lépést tenni az Úr Jézus Krisztus követése fele, akkor biztos vagyok benne, hogy áldások várnak ránk a közeljövőben is, és végül Isten országában is. Egy biztos, az Úr Jézus példája, tanítása, s a tanítványok életpéldája azt mutatja, megéri. Várjuk Önöket szeretettel mához egy hétre is, a adásunk következő kiadásában. Hallgathatnak adásunk rádióváltozatát és sok más keresztény tartalmat a kolozsvári Reménység Hangerádió stúdiónak az adás körzetében is, a 88,3 MHz FM-en. És egészen addig, ameddig újra találkozunk a televízió képernyők előtt, kérjük, ne feledjék el, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűség.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Amikor azt mondjuk, hogy bibliai portrék, akkor nehéz feladatra válaszunk, mert kis mozaikokból kellene összeállítani valami olyan képet, ami alapján mégis nyernénk valamit egy ember életéről vagy tevékenységéről. Ez különösen nehéz akkor, amikor egy olyan szeméről kell beszélni, mint Káleb. Nem tudom, hogy van-e Önök között valaki, aki Káleb nevét egyáltalán hallotta, esetleg Józsué nevét, de őrá inkább emlékezünk, talán Mózes nevét, hadd mondjam, akire még inkább, de azt mondjuk, hogy Káleb, akkor ő valahol ott a harmadik sorban van. Mindjárt egy érdekes kérdéshez jutunk azzal, hogy a legtöbb probléma azokkal az emberekkel van, akik nem vezető pozícióban vannak, hanem a második helyen, úgymond, ne talán a harmadik vonalban. És ha vezetési konfliktusról beszélünk, akkor rendszerint a vezető vagy a közvetlen helyettese között szokott feszültség kialakulni. Viszont Kálebbel kapcsolatban éppen az az érdekes tanulság lesz, hogy ő a maga nyugalmával, türelmével, békés, derűs természetével egy örök példát ad arra, hogy hogy lehet a második vagy a harmadik vonalban mégis eredményesen dolgozni. Most ez a rövid vázlat csak azt a célt fogja szolgálni, hogy Önöket emlékeztesse majd később az előadás lényegére. Azt a címet adtam neki, hogy Káleb a bölcs és bátor hírszerző. Hát ha ezt a szót halljuk, hogy hírszerző, akkor már is bajban vagyunk, nem? Mert valami rossz dolgot asszociálunk, amikor halljuk a kifejezést, hogy hírszerző valaki, hogy már eleve nem lehet jó. Vagy valami titkos, valami gyanús ügy vagy ügyekbe keveredik az illető. Hogy mire gondoltam mégis? Káleb történetét a Biblia elején találjuk, pontosabban Mózes könyvében. Ugye a Bibliának az úgynevezett ószövetségi része, az eleje 5 könyvvel indul, mind az 5 könyv Mózes nevét viseli, és most különösen Mózes 4. és 5. könyvét, tehát az 5-ös sorozatból, az utolsó 2 kötetből fogok felolvasni néhány rövid részletet, illetve egy 6. könyvből is, ami követi Mózes 5 könyvét, és ez pedig Józsué könyve. Na most, hogy időben el tudjuk helyezni ezeket az eseményeket, úgy kell elképzelnünk, hogy valahol az időszámítás előtt, talán olyan 1200-1300 évvel lehetünk. Talán inkább közelebb az idő előtt 1300, vagy esetleg az 1400-as és 1300-as évek között. Tehát ha ezt hozzáadjuk még, ami több mint 2000 évünket, akkor meglehetősen régi ez a történet, több mint 3000 éves. És gondolhatna az ember, hogy vajon van-e igazán tanulság abban, ami 3 vagy 3,5 ezer évvel ezelőtt történt. Hát a következő néhány apró dolgot tudjuk erről az emberről, nem túl sokat. Tehát úgy vagyunk, mint az a gyerek, akinek van egy néhány építőkockája, nem túl sok. De ebből a néhány kis kockából megpróbál felépíteni valami szépet, vagy valami maradandót. Na, hogy tudjuk Káleb élettörténetét így a kis kockákból összeállítani? Az első dolog, amit tudunk róla, Mózes 4. könyvében, a 13. fejezetben, a 3. és 7. versben található. Ott egyszerűen csak arról van szó, hogy választani kellett hírszerzőket, úgymond kémeket, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Egyiptomból kivonuló zsidóság új helyét, a mai Palesztina területét kikémleljék, vagy megtekintsék, vagy feltérképezzék, egyszerűen, hogy információt szolgáltassanak, hogy hogyan lehetne elfoglalni ezt az új területet. Na, egy olyan isteni rendelkezést kaptak, hogy minden törzsből egy embert kell kiválasztani, ugye 12 törzsből állt akkor Izrael népe, és minden törzsből egy vezető embert kellett keresni. Így megtudjuk azt a 4. könyv 13. fejezetéből, hogy Júda törzséből választották Kálebet. Tehát ő egy előkelő törzsből származott, hiszen Júda törzse mindig vezető törzs volt, és abból a törzsből várták a Mesiást is. De többet nem tudunk róla. Csak annyit, hogy egy vezető ember volt egy előkelő törzsből. Na most, a történethez hozzátartozik az, hogy az az időszak meglehetősen zűrzavaros volt a zsidóság története szempontjából, mert amikor elhagyták Egyiptomot, egy teljesen ismeretlen, idegen, zord illetre jutottak, ha elképzeljük a Sínai félszigetet, vagy az arábiai sivatagot a mai Izraeltől délre, hogyha így magunk elé képzeljük a térképet, egy meglehetősen kietlen, száraz, lehet azt mondani, hogy barátságtalan, minden növényzetet és forrásokat nélkülöző hely volt ez, és bizony nekik ott hosszú időt kellett eltölteni. Eltöltöttek körülbelül egy 40 napot, vagy talán valamivel többet, amikor eljutottak arra a helyre, hogy most már a kémeket kiküldhették. Most ebből a részből szeretnék felolvasni egy néhány mondatot először, hogy ez a kémlelés hova vezetett. Tehát a 4. könyv 13. fejezeténél vagyunk, és onnan a 26. verstől olvasom a 31-ig. És visszatér a föld megkémleléséből 40 nap múlva, tehát 40 napig távol volt ez a 12 ember, minden törzsből egy-egy vezető. És mentek és eljutottak Mózeshez és Áronhoz és Izrael fiaihoz, egyéb fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájában, Kádesbe, és hírt vivének nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nekik a földnek gyümölcsét. A föld gyümölcséről hadd mondjak annyit, hogy azt is megtudhatjuk, hogy olyan nagy szőlőfürtöket találtak abban az időben azon a területen, hogy két ember kellett ahhoz, hogy vigyen egy fürt szőlőt. Képzeljék el, hogy mekkora szőlőszemek lehettek ezek. Lehet, hogy két szem szőlővel, jól lakott az ember akkor, két-három szemmel, hogyha elképzeljük, hogy bizony két ember kellett, hogy egy fürtöt vigyen. Vittek így haza mutatóba abból a gyümölcsből, amit találtak. Elbeszélték azután, és így mondták, hogy elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, mondták Mózesnek, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Tehát közben bemutatták a nagy szőlőfürtöt. De a mondatot aztán így folytatták az emberek. Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok egyesítve vannak, vagy erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus, Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett pedig a Jordán partján pedig Kananeus lakik. Tehát először azt mondták, hogy íme itt a bizonyíték, ahogy Isten megígérte, ez egy nagyon jó föld. A termése bizonyítja, hogy minden úgy van, ahogy számítottuk. Csak hogy, folytatták az emberek, a baj az, hogy ezek már város államokba szerveződött népek voltak, nem nomádok, mint Izrael törzsei, és bizony megtanulták, hogy akkor maradhatnak fenn, hogyha a városokat falakkal veszik körül, megfelelő védőerővel, katonassággal, ugyanakkor termetükre nézve ezek az emberek jóval nagyobbak voltak, fizikailag erősebbek, mint a zsidóság. És a válasz az volt, hogy rendben van minden, csak hogy ott van néhány nép, egyet-kettőt meg is említettek, Anák fiait, Kitteusokat, Jebuzeusokat, Emoreusokat, Kananeusokat és így tovább. Olyan népeket, amelyek hát valószínű, hogy Ázsia más részeiről vándorolhattak oda, vagy esetleg Dél-Európából a Kitteusok, valószínű. De ezek már harcedzett emberek voltak, ahogy mondta, megfelelően berendezkedtek, városokat építettek, és nyilván védték, és védeni akarták a területüket. Na most, ha valaki azt mondja nekünk, hogy rendben van a dolog, amire kértél engem, csakhogy, akkor mindig az lesz a fontos, ami a csakhogy után van, nem az, ami a csakhogy előtt. Tehát egy olyan szép képet festett arról a területről, hogy azt mondjuk, hogy na hát akkor minden rendben lesz, de az illető így folytatja a mondatot, hogy csakhogy, akkor arra kell jobban odafigyelnünk, mert utána jönnek a kifogások, hogy de rendben van a dolog, csak hogy, vagy rendben van, de, és akkor az illető felsorolja, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez a baj, tehát mégsem lehet oda bejutni. Na, itt történt ezekkel az emberekkel. És aztán így olvasom tovább a 31. és 32. verset is, hogy jó lehet Káleb, tehát itt fordul elő azután a neve, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, hogy bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik elmentek vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunknál. Ebből a néhány mondatból legalább három tanulságot vehetünk, hogy mit tett Káleb. Hadd tegyem hozzá, hogy Káleb és Józsué ketten voltak a 12-ből, akik azt mondták, hogy mégiscsak elfoglalhatjuk ezt a területet. 10 azt mondták, hogy nem. Tehát 10 ember véleménye a kettővel szemben, hát ez egy elég rossz arány, nem? Ha így szavazunk, akkor általában leszavazzuk a dolgokat. És akkor az emberek arra 10-re szoktak figyelni, nem a 2-re. De Káleb elsősorban is csendesítette a háborgókat. Tehát valószínű megvolt valami olyan képesség benne, hogy nyugalmat árasztott magából, és le tudta csendesíteni, meg tudta nyugtatni ezeket a háborgó embereket, akikben a lázadás megvolt. Hadd tegyem hozzá, hogy másokok miatt is lázadtak már ezek az emberek korábban, hiszen egy idegen területen voltak, nem volt mit enniük, nem volt mit inniuk. Ugye féltek a környezettől, féltek a vadállatoktól, féltek a váratlan támadásoktól. Most még itt van előttük egy újabb feladat, hogy el kell foglalni megerősített városokat, amelyeket ők soha nem csináltak, nem voltak háborúzó nép. Egyszerűen úgy érezték, mintha félrevezették volna őket. Na most ilyen helyzetben megnyugtatni valakit nem könnyű feladat. És úgy tűnik, hogy ha Káleb portréját meg kellene rajzolnunk, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan ember volt, aki a lázongó, háborgó, elégedetlenkedő, türelmetlenkedő embereket le tudta csendesíteni. Tehát meg tudta őket nyugtatni, csendre intett másokat. Ugyanakkor a második tulajdonsága a bátorság volt. Ezért is tettem a címbe azt, hogy ő bölcs és bátor hírszerző. A bátorsága azt jelentette, hogy így mondta, hogy bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk ezt a földet. Na, nagyon sokszor az életben nem az elhatározáson múlnak a dolgok, hanem a bátorságon. Emlékszem arra, amikor valamikor nagyon régen az érettségin ideje volt, és hogy abban az időben még egy kis tarisznyát kaptunk a ballagásnál, és a tarisznyában volt egy Adi idézet. A Tűz csiholója című versből volt 2 sor. Ha jól emlékszem, így hangzik, hogy csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Mert ugye ez egy jellegzetes Adi mondás, vagy Adi megfogalmazás, hogy merni és bátornak lenni, hogy ő még a között is különbséget tett, hogy bátrak voltak, akik mertek. Ha ezt az idézetet is megjegyezzük, nem fog ártani nekünk, de minden esetre az biztos, hogy Kálebről is hasonlót lehet elmondani, hogy ő úgy tudott nagy lenni, és úgy lett később nagy ember belőle, hogy bátor volt és mert szemben a többivel, a 10-zel. A harmadik tulajdonsága pedig, hogy el tudta oszlatni a kétségeket, a bizonytalanságot. Tehát az emberekben ott volt az a gondolat, hogy talán igen, talán nem. Bizonyára voltunk mi is már hasonló helyzetben, hogy nem voltunk egészen biztosak abban, hogy ezt most megtehetjük vagy nem, mint olyan 50-50% lett volna bennünk. Hogy talán igen, talán nem. Na ez a legrosszabb. Ez olyan, mint amikor valaki megáll a járda szélén, és azon gondolkodik, hogy átmehet-e a következő jármű előtt, vagy nem. És minél tovább gondolkodik, annál biztosabb lesz, hogy nem mehet át, mert közeledik a jármű. Mikor már közeledik, akkor újra megfordul benne a gondolat, hogy talán még igen, de aztán a következő pillanatban talán mégse, és akkor ott marad. És miközben vár, vagy másfelé figyel, jön a következő jármű, akkor megint megpróbálja felmérni, hogy talán igen, talán nem, elindulhatok, vagy nem. De minél tovább gondolkodik, megint csak ott marad a járda szélén, és nagyon nehezen tud átkelni. Na tehát ez a fajta bizonytalanság, vagy kételkedés nagyon sokszor lelassít bennünket az életben. És én Káleb történetéből azt tanultam meg, hogy ő nem csak bátor volt, nem csak, hogy le tudta csendesíteni a lázongó lelkületűeket, hanem őre még ez is jellemző volt, hogy ezt a kételkedést, ezt a bizonytalanságot is el tudta oszlatni, hiszen azt olvastam róla, kétség nélkül megbírunk ezzel a területet. Tehát kétség nélkül, mondta ő, kétségtelenül el tudjuk foglalni ezt, csak bátorság kellene hozzá. Azután, hogyha a következő fejezetre fordítjuk a figyelmünket, ugyanebben a könyvben a 14. fejezet, 6. versétől a 10-ig, ez a 3-as pont, itt azt találjuk, hogy ő hűséges és bizakodó is volt mindezeken túl. Tudni, amikor az emberek többsége azt mondta, hogy nem, nem mehetünk mibe, nem tudjuk elfoglalni ezt a területet, akkor a leírás szerint Isten maga is szólt a néphez, és azt mondta nekik, hogy jó, ha nem hiszitek azt, hogy ide bemehettek, akkor nem is fogtok bemenni. Egyenesen azt mondta Mózesnek, hogy téged foglak nagy népé tenni, és a többieket meg eltörlöm. Na most ebben a helyzetben mit tudott mondani Káleb? Nagyon érdekes a 14. fejezetből, olvasom a 6. verstől egészen a 10-ig, hogy Józsué pedig a Nun fia, és Káleb a Jefuné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat. Tehát miután ez a lázadás bekövetkezett, ugye mert 10 a 2 ellenében azt mondta, hogy nem lehet bejutni erre a területre, ezek az emberek az ellen véleményüknek egy kicsit a bánatuknak is, mint egy kifejezést adva, meghasogatták a ruháikat, a palástjuk szegélyeit beszaggatták. És azután szólt az Izrael fiai egész gyülekezetének, és ezt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy. Na érdekes módon ők is használták ezt a kifejezést, ez a két ember a 10-zel szemben ugyanazt a szót használta, csak pozitív értelemben, mert utána az következik, hogy csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Na mi történt ezután? Egy újabb tulajdonságot fedezhetünk fel, hogy ez az ember, tehát Káleb és mellette Józsué, kifejezték az érzelmeiket. Miért érdekes ez? Mert az európai kultúrában a férfiak általában nem fejezik ki az érzelmeiket. Ez a mi kulturális örökségünk, hogy a férfi kemény. A férfi nem mutatja az érzelmeit, a férfi nem sír, a férfi nem lágyul el, hogy így fejezzem ki. Hát a férfinek keménységet kell, szilárdságot kell, kitartást kell tanúsítani. Nem szabad az érzelmeit kifejezni, mert az érzelem kifejezése a gyengeség jele. Ezt mondja a mi kultúránk. Viszont vannak népek, ahol ki lehet fejezni az érzelmet, és a férfi férfi marad attól, hogy kifejezte az érzelmeit. Na itt a korabeli szokás szerint azzal, hogy a ruhájukat behasogatták. A bánat jeleként is megtették ezt, nagyon sok esetben pedig a bűnbánat jeleként. Ebben az esetben valószínűleg a bánat jele volt, talán a felháborodás jele is bizonyos mértékig kifejezte az érzelmeit mind a két férfi. És a következő tulajdonság, hogy realisták voltak. Tehát részt vettek a kémlelésben, és azt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, igen, jó föld. Na most, amikor az ember nem elégedett valamivel, akkor a jót is rossznak szokta látni, nem? Szoktuk mondani, hogy sötétben látja a világot. Az angol nyelvben van egy olyan kifejezés, hogy menj át az árnyékos oldalról a napos oldalra. Tehát sok ember úgy van, mintha szándékosan az útnak azon az oldalán sétálna, ahol árnyék van. És nem kéne más tennünk, csak átmenni a napos oldalra, és már is minden megváltozna. Na ez így volt velük is. Mert reálisak voltak, és azt mondták, hogy nem szabad eltúlozni a nehézséget, mert ha nehézséget eltúlozom, akkor nem veszem észre a lehetőséget. A lehetőség pedig az volt, hogy ez igen, jó föld. Tehát realisták maradtak. Az újabb tulajdonság a bizalom. Szintén nagyon fontos. Nem csak a személyes életünkben, de a közösségi életre is, családi életre azt lehet mondani, de minden emberi közösségre alapvetően jellemző az, hogyha eredményesek akarunk lenni, úgymond sikeresek akarunk lenni, összetartók akarunk lenni, akkor egymás iránt bizalom kell. És ez a bizalom megvolt benne, hiszen azt mondta Káleb, hogy ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket erre a földre. Tehát megvolt benne ez az előlegezett bizalom, hogy igen, ha Isten jó akaratú, hiszen jó akaratú, mert így tapasztalták, akkor el tudjuk foglalni a területet. És végül az utolsó jellemvonás, hogy csak hogy ne lázongjatok, mondta ez a két férfi. Hát ha állandóan háborgunk, meg türelmetlenkedünk, meg elégedetlenkedünk, nem jutunk sehova sem. Emlékszem arra, hogy az egyik nagyapám, anyai nagyapám, olyan ember volt, hogy mindig mérgelődött. Mint gyerek visszaemlékeztem rá, meg emlékszem rá még most is, hogy ha valami nem sikerült neki, tehát egy szöget akart beverni valahova, és elgörbült a szög. De nem azért, mert rossz volt a szög, hanem mert rosszul ütött a szögre. Olyan mérges tudott lenni, hogy mi nem tudtuk, hova bújunk, gyerekek. Ha netalán úgy ütött a szögre, hogy közben az ujjára is ütött. Hát akkor még mérgesebb lett, és eldobta a kalapácsot. Mint a kalapács lett volna hibás azért, hogy az ujjára ütött. Na nekünk gyerekeknek olyankor menekülnünk kellett, mert ugye hát mi kell a gyereknek, mint látja azt, hogy a nagyapa az ujjára üt. Ugye akkor mi nem hasogattuk meg a ruhánkat, hanem hát a szánk az körbe szaladt, hogy így mondjam, és persze a nagyapa annál dühösebb és annál mérgesebb lett. Mert ez egy nagyon érdekes emberi tulajdonság, hogyha valami nem sikerül, akkor ahelyett, hogy a megoldást keresnénk, dühösek leszünk. Persze a vérmérsékletünktől függően van, aki sose lesz dühös. De azért a legtöbb ember, különösen azok az emberek, akikről azt hiszem egyszer beszéltem itt ebben a körben, vagy egy hasonló körben, a szangvinikus típusú emberek, akik eleve ilyen érzelmi kitörések vannak, de azok rettentően dühösek tudnak lenni, ha valami nem sikerül nekik. Sőt, annyira dühösek, hogy oda csapják és abba hagyják, és nem is csinálják többet. Emlékszem egyszer egy fiatal ember, egy barátomra, aki szólót akart énekelni. És én nem vagyok igazán zeneértő ember, de valahol eltért a dallamtól, és annyira zavarba jött, pedig nagyon jó énekes volt, hogy összecsapta a kottáját és kiment a teremből. Úgyhogy akkor kísérte a zongoránál, egy pillanatra megdermett, és nem tudta, hogy most mi következik. Nem szólt egy szót, csak összecsapta a kottát, kiviharzott a teremből. Nem tudta elviselni a kudarcot. Na, ilyen érdekesek a szangvinikus emberek, hogy egyszerűen nem tudják a kudarcot elviselni, inkább lázonganak, és ebben a lázongásban van valamiféle félelem, talán egy belső félelem, amit nem tudnak legyőzni magukban. Inkább

hova mehetnének. Nagyon sok dolgot tapasztalt maga körül, ugye a manna hullás, amiről talán hallottunk, vagy az, hogy a kősziklából víz fakadt, és számtalan olyan dolog, ami arra emlékeztethette őket újra meg újra, hogy van valaki, aki törődik velük. Na mégis ez a generáció amellett döntött, hogy nem. Legjobb, ha visszamennek Egyiptomba. És akkor Istennek az volt a végső válasza, hogy mivel 40 napig tartott a föld megkémlelése, minden napért kapnak egy évet. Ez elég szigorú büntetésnek tűnik, nem? És azt mondta, hogy ez a generáció a 20 évestől felfelé meg fog mind halni. Tehát a következő 40 esztendőt ott töltötték. Bolyongtak a sínai hegy körül, vagy a sínai félszigeten, a dél-arábiai sivatagban, még mindenkit eltemettek. Csak a következő generáció, az ő gyermekeik, meg azután a még kisebbek, a harmadik generáció tagjai maradtak meg, illetve a két ember, Káleb és Józsué. Sőt, a történethez az is hozzátartozik, hogy még maga Mózes sem, aki az igazi vezető volt, nem mehetett be. Persze más okok is közrejátszottak, de végül ő sem mehetett be erre a megígért földre. Most nézzük azután, hogy mi volt Káleb legfőbb jellemzője. Erre a két bibliai szakaszra gondolok most. Tehát Mózes 4. könyvénél vagyunk, a 14. fejezetnél. Aztán a 26. majd a 32. fejezetben hasonló gondolatokat találunk. Nagyon érdekesek ezek. 14. fejezet, 20. versétől. És mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszédet szerint, de bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szomnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki nem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más lélek volt benne, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva, tehát az ő utódai. Azután a 30. vers, és nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká lesztek abban. Kálebet, a Jefuné fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Majd még egyszer a 37. 38. versben egy hasonló gondolatot találunk. Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztettek a földről, meghaltak az Úr előtt a csapás által. Csak Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefuné fiú maradának életben, ama férfiak közül, akik mentek a földet megkémlelni. Azután a 26. fejezetben van egy mondat, amely nagyon érdekes. Mert az Úr mondotta nektek, bizonnyal meghalnak a pusztában, és senki nem marad meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefuné fia, és Józsué, a Nun fia, még egyszer. Végül a 32. fejezetből egy-két rövid mondatot szeretnék még olvasni ezzel kapcsolatosan, a 10. verstől 12-ig. Azért megharagudott az Úr azon a napon, és megesküdött, mondván, nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból, 20 esztendőstől fogva és feljebb azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel hogy nem tökéletesen jártak én utánam, kivéve a Kenizeus, Kálebet, a Jefuné fiát és Józsuét, a Nun fiát, mivel hogy tökéletesen jártak az Úr után. És megharagudott az Úr Izraelre, és bujdostatta őket a pusztában 40 esztendeig, míg megemésztetett az egész nemzetség, amely gonosz cselekedett az Úr szemei előtt. Tehát amit az előbb elmondta, ezek a bibliai leírások ezt tartalmazzák, hogy ez a két ember, Káleb és Józsué, mivel bennük valami más lélek volt, így fogalmazott Mózes ebben a könyvben. Ez a más lélek arra indította őket, hogy a többséggel szemben a saját jó tapasztalatukhoz hűségesek maradjanak. Mi ebből a tanulság? Hogy néha a többséggel szemben is meg kell állnunk, nem? A legtöbb ember úgy van, hogy megy az árral. Tessenek nekem, én a legtöbb ember olyan, szívesen megy az árral. Nagyon nehéz az árral szemben úszni, vagy nagyon nehéz a többséggel szemben egy véleményt képviselni. De erről a két emberről éppen ezt találtuk itt feljegyezve, hogy ők tökéletesen követték Isten a többséggel szemben.

Na most nézzük, hogy mi történt azután. Eltelt az a bizonyos 40 esztendő. Egy kicsit több is, mint 40 év, egész pontosan 45 év. Káleb és Józsué körülbelül 40 évesek lehettek, mikor mindez történt. Most tessék ehhez a 40-hez adni még 40-et, vagy 45-öt. Hány évesek voltak akkor, tehát amikor a honfoglalásra végül sor került. Ugye az erejük teljében voltak 40 évesen egy generáció, akik elfoglalhatták volna azt a területet, de a bizalmatlanságuk meg a lázongásuk miatt ez nem meg. Így felnőtt egy újabb generáció a 40 év alatt, de abból az eredeti generációból nem maradt csak 2-3 ember. Azaz Káleb és Józsué, tehát az ő életkoruk már akkor mintegy 80-85 esztendő volt. Na mit tud tenni egy 80-85 éves ember? Azt gondolnánk, hogy nem sokat. De minden élet-szemlélet kérdése szerintem. És nagyon érdekes az, hogy mi lett ezekkel az emberekkel. Itt vagyunk még mindig Mózes 4. könyvénél, csak most már a vége felé lapozunk, a 34. fejezethez, hogy ugye eljutottak végre-végre, 40 év után Kánaán földjéhez, és ott meg kellett szervezni egyrészt a honfoglalást, másrészt pedig a föld felosztását. Most Mózes 4. könyve 34. fejezetében, 16. verstől a 19-ig azt olvashatjuk, hogy a földosztás egyik szervezője lett Káleb. Olvasom a 34. fejezet 16. versétől, hogy szólt azután az Úr Mózesnek, mert Mózes még velük volt. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani ezt a földet. Eleázár a pap, és Józsué a Nún fia. És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. És ezeknek a férfiaknak neve a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. Tehát már fölnőtt egy újabb generáció, de még mindig vezető maradt. Na hát ahhoz nagyon jó vezetőnek kell lenni valakinek, hogy 40 év után még mindig vezető legyen, nem? Általában azt mondják a vezetéshez értő emberek, hogy minden jó vezető 10 év után leköszön. Van, aki hamarabb leköszön, de egy vezető általában 10 évnél tovább igazán jó vezető nem lehet. Nagyon ritka. Szinte zsenialitás kell ahhoz, hogy valaki 10 év után még mindig jó vezető maradjon. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a vezető szempontjából is nagyon jó, ha 10 év után valami más csinál. Legalább átmenetileg. Utána megint próbálkozhat a vezetéssel. De ha valaki 40 éven keresztül vezető, akkor igazán zseniálisnak kell lennie, nem? És itt, amit felolvastam ezek szerint, az első, akit kiválasztottak, hogy a földosztásban, meg a honfoglalásban vezető legyen, az első, aki az első jelentős törzsetet, Júda törzsét képviselte, nem a következő generáció egyik embere, aki fiatal volt és erős, hanem egy idős ember, aki már akkor mintegy 85 esztendős volt. Tehát megőrizte vezető szerepét. Na most átjutunk Mózes 5. könyvéhez, ahogy mondtam, hogy Mózes 4., majd 5. könyvéből, végül Józsué könyvéből is néhány kisebb részletet felolvasnék. Mózes 5. könyve első fejezetéből, 34. verstől szeretném olvasni a 37. versig. Meghalá az Úr beszédetek szavát, és megharagudott, és megesküdött, mondván egy gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem a ti atyáitok, és hogy a ti atyáitoknak adom, kivéve Kálebet, a Jefunné fiát. Ő meglátja azt, és ő neki adom azt a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak, mert tökéletességgel követte az Urat. Még a következő vers is. Még én rejám is megharagudott az Úr miattatok, mondván tesem még be oda. Mármint Mózes. És tényleg Mózes sem mehetett be. A különös az tehát, hogy aki az első vonalban volt, Mózes, végül nem jutott át a határon. Aki a második vonalban volt, Józsué, lett a vezető. Aki a harmadik vonalban volt, Káleb, megmaradt vezetőnek. Még mindig, és hogy így mondjuk, egy helyen előbbre került ebben a rangsorban.
de ő maga is részt kapott a földből, hiszen azt olvastuk, hogy megláthatja a földet, amelyet korábban ugye 40 évvel előtte látott, és neki adom a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak. Tehát Isten megerősítette ezt a korábbi ígéretet. Na most azután nézzük, hogy ennek a hűséges embernek, aki 40 éven keresztül kitartó volt, végül mi lett a jutalma. Most átlépünk Józsué könyvéhez, ami követi Mózes 5. könyvét, és Józsué könyvéből, a 14. fejezetből egy különös részt szeretnék elolvasni, a 6. verstől a 14-ig. Kérem, hogy nagyon figyeljenek, mert ezek a legfontosabb részek. Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba, és mondta nekik a kenizeus Kálev Jefuné fia: te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős voltam én, amikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgálja Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki a hírt, amint az én szívembe volt. Nagyon érdekes gondolat. Nem úgy, ahogy a többség diktálta, vagy ahogyan szerették volna hallani, hanem ahogy az az ő szívében ott volt. Őszintén, így lehetne mondani. Az atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon, mondván: bizony a föld, amelyet taposott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólt, most 45 esztendeje, mióta szólt az Úr e dologról Mózessel, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. 85 esztendős volt ez a férfi. És ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra, kelésre. Hát nem sűrűn látunk ilyen embereket, azt hiszem. Akik 85 éves korukban azt mondják, hogy olyan erőm van, mint 40 éves koromban volt. És a végén, az utolsó mondat szerint, most azért ad nékem ezt a hegyet. 85 éves ember még hegyet akar mászni. Hegyet kért. Nem a sík területet, ahol kényelmesen lehet sétálni, hanem ő még hegyet akart mászni. Hegyet kért, amelyről szólt az Úr azon a napon, és megáldott Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. Megkapta a hegyet. 85 éves volt, és 85 éves korában azt mondta, hogy ugyanan erős vagyok, mint 40 éves koromban. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye arról, hogy mitől öregszünk. De ez a történet nekem azt mondja, hogy mitől nem öregszünk. Na, ha ezeket a dolgokat végig gondoljuk, hogy tudnélik valaki nyugodt és derűs. Csendre tud inteni másokat. Bátorítani tud, hogy eloszlatja a kételyt, hogy bizakodó, és még az érzelmeit is kifejezi időnként. Nem szégyelli. Realista. És van benne bizalom. Bizalom abban, hogy az Isten jó akaratú. Egyszer valaki azt mondta, nekem sose felejtem el, miután felfedezték nála, hogy rossz indulatú daganata van, azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ez a daganat jó indulatú vagy rossz indulatú, hanem hogy az Isten jó indulatú. Nagyon érdekes mondás. Na, valahogy Kálev olyan ember volt, aki azt mondta, hogy az a fontos, hogy az Isten jó indulatú. Nem az a fontos, hogy a többség milyen indulatú, hogy most háborognak, lázonganak, hogy félnek, hogy menekülnek, hogy vissza akarnak menni Egyiptomba. Nem. Fontos az, hogy abban bíznak, hogy az Isten jó akarata, és így elutasította a lázadást meg a félelmet. Más lélek volt benne. És a tanulság tehát az, hogy mi magunkat öregíthetjük meg bizonyos magatartási formákkal, illetve fiatalon tarthatjuk magunkat, megint csak bizonyos magatartási formákkal. Becsületes volt Kálev,
megőrizte az erejét, a fizikai erejét, és végül a földet is megőrizte. Végül, ha Józsué könyvéhez lapozunk egy pillanatra, illetve Józsué könyvénél vagyunk, de a következő fejezethez, a 15. fejezethez, akkor ebből azt is megtudhatjuk, hogy a jó példa mennyire ragadós, idézőjelben. Tehát mennyire jó hatása van a jó példának. Józsué 15. rész, 15. versétől olvasom egész a 19-ig. És felment innét Debír lakói ellen, Debírnek neve pedig azelőtt Kíriát Széfer volt. És mondta Káleb, tehát Kálebről van szó még mindig, aki megveri Kíriát Széfert, és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én lányomat feleségül. Aki a bátor, 85 éves ember, mondta, hogy a lányomat feleségül adom. Elfoglalta pedig azt Otniél Kénáznak, a Káleb testvérének fia. Néki adta Akszát, az ő leányát, feleségül. És lőn, hogy amikor eljött az, biztatta őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszállt azért a Szamáról, Káleb pedig mondta neki, mi bajod? Ő pedig mondta, adj áldást nékem. Mivel, hogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. Tehát figyeljük meg, hogy egy bátor ember azt mondja, hogy aki meg tudja mutatni, hogy milyen bátor, megkapja a lányomat. Megjelent ez az Otniel nevű személy, aki legyőzte az ellenséget, megmutatta, hogy bátor, megkapta a lányt. Utána a lány megmutatta, hogy milyen bátor, az apjának. És akkor azt mondta az apjának, hogy ne csak a földet ad nekem, hanem a forrást is, mert mit érek a földet? Víz nélkül. Tehát a végső tanulság az, hogy ha őrizni akarjuk az egyéniségünket, akkor merjünk hűségesek maradni ahhoz, amiről meggyőződünk. Tehát ne engedjük azt, hogy a többség valamilyen formában befolyásol bennünket, mint ahogyan ebben a régi-régi történetben találjuk, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy Kálebnél vagy Józsuénél ezt láttuk, bár most Józsuéról kimondottan nem beszéltünk, csak Kálebről, de körülbelül egykorúak voltak, tehát amit elmondtam Kálebről, valószínű ugyanazt el lehetett mondani Józsuéról is, de Kálebnek ez a különös története van, és csak ő az egyetlen szinte, akiről ezt olvassuk, hogy eltelt 45 év, és 45 év után ugyanan erős volt, mint korábban. Hadd kérdezek valamit végül, hogy tudnak még önök valakiről a Bibliában, aki még egy kicsivel tovább is élt, mint Káleb, vagy Józsué, és valami hasonlót tudott mondani, mint Káleb. Hogy ő már ennyi idős, mondta az illető, és még mindig ugyanan ereje van, mint fiatal korában. Még ugyanan tisztán lát, mert akkor még nem volt szemüveg, ugyanolyan tisztán lát időskorában, mint ahogyan látott fiatal korában. Bibliai rejtvény. Ki is mondtuk a nevét egyébként a történet kapcsán többször is. Mózes. Mózesről azt olvassuk, hogy 120 évig élt, és amikor 120 éves volt, akkor azt találjuk róla Mózes 5. könyve végén, az utolsó fejezetben, hogy nem fogyott el az ereje. 120 éves korában, és hogy ugyanolyan jól látott, azaz így mondja a Biblia régiesen, hogy nem homályosodott meg a szeme. Végül a tanulság a Biblia újszövetségi részében van, ahol egy érdekes listát találunk, ezt most nem fogom elolvasni, de följegyezhetik a zsidókhoz, itt levél 11. fejezete. Ezt a fejezetet úgy ismerjük, hogy a hithősök sora, vagy a hithősök listája. Igaz, hogy itt Káleb neve nem fordul elő, de előfordul olyasmi, hogy hitáltal legyőztek országokat, emberek. És előfordul valakinek a neve Gedeon. Igaz, hogy ő később élt, talán egy 100 évvel később, mint Káleb, de egy nagyon érdekes személyiség ő is. Nem sok van róla a Bibliában, de az a kevés is elég ahhoz, hogy tanuljunk belőle. Én most megköszönöm önöknek a türelmüket és a figyelmüket, és azt kívánom, hogy ebből a rövid kis vázlatból maradjon meg bennünk az, hogy igen, ha valaki hűséges önmagához és hűséges Istenhez, akkor nem csak a fiatal kora lesz jó, hanem az idős kora is. És azt a különleges ajándékot kaphatja meg, hogy idős korban is erős marad,
és egészséges is. És ugyanaz a bizalom lesz benne, mint amivel indult az élete kezdetén. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban áttekintjük a Tesszalonikai első levél első fejezetét.
4: Címzés, üdvözlés.
5: Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének, kegyelem néktek és békesség.
4: Hálaadás a gyülekezet példás hitéért.
5: Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőink élettetek és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
3: A fejezet első verse a Pálnál szokásos bemutatkozásból és üdvözlési módból áll. Pál, Silás és Timóteus a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Az itt említett három név sejtetni engedi, hogy a Tesszalonika beliekhez itt első levél Korintusban lett megírva. Az apostolok cselekedetei 18. fejezete szerint Pál apostol ebben a városban tartózkodott és munkálkodott másfél éven át. Az 5. vers arról tudósít, hogy Szilász, azaz Szilvánusz és Timóteus megérkezése Korintusba új lendületet adott az idős apostolnak az evangélium hirdetésének munkájában. Minden valószínűség szerint munkatársai arra kérték őt, hogy amikor levelet ír a tesszalonikai gyülekezetnek, írja a levél elejére az ők üdvözletüket is. A három név említése annak a bizonyítéka, hogy Pál tiszteletben tartotta Krisztusnak azt az utasítását, amit a tanítványainak adott, amikor elküldte őket, hogy a környező városokban és falvakban hirdessék Isten országának evangéliumát. Jézus maga köré hívta a 12-t, és megparancsolta: menjetek széjjel a városokba és a falvakba. Senkit sem küldött ki egyedül, hanem testvért a testvérrel, barátot a baráttal. Így segíthették, bátoríthatták egymást, együtt tanácskoztak, együtt imádkoztak, mindegyikük ereje kiegészítette a másik gyöngeségét. Jézus ugyanígy küldte ki a 70-et is. Az volt a szándéka, hogy az evangélium hírnökei így társuljanak. A legtöbb biblia kommentár szerzője a két tesszalonikai levél, továbbá az apostolok cselekedetei 17. fejezete, valamint a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének 16. verse alapján úgy véli, hogy Pál talán 2-3 hónapig tartózkodott Tesszalonikában. Ez viszonylag rövid idő volt. Nem minden evangelizációs sorozatát jellemezte ez a rövidség. Például Efézusban 3 évig munkálkodott. A tesszalonikai eset azt példázza, előfordul néha, hogy a körülmények kevesebb munka után is lehetővé teszik a bőséges aratást. A két tesszalonikai levél hangvételében elég nagy a különbség, de tartalmilag csekély. A tesszalonikai levelekben nem sok dologra illene rá Péter apostol állítása, miszerint Pál írásaiban találhatók nehezen érthető dolgok. A tesszalonikai gyülekezetnek írt levelek gerincét az egyszerű, gyakorlati keresztény tanácsok alkotják. Olvassuk a Tesszalonika beliekhez írt első levél első fejezetének a második és a harmadik versét. Hálát adunk az Istennek mindenkor minnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a ti szeretetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt. Tehát Pál hálát ad Istennek az egész gyülekezetért. Minden tagot szeret, emlékezik rájuk, és feltehetően naponta meg is említi őket imáiban. Mindegyiküket nagy becsben tartja, mint Isten drága ajándékait, mindegyiküket értékeli azokért a lelki ajándékokért, amelyekkel szolgálnak a környezetnek és gyülekezetüknek. A harmadik versben a Tesszalonika beliekhez írt levél szerzője megnevezi, hogy miért ad hálát a gyülekezetért Istennek. Először a hit munkájáról ír. Eme kifejezésekkel azt adja a levél olvasóinak értésére, hogy a hit és a cselekedetek nem zárják ki egymást. A hit Isten kegyelméből ered, ezért tulajdonképpen Isten munkája az ember által. Isten a gyülekezetet valóban emberek által építi, akiket munkatársaivá fogadott. Akit Isten Jézus Krisztusban megváltott, annak a hite nem merül ki tétlenségben, hanem a szeretet által munkálkodik. Másodszor Pál a szeretet fáradozásáról emlékezik meg. E kifejezéssel a hívők szeretet szolgálatát írja körül. A tesszalonikaiak szeretet tevékenysége nem merült ki néhány egyedi segítségnyújtásban. Ezt a szolgálatot állandóan gyakorolták. A keresztény szeretete a felebarát felé irányul. A felebaráti szeretetben pedig a Krisztus iránti szeretet is megmutatkozik. Az éhezők, szomjúhozók, jövevények, mezítelenek, betegek iránt gyakorolt szeretet szolgálat által a hívő a maga Krisztus iránti szeretetét mutatja meg. Harmadszor Pál apostol hálaadása a reménységgel kapcsolatos. A reménység a szeretethez hasonlóan a Jézus Krisztusba vetett hitből következik. A gyülekezet reménysége Jézus Krisztus visszajövetelére irányult. Várakozásukat a Szentlélek keltette fel. Pál azért ad hálát, hogy a gyülekezet tagjai a reménységben álhatatosak, türelmesek voltak. Nem lankadtak el a várakozásban a belső és külső próbák között. Mindezek után vessünk egy pillantást a Tesszalonikai első levél első fejezetének a negyedik versére. Tudván Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva. Téves volna azt hinni, hogy ebben a Biblia versben az eleve elrendelésről volna szó. Mi az igazság az itt említett kiválasztással kapcsolatban? Ellen Gould White, Patriárkák és Proféták című könyvének 1993-ban Budapesten kiadott magyar nyelvű változatában a 166.-167. oldalán ezzel kapcsolatban a következőket olvashatjuk. Isten nem önkényesen zárta ki Ézsaut az üdvösség áldásaiból. Kegyelmének ajándékát Krisztus által mindenki elnyerheti. Nem kiválasztás, hanem saját döntésük alapján kárhoznak el sokan. Isten igéjében feltárta az örök életre való kiválasztás feltételeit. Parancsolata iránti engedelmesség a Krisztusba vetett hit által. Isten a törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri kívánalmainak normáját, beléphet a dicsőség országába. Krisztus ezt mondta: aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet. János evangélium a 3. fejezetének 36. verse. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 21. verse. A Jelenések könyvében pedig kijelenti: boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemersenek a kapukon a városba. Jelenések könyve 22. fejezetének 14. verse. Ami pedig az ember üdvösségét illeti, Isten igéjében a kiválasztásnak ez az egyetlen módja szerepel. Minden olyan lélek az örök élet jelöltje, aki félelemmel és rettegéssel munkálkodik üdvösségén. Kiválasztott az, aki felveszi a fegyverzetet, és megharcolja a hit szép harcát. Kiválasztott az, aki vigyáz és imádkozik, aki kutatja a Szentírást, és nem teszi ki magát a kísértésnek. Kiválasztott az, akinek a hite állandó, és aki engedelmeskedik az Isten szájából származó minden ígének. A megváltás lehetősége mindenki számára készen áll. De a megváltás áldásait csak azok fogják élvezni, akik eleget tettek a feltételeknek. Eddig az idézet. Mennyire megerősít az a tudat, hogy Isten határozottan akarja üdvösségünket. Találhatott volna erre Pál még világosabb kifejezést? Isten mindannyiunkat meghív, hogy legyünk az ő kegyelme országának polgárai. Isten nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem úgy, ahogy megvan írva Péter apostol 2. levele, 3. fejezetének a 9. versében. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Pál apostol azonosnak látja azt, hogy Krisztus hitáltal a szívben lakik, azzal, hogy a Szentlélek a belső emberben él. Efézusi levél 3. fejezetének 16.-17. versét idéztük. Krisztus és a Szentlélek egysége igen szoros, ezért egyiknek a jelenléte megegyezik a másikéval. Krisztus így szólt tanítványaihoz, amikor megígérte a Szentlélek ajándékát: nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. János evangéliuma 14. részének 18. verse. A kegyelem országának polgárai, ha Krisztus a szívünkben lakik, és ez tesz képessé arra, hogy megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Milyen nagy kiváltság, hogy a kegyelem országának polgárai lehetünk. Olvassuk a Tesszalonika beliekhez írt 1. levél, 1. fejezetének az 5. és a 6. versét. Hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőben is, szent lélekben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőinké lettetek, és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, szent lélek örömével. Pál hosszú és gyümölcsöző élete során Isten képviselőjeként élt, aki az elveszett földi családhoz küldetett. Milyen üzenetet hirdetett? Azt a jó hírt, hogy Isten megmenti az emberiséget. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten felfoghatatlan szenvedés és áldozat árán a kiszabadulás útját nyitotta meg a halálra ítélt emberiségnek. Nem szükségszerű többé, hogy a föld lakóinak élete az elmúlással véget érjen. A mennyei erők találtak a bűnből, a lealacsonyodásból és az örök halálból kivezető útat. Pál üzenetének a lényege a mindenható Isten megadta teremtségnek. Nem szükségszerű többé, hogy a föld lakóinak élete az elmúlással véget érjen. A mennyei erők találtak a bűnből, a lealacsonyodásból és az örök halálból kivezető útat. Pál üzenetének a lényege a mindenható Isten megadta teremtményeinek az üdvösség lehetőségét. Nem szabad elfelejteni, hogy az evangélium eljutott a Tesszalonika beliekhez. El is kellett jutnia, különben ők sohasem hallottak volna róla. Az evangélium nem ember szívéből származott, nem az emberi természetből fakad, és nem emberi találmány. Isten elküldte fiát, aki kívülről lépett be a történelembe. Még most is prédikálni kell őt. A Biblia azt tanítja, hogy lelki dolgok lelkiképpen ítéltetnek meg. 1. Korintusi levél 2. fejezetének 14. verse. A Szentlélek tesz képessé az igazság felismerésére. A Szent Háromság együttműködő személyeinek hatalmáról és szeretetéről nagy erővel tesz bizonyságot az, hogy a Szentlélek képes ezt megtenni az emberi akarattal és értelemmel is. A Tesszalonika beliek Pál követőivé lettek, mert Pál Krisztus követője volt. Hallgatóinkban először rólunk alakul ki egy kép, és csak azután alakítanak képet arról, akit vagy amit képviselünk. Itt igazából az a szembeötlő, hogy Pál felismerte, a Szentlélek jelenléte és hatalma függ attól, hogy milyen életet él ő. A követői szó utánzónak is fordítható. Amikor a megtértek szakítottak korábbi hitükkel, vallásos gyakorlatukkal és a kereszténység életstílusát vették fel, utánozták Pált és munkatársait, például az étrendben, a beszédben, az öltözködésben és a viselkedésben. És fordítható. Amikor a megtértek szakítottak korábbi hitükkel, vallásos gyakorlatukkal és a kereszténység életstílusát vették fel, utánozták Pált és munkatársait, például az étrendben, a beszédben, az öltözködésben és a viselkedésben. A befolyás olyan talentum, amivel mindenki rendelkezik. Ez különösen fontos a lélekmentésnél.

amikor gyermekeinkért, szomszédainkért, vagy az evangelizációs alkalmakra járókért munkálkodunk, imádkozunk. Szívből elmondhatja mindenki, aki megfigyeli, vizsgálja az embereket. Prédikátorok közt a legjobb, ki élő hitben példa. A tesszalonikai hívők, akiket honfitársai kigunyoltak, akiket a zsinagoga vezetői megvetettek, akiket a kegyelem országa ellen támadó kegyetlenségtől, az igét örömteli szívvel fogadták. A tesszalonikai első levél első fejezetének a 7. és a 8. versében az ottani keresztények megtérésének a további jellemzését találjuk. Úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. A példakép a görög typos szó fordítása. A görög szó jelentése látható hatás, másolat, kép, minta, modell. A tesszalonikai hívők, mint minta keresztények példát adtak a macedóniai és görög megtérteknek. Amint mások tudomást szereztek áldozatukról és istenfélő életükről, közelebb akartak kerülni Krisztushoz, hűségesek akartak maradni az evangélium elveihez. Nem kell azt feltételeznünk, hogy mindegyik tesszalonikai prédikátor volt a szó elsődleges értelmében. Néhányan közülük kétségkívül azok voltak. Az apostolok cselekedetei bepillantást enged az ősegyház életébe. Amit az egyik helyen a felébredt, eltökélt emberek véghez vittek, az valószínűleg máshol is megtörtént. Az élénk élőhit nem tud csendben maradni. Krisztus szeretetének hatása annyira átformálta és fellelkesítette a tesszalonikai hívőket, hogy beszélniük kellett másoknak erről a jó hírről. Mi is örömmel bizonyságot teszünk, ha hasonló hatás ér bennünket. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az ember világosan megérti és elfogadja Krisztus szeretetét úgy, ahogy az evangéliumban olvasható, ugyanakkor passzív maradjon. Az evangélium felpezsdít, felfrissít, ösztönöz, újjáéleszt és kényszerít. Ez olyan robbanásszerű, táguló, újjátevő erő, ami hitet követel, és az eredmény az, hogy másoknak is beszélek tapasztalatomról. A Mester szolgálatában minden kereszténynek van valami tennivalója. Ne a saját kedvünket, kényelmünket keressük, hanem inkább Krisztus országának építését tekintsük elsődleges feladatnak. Vessünk egy pillantást mindezek után a Tesszalonika beliekhez írt első levél, első fejezetének a 9. és a 10. versére. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. És várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Pál evangéliumában, amit a tesszalonikaiaknak hirdetett, Jézus Krisztus halálát, feltámadását és második eljövetelét állította a középpontba. Krisztus halálával engesztelés szerzett bűneinkért, majd feltámadt, így közben járhat értünk, valamint ezáltal feltámadhatnak második eljövetelekor azok is, akik hitben haltak meg. Krisztus bűneinkért hozott engesztelő áldozata az a nagy igazság, amely köré minden más csoportosul. Isten igéiben Mózes első könyvétől kezdve egészen a Jelenések könyvéig, a Golgótai keresztről áradó fényben kell vizsgálni minden igazságot, ha megfelelően akarjuk érteni és értékelni azokat. Krisztus feltámadása létfontosságú az üdvösségünkhöz. Pál így írta a korintus belieknek. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Pál úgy beszélt a feltámadásról, mint ami Istentől származó bizonyíték arra, hogy Krisztus Isten fia. Krisztus feltámadta sírból,
ígéretét valóra váltva, amit tanítványainak adott, amikor jövendő szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról beszélt velük. Krisztus, aki azt mondta, én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt, kilépett a sírból az életre, ami benne lakozott. Az emberi természete meghalt, de az isteni természet nem halt meg. Isteni természete révén Krisztusnak volt hatalma letörni a halál kötelékeit. Kijelenti, élet van benne, hogy megeleveníthesse mindazokat, akiket akar. A Krisztus haláláról, feltámadásáról és megjelenéséről szóló jó hír Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Nincs még egy olyan tény, amit az ige hirdetőnek, még inkább a tanítónak jobban az emlékezetbe kellene vésnie. Nem a prédikátor rendkívüli nagy bölcsessége, vagy személyes vonzóereje, vagy buzgalma számít, és nem is a hallgatók mély bűnbánata, vagy buzgó imáik segítenek. A megfeszített, meghalt, eltemettetett és feltámadt Krisztus üzenete az Istennek hatalma, ami segít, ha hisznek benne. Adja Isten, hogy a Krisztusba vetett eme hit által részesüljünk bűneink bocsánatában és az örök életben.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: Ige morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a közös Biblia tanulmányozásunkon, és szívem mélyéből kívánom azt, hogy a Jóisten áldását tapasztaljuk ma is, amikor közösen együtt tanulmányozzuk azokat az alaptanításokat a Szentírásból, amelyek segítségével megérthessük az Isten akaratát, azt, amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. Amíg a múlt alkalomban foglalkoztunk a Szentírás eredetével, láttuk azt, hogy a prófécia az egyik hatalmas bizonyíték arra, hogy valóban a Szentírás Istentől adatott. Ma Isten segítségével egy újabb témakört szeretnénk megbeszélni, az pedig honnan a bűn eredete és a megváltás terve. Amikor Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, és az ő mindent fürkésző tekintetével visszapillantott 6 napi munkájára, akkor ezt mondta, így olvassuk a Biblia első fejezetének a végén, hogy Isten, amikor befejezte az ő munkáját, az első rész 31. versében ez áll. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó, és lőn este is reggel, 6. nap. Nem azt mondta Isten, hogy jó, csak egy sima jó, hanem amit teremtett, az minden igen jó. Akkor jogos a kérdés, honnan a rossz, honnan a szenvedés, miért van betegség, halál, gyűlölet, háború, és minden rossz, ami megkeseríti földi életünket. Hol jelent meg a rossz? Isten nem teremtett rosszat. Isten, amit teremtett, azt olvastuk, hogy minden igen jó volt. Nem csak itt a földön, fenn a mennyben is. Az egész világegyetemben békesség, szeretet, megértés uralkodott. Akkor honnan a rossz? Először is azt szeretnénk látni a Szentírás fényében, hogy a Biblia szavai szerint mi a rossz, vagyis mi a bűn. János első leveléhez lapozunk, az első levél 3. részének, a 4. versében találjuk meg a bűnnek a definícióját, a bűnnek a meghatározását. Így olvassuk. Valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Nagyon rövid meghatározást találunk itt a Szentírásban a bűnről, azt mondja, aki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. Más szóval, még rövidebben elmondva, a törvény áthágása bűn. Ha kocsit vezetünk egy lakott területen, és amikor odaérünk a táblához, ki van írva, hogy 60 kilométeres sebességgel szabad vezetni a kocsit. A rendőr radározhat, nem leszünk megbüntetve, ha nem lépjük át a sebességet, amely meg van határozva. Amikor pedig átlépjük, akkor bekövetkezik a büntetés. Isten szava szerint tehát a bűn áthágása, a bűn nem tiszteletbe tartása, törvény nem tiszteletben tartása, az egyszerűen bűn. Tehát a törvény áthágása bűn. Akkor most újból vessük fel az imént megemlített kérdést, amire nem adtunk választ, hogy mikor és kiben jelent meg a bűn? Ki volt az, aki lelkeményén meghozta a határozatot, hogy ő nem fog engedelmeskedni Isten törvényének? Nem fogja betartani azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott? Vagy pedig nem fogja betartani azt, amit Isten mondott, amire tanította az angyalokat, a világegyetem más lakóit? Így olvassuk ugyanitt János első levele 3. részének a 8. versében. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben lelezzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Most csak az első részével szeretnék a szövegnek az első részével foglalkozni. Azt mondja a Szentírásban Isten, hogy mindaz, aki cselekszi a rosszat, cselekszi a bűnt, az egyszerűen párhuzamban van, összhangban tesz a sátánnal. Ugyanazt teszi, amit a sátán tesz. És róla, a sátánról vagy ördögről pedig azt mondja el, mert az ördög kezdettől fogva bűnbe lelezik. Azért jelent meg az Istennek fia, az ördög munkáit lerontsa. Isten nem teremtett ördögöt, ahogy az előbb említettem. A Biblia beszámol arról, hogyan jelent meg a rossz a sátánban, a sátán szívében. Hogyan jelent meg egy szóval a szófogadatlanság. Az, hogy nem tartja be azt, amit Isten mondott, és azt, amit Isten közölt az angyalsereggel. Így olvassuk Ezékiel a próféta könyvének a 28. részében, 14-től a 19-ig terjedő versekben, és itt ez áll. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Először szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Bibliában azt olvassuk Sátánról, hogy felkent oltalmazó kerub volt. A bibliai szóhasználatban a felkenetés fejedelemséget jelent. Például az ókorban, a régi időben, Izraelben is ezt olvassuk a Szentírásban, hogy a királyokat nem koronázták, mint ahogy az magyar korlat, hanem úgy kenték fel. Itt is azt mondja a Sátánról, hogy felkent oltalmazó kérub voltál. Isten királyi széke közelében teljesített, mint főangyal szolgálatot. Sőt, róla a 15. versben ezt olvassuk, fedhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, és most tessenek jól figyelni, míg idő meghatározás, míg gonoszság nem találtatott benned. Fedhetetlen voltál utaidban, mióta? Amióta teremtettél. Egyik fontos kijelentés és megfigyelendő dolog a Szentírásban, hogy a Sátán nem öröktől fogva létező személy. Ő teremtett lény. És amikor Isten megteremtette, akkor tökéletes volt, fedhetetlen volt, hűséges volt Istenhez. Azonban eljött egy idő, a Biblia nem határozza meg, hogy ez mikor volt, amikor gonoszság megjelent ő benne, és így magyarázza a továbbiakban a 16-17. Versben, kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Mi telt meg erőszakossággal? Maga a Sátán úgy határozott magában, hogy ő nem fog tovább engedelmeskedni Istennek. És ezért olvassuk az ígében tovább, azért, mert ezt a határozatot hozta, azért, mert ő fellázadt Isten ellen. Természetes, egy fecske nem csinál nyarat, hangzik a közmondás. Nem egyedül lázadt fel. Ezt az elégedetlenséget, ami megjelent a szívében, ezt a szófogadatlan lelkületet, amelyet ő magában mindinkább táplált, átterjesztette, elmondta, átadta a többi angyaloknak is. Úgymond angyalsereget keresett fel, és elmondta azt, ami a szívében van, amivel lázította a többi angyalokat is Isten ellen. És Jelenések könyvének a 12. részében olvassuk azt, hogy tessenek elképzelni, az angyalok egy harmad részét sikerült maga mellé állítani az Isten elleni lázadásban. Tehát az angyalok egy harmad része Sátán mellé állt, kifejezte elégedetlenségét. És itt a továbbiakban azt olvassuk, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül. Az Isten trónusának a jelenlétéből Isten eltávolította. Majd később látni fogjuk, hogy hogyan és mind. Még tovább beszél erről a 17. vers, szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Ő fellázadt, ő többet tulajdonított magának, mint amit Isten adott neki jogokat. Ő többre vágyott, elégedetlenné vált, mindazzal, amivel Isten megbízta. Függetlenül attól, hogy fő angyal volt. A Biblia kétféleképpen, két néven nevezi meg a fellázadt angyalfejedelmet. Így is mondja, hogy ördög, és így is olvasok a Szentírásban, hogy Sátán. Az ördög, ha lefordítjuk, amely görögből van véve, a diabolos szó jelenti az ördögöt, azonban ennek a szónak megvan a jelentősége is, és annyit jelent, hogy vádoló. Tehát az ördög annyit jelent, vádoló. A sátán pedig a héber szatanás szóból ered, származik, és annyit jelent, hogy ellenség. Azonban, amikor a lázadás megtörtént fenn a mennyben, és sátán az angyalok egyharmad részét maga mellé állította ebben a nagy lázadásban, akkor sátán nem elégedett meg azzal, hogy az angyaloknak egyharmad részét most már maga mellett tudja, hanem lejött a földre, hogy Ádámot és Évát, akit Isten nem sokkal a teremtés után, próbálja őket is fellázítani teremtőjük ellen. A Biblia nem mondja el, hogy mennyi ideig élt Ádám és Éva Édenkertben, és nem mondja el azt sem, hogy a teremtés előtt mennyi idővel történt az a lázadás fenn a mennyben, a Biblia erről hallgat, de ez nem is lényeges. A Szentírásban Isten határozottan kimondja a következőt, hogy a lázadás a világunk megteremtése előtt megtörtént. Több helyen beszél a Biblia erről. Én csak a teremtés történetéből lapozom fel Mózes első könyve második részéből a 16 és 17. verset. És parancsolta az Úristen az embernek, miután megteremtette, mondván, a kert minden fájából bátran egyél, de a jó és gonosz tudásnak fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Itt elmondja Isten, hogy nem ehet minden fájáról, pontosabban csak egyről nem ehet. Isten megadta a lehetőséget az embernek, hogy az ember válasszon a jó és a rossz között. Neki kellett eldönteni. Mind ahogy ma is, mindannyian tudatosan vagy tudatlanul, de mindannyian döntünk naponta vagy Isten mellett, vagy Isten ellen. Ugyanígy volt itt is. Sőt, amikor a 15. verset olvassuk, akkor még egy nagyon komoly figyelmeztetést találunk benne. Isten ezt mondja. És vevi az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje, és őrizze azt. Ha nincs ellenség, akkor nem kell őrizni. Isten tehát tudta, hogy fenn a mennyben megtörtént a lázadás, és mivel megtörtént már a mennyben a lázadás, és Isten tudta azt is, hogy a sátán eljön meglátogatni őszüleinket, és hogy őket is megpróbálja bűnre csábítani, ezért Isten megadta számukra a választási lehetőséget, a kertnek minden fájáról bátran ehettek, mondja Isten, csak egyről nem. Tehát a sátán kísértési lehetőségét a minimumra csökkentette, de megadta a lehetőséget a szülőknek, hogy válasszák, vagy neki engedelmeskednek, vagy pedig a sátának engedelmeskednek. Édentől kezdve minden leszármazottnak, nekünk is, Isten megadja ezt a lehetőséget, hogy mi válasszuk, vagy Istennek engedelmeskedünk, vagy pedig ugyanannak a teremtő szerető Istennek, iránt pedig, vagy szemben pedig engedetlenek leszünk. Nagyon érdemes a Bibliából odafigyelve olvasni, milyen módszert használt a sátán arra, hogy elfordítsa az első ember pár teremtőjétől, Istenétől. Mózes első könyvnek a harmadik részében az első verstől kezdve olvasva rádöbbenünk, megértjük, megismerjük sátának a munkamódszerét. Így olvassuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Először is itt egy néhány nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, majdnem szó szerint ugyanazt mondta sátán, mint amit Isten, csak más sorrendbe rakta a szavakat, a szavak azok, amit Isten mondott, és ezzel, mivel más sorrendben állította a szavakat, más értelmet adott a szavaknak, vagyis az egész isteni kijelentésnek. Mert Isten azt mondta, hogy minden fáról lehettek, csak egyről nem. Itt pedig azt mondja, csak ugyan, két egykeltő szó, azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról segyetek? ott az egy, ott a fa, ott a kert, ott az evés, ott, hogy Isten mondta, mind benne van, de teljesen más összefüggésben. A másik dolgot, amit szeretném, hogy megfigyeljük, Sátán nem mutatkozott be. Nem mondta Évának, hogy tudod mit, Éva? Én vagyok a bukott angyal fejedelem, aki már különben is az angyalok egyharmadát fellázítottam Isten ellen, és most eljöttem hozzád, hogy téged is bűnre csábítsalak. Ezt szeretném átültetni ránk is. Amikor próbára akar bennünket tenni, most a 21. században, akkor sohasem mutatkozik be. Sohasem mondja azt, hogy te, emberfia, legyél Irén, Mária, vagy József, vagy Attila, vagy István, bármilyen nevet is viselünk, én eljöttem hozzád, hogy Isten ellen lázítsalak. Soha. A Sátán Édenben is, és azóta is mindig, ismétlem, mindig valakit, vagy valamit használ fel, hogy bennünket elcsábítson. Édenben például a kígyót használta fel. Akkor még egy csodálatos, szép állat volt a kígyó. És ezt is szeretném hangsúlyozni. Tessék elképzelni azt, amikor Éva egyedül sétált Éden kertjében, abban a békés otthonban, Ádám és ő tudtak csak beszélni és értekezni egymással. Édenben nem volt senki más. És egy állat, egy gyönyörű állat megszólalt emberi nyelven. Emberi nyelven. Bizonyára, hogy odahaza van valamilyen kedvenc állatunk, legyen az papagáj, vagy kutya, vagy macska, és amikor hazaérünk, akkor azt kérdezné tőlünk, hogy gazduram, hol voltál? Amikor egy kedvenc állatunk, amelyiket ismerjük, emberi nyelve megszólalna, bizonyára, hogy földbe gyökerezne a lábunk. Bizonyára mindannyian meglepődnénk. Sátának ez a munkamódszere. Évát is nagyon meglepte. És Éva egyértelműen válaszol, és azt mondja a második versben, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely kert közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se élesétek, hogy meg ne halljatok. Éva szó szerint elmondta azt, amit Isten mondott nekik. Csak egy hibát vétett. Egy helyen vétett. Nem azt mondta, hogy én hiszem azt, amit Isten mondott. Nekem mély meggyőződésem ez. Ez az én véleményem is, mivel Isten mondta. Hanem csak azt mondta, hogy igen, igen, ezt Isten mondta. Mielőtt tovább mennénk, tegyünk fel még egy kérdést. Gondolkodjunk el azon, egyáltalán miért bocsátkozott beszélgetésbe? Miért kezdett el beszélgetni a Sátán Évával? Mi volt a célja? Sátán egy dolgot tudott akkor is és ma is. Maradjunk a múltnál. Amíg Isten szavának teljesen hisz Éva, addig neki, Sátánnak semmi keresni valója Évával. Ő tudta azt, hogy Évát akkor tudja elfordítani Istenétől, ha először Éva kételkedni fog abban, amit Isten mondott. És itt Éva egyértelműen kijelenti, hogy Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehetünk, csak egyről nem. És ezután Sátán Édenben kimondta az első hazugságot. Így olvasom a 4. versben. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, legyél nyugodt, semmi bajotok nem lesz. Ha ti szófogadatlanok lesztek Istennel szemben, akkor ti nem haltok meg, én mondom, én állítom azt nektek. Sőt, folytatja tovább, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Fenn a mennyben ezzel áltatta az angyalokat. Ha szófogadatlanok lesztek, olyanok lesztek, mint az Isten. És a Jász próféta könyve, amikor a Sátán lázadásáról beszél, akkor azt írja le, hogy Sátán azt mondta önmagáról, hasonló leszek a magasságoshoz, hasonló leszek az Istenhez. Évának is ezt ígéri. Amikor te szófogadat leszel, és nem teszed azt, amit Isten mond, hanem rám hallgatsz, akkor te hasonló leszel Istenhez. És ezután következik a nagy tragédia. De kövessük nyomon ezt is. 6. vers. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért, ada annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, az is evék. Figyeljünk meg, hogy mi van leírva a Szentírásban. És látta az asszony, hogy jó az a fa Edenre. Hát hadd kérdezzem, megkóstolta már? Nem. Megfogta? Meg se fogta, meg se érintette. Akkor honnan tudta azt, hogy jó a fa az Edenre? Ez a bibliai kimutatás világosan ráutal arra, hogy megengedte Éva, hogy Sátán feltegye a saját szemüvegét Éva szemére, és Éva most már úgy lát, ahogy Sátán akarja, hogy lásson. Nem hiszi többé, amit Isten mondott, hanem hisz Sátánnak, és azt szerint jár el. És miután látta, hogy jó, és kedves, és kívánatos, fogta és evett, és adott a vele levő férjének. És ezután következett be a tragédia. Hadd mondjam el, hogy bár Isten, amikor megteremtette Ádámot, akkor a föld fejedelmévé tette. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy uralkodj a föld minden állatán. Ő adott nevet minden állatnak, minden madárnak, minden csúszómászónak, mindennek. Te legyél a földnek a fejedelme. Isten Ádámot tette a föld fejedelmévé. De amikor Ádám és Éva alárendelték magukat a Sátánnak azzal, hogy inkább neki hittek, és neki engedelmeskedtek, mint Istennek, ekkor ők elveszítették, pontosabban Ádám elveszítette fejedelemségi jogát. És amikor Jézus Krisztus itt a földön volt, János apostol jegyzi fel ezeket a megrázó szavakat János evangéliumának a 14. részében, a 30. versben, még olvasni is hátborzongató Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, amely így hangzik. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Amiért mondtam, hogy hátborzongató az, hogy a Sátánt nevezi e világ fejedelmének. Ő a világ fejedelme. Ő itt van a földön, addig, amíg Jézus Krisztus meg nem halt a Golgotai kereszten, neki, mint föld fejedelmének joga volt feljárni a mennybe. Azonban, amikor a Golgotán Jézus Krisztussal elveszítette a csatát, akkor minden megváltozott. Többé sem ő, a Sátán, sem angyalai nem mehetnek fel a mennybe. De itt még azt mondja, ime jön a világ fejedelme. De hála Jézus Krisztusnak, hogy ő mindvégig hűséges maradt atyához, kimondhatta, de én bennem nincsen semmije. Sátán itt jár kell a földön. Miért? Azért, hogy az ő lázadását tovább terjessze, és ha csak egy mód van rá, ő neki az volna a célja, hogy minden embert a maga oldalára állítson, más szóval bevonja önöket és engemet is az Isten elleni lázadásba. Például, amikor Péter apostol beszél róla, akkor azt olvassuk az ő első levelében, az 5. résznek a 8. versében, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, kevesvén kitárnyáján. Milyen állattal hasonlítja össze a Szentírásban Péter apostol a Sátánt? Oroszlánnal. Minek nevezik az állatvilágban az oroszlánt? Az állatok királyának. Nem az elefántot, aki talán a legerőteljesebb állat, ami létezik és él ma a földön, az oroszlánt. És itt azt mondja a Szentírás, hogy az ördög olyan, mint az oroszlán. Tehát a mi ellenségünk a Sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitárnyáljon. Kedveseim, én nem tudom azt, hogy ha megyünk egy este hazafelé, és egy békés, szelíd, cammogó oroszlánnal találkoznánk az úton, hogy éreznénk magunkat. Azonban Sátán, mint ordító oroszlánnal van bemutatva, És az is le van írva, hogy miért ordít oroszlán. Így olvastuk. Ő szerte jár, és keres, hogy kit nyerjen el. De figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a fejtegetést az ige, és így mondja, hogy józanok legyetek. Lássatok tisztán, hogy különbséget tudjatok tenni a jó és a rossz között. Ezért nagyon fontos az, amit múlt alkalommal tanultunk, hogy a Szentírás tanulmányozzuk naponta, hogy megértsük az Isten akaratát, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, hogy mi józan, lelkileg józan, ítélőképességgel bíró emberek legyünk, akik könnyen megkülönböztetjük az igazságot a hamisságtól. Mert sajnos nagyon gyakran találkozom emberekkel, akik azt mondják, ugyan kérem, mindegy az, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgálunk. Hát engedjék meg, hogy feltegyem a kérdést, ám kinek mindegy? Kinek mindegy? Elmondom, a halott embernek már mindegy. Aki már ott fekszik a koporsóban, ő neki már teljesen mindegy, hogy hideg van, vagy meleg, vagy bármivel kapcsolatban. Vagy a színvaknak, mindegy, hogy milyen színű. Ezért figyelmeztet bennünket a Szentírásban, Isten, józanok legyetek, vigyázzatok. Mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keres, hogy kit nyeljen el. Mi a sátának a célja? Sátának a célja az, hogy mint ordító oroszlán elnyeljen, ha lehet, minden embert. És mivel ilyen nagy ellenségünk van, még egy dolgot el kell mondanom. Sajnos a sátán egy láthatatlan lény, mert angyali lény. És ezért sokkal nehezebb ellenállni sátán kísértéseinek, mintha tudnánk és látnánk, hogy most közelek hozzánk, és akkor tudjuk azt, hogy na most valami rosszat akar velünk tenni, akkor mi védekezhetnénk, de mi sohasem tudjuk, hogy a sátán melyik oldalról támad bennünket. Sátánnal kapcsolatban szeretnék még felvetni egy kérdést. Győzhetünk mi sátán felett, aki ilyen ravasz, alattomos lény, aki Isten ellen fellázadt, aki az Isten angyalait is becsapta, akit csak tudott. Győzhetünk mi? Nagyon boldogan mondom el ma mindannyiuknak, hogy erre a kérdésre, hogy győzhetünk-e a sátán felett, igennel tudunk válaszolni. Mégpedig nagyon bátorító igennel, ahogy a Szentírás nekünk elmondja ezt Jakab levelében, a 4. részben, a 7. versben, így hangzik. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 3 nagyon fontos dologgal találkozunk. Az első, hogyan lehet győzni sátán felett? Ha engedelmeskedünk az Istennek. Az első kérdésem ma este az, hogy szeretnénk-e Istennek engedelmes gyermekei lenni? Szeretnénk-e Isten országának örökösei lenni? Szeretnénk-e mi győzni sátán minden kísértése felett? És már itt ezen a földön megtanulni Jézus Krisztussal együtt járni?

Ha mi készek vagyunk Istennek engedni mindenek felett, akkor Istennek ott van a tanácsa. Állnotok ellen az ördögnek. Isten majd erőt fog adni, hogy mi ellen tudjunk állni a sátánnak. És elfut tőletek. Hadd mondjak el egy történetet. Egy kislányt megkérdeztek, mit teszel te, amikor téged a sátán kísért? És tudják, a gyerekek nagyon egyszerűen tudnak néha válaszolni, és azt mondta ez a kislány, ó, hát az nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű ellenállni sátán kísértésének. Amikor hallom, hogy valaki dörömből a szívem ajtaján, akkor nem én megyek megnyitni az ajtót, hanem a szívemben lakozó Jézust kérem meg, hogy Jézusom, légy olyan kedves, nézd már meg, hogy ki dörömből olyan veszettül a szívem ajtaján. És Jézus oda megy, megnyitja az ajtót, és kívül sátán áll. És amikor sátán látja azt, hogy Jézus lakozik szívemben, ő állott az ajtóban, a szívem ajtajában, akkor azt mondja, bocsánat, nem jó helyen kopogtam, és gyorsan tovább ment. Nagyon egyszerű ez a történet, de nagyon érdemes elgondolkodni felette. Azonban hála Istennek, hogy Isten, amikor látta, hogy az első emberpár elfordult tőle, és a sátán oldalára állt, akkor nem hagyott bennünket magunkra. Őszülőktől nem fordult el. Ha ti választottátok a sátánt, akkor lejetek, vesztek, örökre veszetek el. Én többet nem törődök veletek. Isten nem ezt tette. Olyan különös, hogy Isten napról napra felkereste őszüleinket még a bűnbesés előtt, de nem csak akkor, utána is. És azon a bizonyos megszokott helyen, ahol mindig találkozott velük, aznap, amikor vétkeztek és sátán oldalára álltak, nem voltak ott. Így olvassuk a Szentírásban, hogy amikor hallották az Isten hangját a kertben, hogy kereste, hol vagy Ádám? Az első keresést az Isten végezte. Eljött keresni az elveszett embert, a tőle elfordult embert. És akkor Ádám azt mondja, hogy elrejtőztünk, és amikor is előhívja és magához hívja őket, akkor van egy csodálatos sorrend, ahol csak Isten szeretete jön napvilágra. Azt olvassuk Mózes első könyvének a harmadik részében, hogy amikor Isten találkozott az első emberpárral a bűneset után, akkor először megátkozta a kígyót, ezt olvassuk Mózes első könyve a harmadik részének a 14. versében, és mondta az Úr Isten a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél, életed minden napjaiban. Ez történt. Mit várhatott ezután az első emberpár? Hogy felettük is kimondja az átkot. Ezt Isten megtette. De mielőtt elmondta volna, hogy milyen következményei lesznek szófogadatlanságuknak, megígérte, hogy eljön Jézus, eljön a Mesiás, aki lefizeti a váltságdíjat. És számukra van visszaút Istenhez, hogyha további életükben az Isten iránti engedelmességet választják. Ahogy azt az imént olvastuk, engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és akkor elfut tőletek. Itt azt olvassuk a 15. versben, ahol az első ígéret szól még Éden kertjében, mielőtt Isten kiűzte volna őszüleinket. Ez az ígéret a Mesiásról szól. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Jézus Krisztus elmondja azt, én elküldöm a Mesiást, és a Mesiás majd a kígyónak a fejére fog taposni. Kígyót le fogja győzni. Kígyónak lehetővé teszi azt, hogy elveszítse minden csatát. Mert ő erősebb, és Jézus Krisztus bár emberi testben lesz, de ő engedelmeskedni fog az atyának. És az atya iránti engedelmesség folytán diadalmaskodik sátán felett. És sátán el fogja veszíteni a csatát. Az neked fejedre tapos kígyó. Ez az első ítélet hirdetés, amelyet Isten hirdetett a sátán felett, a lázadástól kezdve. Mielőtt Isten kiűzte volna őszülőket, bárányt áldozott fel, és bőrruhába öltöztette az őszülőket,

és úgy küldte ki Éden kertjéből. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, János evangéliuma első rész 29. versében találjuk keresztelő Jánosnak szavait feljegyezve a Szentírásba, mely így hangzik: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát miért nevezte keresztelő János Jézus Krisztust Isten bárányának? Azért, mert Édenben Isten ölte meg az első bárányt, hogy az őszülők nyomban lássák bűnük következményét, de lássák meg azt is, hogy Isten helyettes talált az ő megváltásukra. A bárány halt meg, és ez a bárány, amelyet ott Isten Édenben feláldozott, előrevetítette az eljövendő Isten bárányát, aki Jézus Krisztusban teljesedett be az ő golgotai halálában. Édentől kezdve a Krisztust váró emberek, akik hitték Istennek ezt az ígéretét, hogy eljön Jézus Krisztus, és a sátánt legyőzi, hitüket azzal fejezték ki, hogy bárány áldozatot mutattak be. És mint egy 4000 éven át, kisebb-nagyobb megszakításokkal tették az Istenbe hívő emberek ezt. Ezért nevezi keresztelő János Jézus Krisztust és Isten bárányának. Jézus Krisztus, amikor lejött a földre, amikor megszületett emberi testben, mert miután megkeresztelkedett 30 éves korában, ő elmondta többek között földre jövetelének célját. Így olvassuk Lukács evangéliumának a 19. részében, a 10. versben. Jézus Krisztus egy rövid mondatban foglalja össze földre jövetelének célját. Tehát a 19. rész 10. verse. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez Jézus Krisztus földre jövetelének célja. Mindaz, amit tett, ide összpontosul. Jézus Krisztus azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Elveszett az ember, és ő utánunk jött, ő is emberi testet öltött fel, hogy hozzánk hasonlóvá legyen is, itt éljen ezen a földön, hogy ő meg tudjon bennünket érteni, mit jelent emberi testben küzdeni a rossz ellen, a sátán ellen, a kísértések ellen. És Jézus Krisztus beteljesítette az isteni tervet, amelyet Péter apostol a következő szavakban foglal össze. Péter apostol első levelében, az első részben, a 18 és a 19. versben. Tudván, hogy nem veszendő holmén, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányinak Krisztusén, aki el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az időknek végén ti érettetek. Jézus Krisztus vállalta a halált érettünk bűnös emberekért, hogyha őszülők elfordulnak tőle. Megtörtént az elfordulás, és Jézus Krisztus utánunk jött, és lefizette a megváltás díjat, és lehetővé tette mindenki számára. Azonban mielőtt a golgotai áldozatra utalnánk, mielőtt arra, hogy Jézus Krisztus hogyan szenvedett és hogyan váltott meg bennünket, és hogy az ő áldozatában nekünk bűnbocsánat és örök élet lehetőségét kínál fel mindannyiunknak, mielőtt erről szólnánk, szeretném fellapozni Máté evangéliumát. Mi is történt Jézus Krisztussal, amikor megkeresztelkedett, és keressége után elment, mint egy 40 napig bőtölt a pusztában, és 40. nap eljött a sátán, hogy megkísértse őt. A Jézus Krisztus kísértés történetében nagyon fontos dolgokkal találkozunk, és három fontos dolgot szeretnék először mindjárt, hogy lássunk. Olvasom. Így hangzik a Máté evangélium a 4. rész 2. versétől. És amikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértés, mondta neki: ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik.
Óriási dolog ez. Megpróbálok nagyon egyszerű lenni. Mind a három kísértésnél Jézus Krisztus a Szentírással védekezik. Mikor lehet Isten szava, a Szentírás, a Biblia vétpajzs önöknek és nekem? Csak akkor, ha a Biblia szerint élünk. Mert a Biblia nem kabala, hogy viszem magammal és semmi bajom nem történik. A Bibliát nem csak olvasnunk kell, ahogy múlt alkalommal tanultuk, hanem megtartanunk azt, amit a Szentírásban Isten mond. És hogyha mi úgy élünk, akkor vétpajzs lesz Sátán kísértéseivel szemben, mint ahogy Jézus Krisztusnál is. Azonban Jézus Krisztus elmond még egy dolgot. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. A kiegyensúlyozott, boldog élethez ezen a földön nem elegendő csak a fizikai táplálék, hanem a lelki táplálék is. Ugyanolyan szükséges, mint a fizikai táplálék. Ezért, amikor a mi atyánkban imádkozzuk, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem elegendő csak a fizikai kenyér. És Jézus Krisztus nem csak a fizikai kenyérről beszél, hanem ugyanúgy beszél a lelki kenyérről. És ahogy minden nap szükségünk van fizikai kenyérre, hogy legyen fizikai erőnk, ugyanúgy minden nap szükségünk van lelki kenyérre, hogy legyen lelki erőnk. Azonban Sátán, amikor látta, hogy az első kísértést nem sikerült, nem élt célt, akkor újból jött. És így olvassuk. Ekkor felvívő őt az ördög a szent városba, és odahelyezi a templom tetejére, és mondané ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meglöjtsd lábadat a kőbe. Mondané ki Jézus, viszont meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Kedveseim, itt egy másik dologra szeretném, hogyha ráfigyelnénk. Ismeri-e Sátán a Szentírást? Igen, vagy nem? Egyértelmű, hogy igen. Mert Sátán is kapásból idézi a Szentírást, és azt mondja is Jézus Krisztusnak, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva. És a hatodik vers alatt ott van, hogy a 91. Zsoltárból idézi a Sátán ezeket a szavakat. Szeretnék most felvetni egy kérdést. Vajon a Szentírásra lehet kísérteni? És lehetett kísérteni a Szentírás szavaival Jézus Krisztust is? Sátán ezt megpróbálta. Múlt alkalommal tanultunk arról, hogy a Szentírás a Szentlélektől ihletett könyv, és Isten akarata van kinyilatkoztatva. Hát akkor hogy lehet a Szentírás szavaival kísérteni valakit? Sehogy. Hogy tehette ezt Sátán? Egyszerűen úgy, hogy megváltoztatta. Bizonyos részét kihagyta. Itt szeretnék egy másik nagyon fontos dologra felhívni mindenkinek a figyelmét. Sokan azt mondják, ugyan kérem, hogy minden egyházban a Szentírásból beszélnek, ez igaz. Sátán is ismeri. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a Szentírásból beszél valaki, hanem járjunk utána, hogy múlt alkalommal tanultuk, hogy úgy vannak-e azok, hogy úgy van-e pontosan. Mert ezért idézi Jézus Krisztus viszonzásul a Sátánnak, hogy viszont megvan írva, ne kísérsz az Urat, a te Istenedet. Azonban Sátán ebbe se nyugodott bele, hanem ezt olvassuk tovább, ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét is, mondané ki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondané ki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Nagyon érdemes ezen is elgondolkodni. Sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, tudod mit? Én tudom, hogy te azért jöttél, hogy meghalj az emberiségért a Golgotán, és hogy visszaszerezd az embert, és az egész földet, és mindazt, ami rajta van, de ez túl nehéz út. Mester, én ajánlok neked egy sokkal könnyebb utat. Ne a Golgotán keresztül próbáld te visszaszerezni tőlem mindazt, ami itt van. Én ezt kész vagyok ingyen odaadni. Te csak egyet tegyél meg. Boruljál le előttem, és engem imádjál. Hadd kérdezzem, vétkezett volna Jézus Krisztus, ha leborul a Sátán előtt? Igen. Ez sokkal könnyebb út lett volna Jézus Krisztus számára, mint a Golgotai szenvedés és áldozata folytán hozni meg számunkra az üdvösséget.
Jézus Krisztus melyiket választotta? A sátán által felkínált könnyű utat, vagy pedig az igazit, de a nagyon tövises, és végül a kereszthalált? Melyiket választotta Jézus Krisztus? Ma is sátán megközelít, úgymond mindannyiunkat, nem is egyszer naponta, és kínálja számunkra az olcsó üdvösséget. Nem kell neked annyira ragaszkodnod a Szentíráshoz. Nem szőrszál hasogató az Isten. Legyél te szabad ember, éld a te szabad életedet. Itt-ott egy kicsit ragaszkodjál ahhoz, amit Isten mond, de nem kell éppen mindent megtartani, ami a Bibliában van. Kitől jönnek ezek a szavak? Isten mondja ezt el? Vagy ezen sátáni kísértés fényében láthassuk azt, hogy nem csak Jézus Krisztust közelítette meg a sátán 2000 évvel ezelőtt, hanem naponta így, hasonló módon közelít bennünket is. Mivel Jézus Krisztus így győzött a sátán felett, ekkor megkezdődött Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálatában a hatalmas küzdelem. Küzdelem azért, hogy ő vívja a csatát és győzzön. És Jézus Krisztus életében eljött az a bizonyos néhány óra a Golgotai kereszten. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy a Biblia beszámol arról, hogy csütörtökön éjszaka elfogták, amikor Getsemáné kertjében imádkozott. Egész éjszaka vallatták, kora reggel halálra ítélték a zsidók, és utána, mivel nem volt joguk halálos ítéletet véghez vinni, így Pilátus jóváhagyását is kellett kérni. Az is kimondta a halálos ítéletet Jézus Krisztus felett, és akkor elindultak a Golgotára. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus fel lett feszítve délelőtt 9 órakor, és délután 3 órakor meghalt. Vele együtt felfeszítettek még 2 gonosztevőt, azok nem haltak meg. Miért? Mert a felfeszített emberek leghamarabb 36 órai szenvedés után fejezték be. De voltak olyan emberek, erős fizikumúak, akik 40, 50, 60, sőt több mint 60 órán keresztül szenvedtek, mire beállt náluk a halál. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus olyan rövid idő alatt, alig 6 óra alatt, tehát a legrövidebbnek az 1/6 része ideje alatt meghalt a Golgotai kereszten? Azért, mert végső soron Jézus Krisztust a mi bűneink ölték meg. Magára vette az önök, az én és minden embernek a bűnét, mert ő mindannyiunkért meghalt. És mindannyiunk helyett elszenvedte a bűn büntetését, az örök halált, de ő feltámadhatott, mert ő nem létkezett, és ezért győzött, ő csak helyettes volt. Azonban, amikor belegondolunk abba, hogy maga az atya is elfordult, mert nem tudta elviselni azt a borzalmas szenvedést, amit Jézus Krisztus vállalt érettünk bűnös emberekért. És végül is elkeseredve felkiált kereszt szenvedésében Jézus Krisztus az atyához, és azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engemet? Egyedül volt a csatában, és ő meghalt. Most szeretném feltenni a kérdést, ki győzött? Jézus meghalt a Golgotán, a sátán a küzdelem után is élve maradt. Az győzött, aki meghalt, vagy pedig az győzött, aki élve maradt? Amikor itt a földön két ember élethalál csatát vív egymás között, és folyik a csata, és az egyik agyonszúrja a másikat, a győztes az, amelyik élve marad. A Golgotán nem így történt. Ezért az isteni tervben nem mindig a mi logikánk szerint mennek a dolgok. A győztes a Golgotán meghalt, a vesztes a sátán élve maradt. És hála Istennek azért, hogy Jézus Krisztus kivívta a csatát, lehetővé tette mindannyiunk számára az örök életet, lehetővé tette azt, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinktől, bűnös szokásainktól, mert ő lefizette értünk a megváltás díjat. Amikor fellapozzuk a Szentírásból János evangéliumának 3. részét és a 3. résznek a 16. versét, akkor itt értsük meg részben az Istennek határtalan, korlátlan, végtelen szeretetét, amellyel ő szeret bennünket. Így olvasom.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedveseim, az Atya úgy szeretett bennünket, bűnös embereket. Így mondja a Szentírás, úgy szerette Isten e világot. Melyik világot? Ott, ahol mindenki szereti az Istent. Istennek szolgál, neki engedelmeskedik, imádja őt és senki mást, és csak ő előtte borul le, és senki más előtt nem borul le. Ezt a világot szerette Isten? Vagy pedig azt a világot, ahol ölnek, lopnak, hazudnak, szidalmazzák a szeretet Istenét, engedetlenek, nem teszik meg azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Melyik világot szerette Isten annyira, hogy az egyszülött fiát feláldozta érte? Az utóbbit, vagy az, amit előbb felsoroltunk? Kedveseim, bennünket, bűnös embereket, akik olyan sokszor szomorúságot és fájdalmat okozunk teremtő és megváltó Istenünknek. De itt az ige azt mondja, hogy igen, ő szeretett bennünket, és azért adta az ő egyszülött fiát. Mennyi időre? Egy évre? 33-ra, ahány évig itt élt a földön, vagy örökre? Az Atya örökre nekünk adta Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a Golgotán győzött, halálával legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon. Így találjuk feljegyezve ezt a bibliai kimutatást, és ezt az igazságot a zsidókhoz írt levél második részének 14. versében. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Mivel győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Azt mondja, hogy az ő halálával megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Elmékedésünk elején olvastuk János első leveléből, a 3. részből, a 8. verset, de most csak a 2. felét hoznám, ahogyan ez áll. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Miért jött el Jézus Krisztus? Miért élt itt ezen a földön? Miért halt meg a Golgotai kereszten? Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Éppen azért, mert Péter apostol olyan határozottan és olyan egyértelműen elmondja apostolok cselekedetének 4. részében, 12. versében, olvasom. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Nincs más, aki megszabadíthat bűneinktől. Az ő élete, az ő életének a feláldozása, az ő halála az egyetlen ár, amely lehetővé teszi mindannyiunknak, hogy higgyünk Jézus Krisztus Golgotai áldozatában, és győzedelmeskedjünk vele együtt. Mert az előbb olvasott legszebb szövegéből a Bibliának, amikor azt olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és utána azt mondja, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedveseim, hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus helyettünk meghalt a Golgotán, bennünket helyettesített, és az ő áldozata által kaphatunk kegyelemből bűnbocsánatot, és ha benne hiszünk és őt követjük, akkor örök életet is. Hisszük-e ezt? Hisz ezen fordul meg minden. Az ár mindannyiunkért és mindannyiunk helyett le lett fizetve. Szeretnék egy történetet hozni, amikor Pált és Silást bebörtönözték a Filippi börtönben, és amikor az őr elaludt, az ajtók megnyíltak, és amikor felébredt, látta, hogy nyitva vannak az ajtók, és öngyilkos akart lenni, akkor Pál megszólította, és azt mondja, hogy semmi kárt ne okoz magadba, mit vagyunk, senki sem ment el a rabok közül. És amikor kivezette őket,
Akkor olvasom Apostolok cselekedete 16. részének a 30. versében. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Kedveseim, Jézus Krisztus meghalt érettünk, hisszük-e ezt? Hisszük-e azt, hogy nincs más szabadulás, út, mód, bűneinket semmi nem tud lemosni rólunk, csak egyedül az ő vére. Erről majd a következő alkalommal tanulunk. De éppen azért, mert Jézus Krisztus meghalt, hogyan tudom én megköszönni neki? Pénzen nem lehet bűnbocsánat elnyerni. Zarándoklással, akár térden kúszva, vagy hason csúszva, vagy mezítlábjárkálva nem tudunk bűnbocsánatot nyerni. Jézus Krisztus a szabadító. Nincs több, csak egy. Jézus Krisztusnak van egy nagyon szép tanácsa. Így olvassuk Máté evangélium a 11. részének 28. versében Jézus szavait. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Kedves hallgatóim, kedves jelenlevők, meg tudjuk-e szívlelni Jézus Krisztusnak hívó szavát? Láttuk azt, hogy a megváltási tervnek az a célja, hogy bűnbocsánatot adjon mindannyiunknak. Ő ezt megtette. Az ő Golgotai áldozat által megtisztította a mennyet, meg akar bennünket tisztítani, embereket. Akarjuk-e, hogy Isten bennünk megvalósítsa az ő tervét? Hogy megszabadítson bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól? Szeretnénk? Ha igen, akkor fogadjuk el Jézus Krisztus hívását. Fogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe. Ő mondja azt, jöjjetek én hozzám. Nincs más, aki bennünket megszabadít a mi bűneinkből. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Kik? Akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugodalmat adok nektek. Olyan rohanó az élet. Kedveseim, csak Krisztusnál van béke és nyugalom. Jöjjünk hozzá. Kérjük meg, Istenünk, költöz be a mi szívünkbe, és a te Golgotai áldozatod által tisztíts meg bennünket minden bűntől. És szeretnék a tiéd lenni teljesen. Itt vagyok előtted, átadom magam. Fogadj el engemet, olyan, amilyen vagyok. Ő, a mindenható Isten, segítsen meg bennünket, hogy életünknek ezt a legfontosabb lépését most megtegyük. Adjuk át magunkat Jézus Krisztusnak. Imában kérünk segítséget ehhez. Drága jó Istenünk, szerető Atyánk, köszönjük neked, hogy te végtelenül szerettél és szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szeretetedet a te egyszülött fiat feláldozásában bizonyítottad. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad lett, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, aki meghalt értünk és helyettünk a Golgotai kereszten. Kérünk téged, költözzé be Jézus Krisztus a mi szívünkbe, hogy éljük a te életedet, hogy veled együtt mi is ellenállassunk Sátán kísértéseinek, és add, hogy mától kezdve egészen a tiéd lehessünk, és maradhassunk mind örökké. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Ezekben az időkben szó esik az Úr Jézus Krisztus haláláról, annak járulékos eseményeiről, jelentőségéről. Szeretnénk most együtt megvizsgálni egy kicsit ennek az eseménynek a mélységeit. Mi áll a hátterében, és itt nem konspirációkra gondolunk, hanem okokra, idevezető különböző folyamatokra. De tesszük ezt elsősorban nem azért, hogy kíváncsiságunkat kielégítsük, vagy hogy játszunk különböző elméletekkel és gondolatokkal, hanem megtaláljuk, hogy mi az, ami bennünket személyesen összeköt az Úr Jézus Krisztus megváltó áldozatával. Ebben a beszélgetésben beszélgető társunk és kedves vendégünk is, Magó Zsolt Áron lelkipásztor, Isten hozott a stúdióba, köszöntünk szeretettel.
2: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket.
1: Az Úr Jézus Krisztus halálát sokféleképpen igyekeztek tanulmányozni, leírni szakemberek. Találtam olyan szakdolgozatokat például, amelyek kizárólag az orvosi vetületeket boncolgatják, a különböző biológiai, fizikai folyamatokat, amelyek a kivégzés közben és utána lezajlottak. Mások foglalkoznak azzal, hogy jogilag mennyire volt megalapozott az Úr Jézus Krisztus pere. Foglalkoznak mások azzal, hogy gyakorlatilag ki az, aki felelőssé tehető Jézus Krisztus haláláért, mert ugye van egy kivégző osztag, van egy ítélőbíró, de van egy áruló is. Viszont akárhonnan nézzük a dolgot, felmerül az egyszerű, néhány szavos kérdés, valójában ki ölte meg Jézus Krisztust? Mit mond erről a Szentírás?
2: Az evangéliumi feljegyzések nagyon sokat beszélnek a keresztre feszítés történetéről, és pontos leírások találhatók, hogy kinek milyen szerepe volt ebben a, ebben az eseményben, ami az Úr Jézus Krisztus kereszt halálához vezetett. És az egyszerű olvasat úgy tárja elénk, és azt a következtetést vonjuk le, hogy emberek okozták Jézus halálát, mint például a vallási vezetők, akár Júdás, aki elárulta, Pilátus, aki nem állt ki Jézus Krisztus ártatlansága mellett, vagy éppen a római katonák, akik végrehajtották az ítéletet. De hogyha a Szentírás egész tanítása szempontjából nézzük ezt a kérdést, akkor rájövünk arra, hogy bár ezekből a személyekből, akiknek volt bizonyos része az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítése történetében, és levonhatnánk azt a következtetést, hogy mindegyik személy, mindegyik csoport képvisel bennünket valamilyen formában, az egész emberiséget, levonva azt a következtetést, hogy mi emberek, ami bűneink által juttattuk az Úr Jézus Krisztust a keresztre. De a Bibliának létezik egy sokkal mélyebb igazsága, és ezt szeretném ma egy picit kihangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus nem halálra ítélték, Jézus Krisztus nem kivégezték. A Bibliának a tanítása, az evangéliumi tanítás az, hogy Jézus Krisztus odaadja az életét. Jézus Krisztus leteszi az életét, Jézus Krisztus önmagát ajánlja fel áldozatként. És hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor egy sokkal mélyebb igazságra lelünk, mint az, hogy csak hogy a mi bűneink miatt kellett Jézus Krisztusnak meghalnia. Ebben a megvilágításban, amelyről János Evangélium a 10. fejezetének a 17. és a 18. verse beszél, ott Jézus azt nyilatkoztatja ki önmagáról, hogy én leteszem az én életemet, és senki nem veszi el azt én tőlem. Úgy, ahogy ő le tudja tenni, fel is tudja venni. Tehát más szavakkal egyszerűbben megfogalmazva, Jézus Krisztus nem áldozat volt, sem az eseményeknek az áldozata, sem árulásnak az áldozata, hanem egy tudatos, önkéntes, helyettes áldozat volt, amit ő önként tett meg azért, hogy mindannyiunkat megválthasson a bűntől és a bűn következményeitől.
1: Ez egy nagyon mély gondolat, tehát egy önkéntes áldozat volt. Mondhatjuk úgy, hogy felajánlotta vagy felkínálta önmagát az ember megmentésére. Ez a gondolat azonban egy további apró részgondolattal válik szerintem teljessé, és szeretnék itt rákérdezni, hogy tulajdonképpen miért volt szükség arra, hogy Jézus felkínálja magát? Mit tette szükségessé?
2: Hát mindenek előtt a mi bűneink. Ézsaiás proféta könyvében találjuk a jövendőlést, hogy ő a mi vétkeink miatt sebesítettet meg. Tehát a mi bűneink miatt kellett meghalnia. És Jézus Krisztus szeretete késztette arra, hogy önként, ahogy az előbb említetted, vállalja azt a halált, ami részünk, azért, hogy így Isten kegyelméből a mi részünk legyen az élet, ami az övé, és így van lehetőségünk arra, hogy az örök életet elnyerhessük. És ez egy nagyon mély húsvéti gondolat, hogy akkor, amikor emlékezünk az Úr Jézus Krisztus szenvedés történetére, akkor lássuk ennek a mélységét, a teljességét, mert így sokkal jobban vágyunk arra, hogy Jézus Krisztusnak átadjuk az életünket, és részesüljünk az ő kegyelmében.
1: Igen, és ugyanezen a gondolatmeneten egy picit még tovább haladva, értjük meg, hogy mi a valódi személyes jellege a húsvétnak, ugyanis ha nem csak arra gondolunk, hogy Jézus megváltotta a világot, hanem azon a világon belül minket, sőt, egyes számban engem, akkor tulajdonképpen mi is részévé válunk egyféleképpen a húsvéti történetnek. Kiindulva azzal, hogy az ember bűne, a mi bűneink is tették szükségessé Jézus áldozatvállalását, amit önként elvállalt helyettes áldozatként, tehát helyettünk. És ahogy utaltál Ézsaiás profétára, itt nagyon szépen elmondja a 4.-5. vers, először kezdi a szenvedések átvételétől, betegségeinket, fájdalmainkat hordozta, de a bűn problémájában a betegség és a fájdalom az a bűnnek csak a gyümölcse, a közvet, a velejárója, hanem az 5. vers aztán tovább mélyíti azt az egész gondolatkört, azt mondja, hogy a mi bűneinkért kapott sebeket és a mi vétkeinkért törték össze. Ami pedig, ahogy elkezdtük a kérdést, hát amit a Poncius Pilátus, vagy a vallási vezetők, vagy Júdás, mint áruló, vagy maga a kivégző osztag végzett el, az tulajdonképpen csak végrehajtása volt annak, amit Jézus magára vállalt. Persze az ő személyes felelősségük is megvan, de ez egy mellékfonal. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a helyettes áldozat gondolatát. Mit is jelent az, hogy Jézus helyettünk halt meg, és hogyan működik a helyettes áldozat? Gondolok itt arra, hogyha valaki meghal egy másik helyett, akkor az illetőnek az áldozatából mi haszna van annak, aki helyett meghalnak? És hogyan valósul ez meg az egész?
2: Itt lehet, hogy ha valaki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor itt a szavaknak a jelentése egy picit megzavarja. És ezért szeretném úgy kihangsúlyozni, hogy Jézus nem csak értünk halt meg, igen, hanem hogy kihangsúlyoztad, helyettünk halt meg. És itt van ez a különbség, ami valójában elvezet bennünket a Biblia egy alapigazságához, amiről Pál apostol beszél a Róma beliekhez írt levél 6. fejezetének a 23. versében, amikor elmondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát ezt a gondolatot kell nekem megértenem, hogy mivel én bűnös ember vagyok, és az én ítéletem az a halált követeli számomra, akkor, amikor beszélünk a helyettes áldozatról, akkor Jézus Krisztus pontosan itt lép közbe, hogy helyettem hal meg. Tehát én, aki halálra vagyok ítélve, halálra méltó vagyok, Jézus jön és azt mondja, hogyha elfogadod, ha megengeded, és elhiszed, hogy ez lehetséges, akkor én felajánlom az én életemet, és meghallok helyetted. Nagyon érdekes, hogyha ezt megint látjuk a maga egészében. Ez nem egy elméleti kijelentés, hanem itt nagyon mély gyakorlati következményekkel jár ez együtt. Hiszen minden személy, minden bűnének a következménye a halál. Ezt az ítéletet mi mindannyian egyen-egyenként kellett volna elviseljük. És mivel Jézus Krisztus Isten, ezért neki jogilag lehetősége van arra, hogy mindenki helyett meghaljon. És amikor ő ezt önként felvállalja, felkínálja számunkra, így valósul meg a mi megváltásunk. Ami még nagyon érdekes ebben a kérdésben, amiről ugyancsak a Róma beliekhez írt levélben olvasunk, de az 5. fejezet 8. versében, ahol Pál apostol kinyilatkoztatja, hogy Krisztus, aki értünk, meghalt, akkor halt meg, amikor mi még bűnösök voltunk. Mert lehet, hogy egy igaz és egy jó emberért valaki még meghalna, de hát egy bűnös, egy gonosz emberért kihalna meg. És ebben az értelemben látjuk igazán, hogy milyen mély jelentősége van Jézus Krisztus helyettes halálának. Mit is jelent ez egy rövid ismétlés gyanán? Mindenekelőtt az, hogy ő odaáll az én helyemre. Odaáll az ítélőszékre helyettem.
1: Ami én sorsom lett volna, vagy az én büntetésem, azt ő
2: és ő azt magára vállalja, igen. Ő azt az ítéletet, amit én kaptam, azt ő magára vállalja. És akkor itt jön a történetnek az érdekessége, és cserébe ő nem csak életet, hanem igazságot is, bűntelenséget és fethetetlenséget kínál számunkra. És az a kép, ami megjelenik a jelenések könyvében is, hogy fehér ruhát ad ránk, valójában Jézus Krisztusnak ezt a csodálatos jellemét szimbolizálja, ami a helyettes áldozatnak a teljességeként jelenik meg. Tehát nem csak levesz, hanem helyébe mást is ad. Péter apostol ennek a képnek a leírására használja ezt a gondolatot a Péter első levele, első fejezetének 18. és 19. versében, hogy nem ezüsttel vagy aranyjal váltott meg bennünket a Jóisten, hanem drága véren, az Úr Jézus Krisztusnak a vérén. És akkor itt megint láthatjuk azt, hogy az emberi érték az nem a bűnnel mérendő, hanem Jézus Krisztusnak a vérével, Jézus Krisztusnak a fethetetlenségével. És ez nem csupán teológia. Tehát senki ne úgy vegye, hogy itt most megpróbálok mélyebb bibliai gondolatokat érthetővé tenni, hanem ezt próbáljuk meg minél gyakorlatiasabban átlátni, hogy ez nem más, mint a szeretetnek a története. Hogyan munkálkodik, hogyan nyilvánul meg az igazi, mély krisztusi szeretet.
1: Egy Péter apostolnak egy igéje jutott eszembe. Ő jegyezte le ugye a Szentlélek ihlette ennek a leírására, ami mindazt összefoglalja, amit az előbb nagyon szépen felvázoltál. Az első levelének második fejezetében bűneinket maga vitte fel testében a fára, és ebből a szövegrészből kiindulva Péter levon egy személyes a magára, az olvasókra, ránk a hallgatókra és a nézőkre vonatkozó konklúziót, azért vitte fel a testében a fára, folytatom az igét, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát egyrészt utal Ésaiás 53-ra, de egy nagyon fontos az előremutató része ennek az igének azért, hogy ahogy Jézus meghalt a bűneink miatt, mi meghalljunk a bűnnek, tehát megszakítva a kapcsolatot a bűn és a saját gondolkodásunk között, éljünk az igazságnak. Sokan próbálják sokféleképpen a bűneiktől a szabadulást valahogy elérni, ugye van az a pont az ember életében, amikor akár függőségről van szó, akár más káros szokásról, vagy jellemről, jellemvonásról, az ember eljut arra a pontra, hogy megundorodik tőle, és szeretne megszabadulni. Nem mindig sikerül, sokszor nem. Viszont vannak, akik úgy gondolják, hogy szenvedés, vagy ahogy mondják, vezeklés által meg lehet indítani a haragvó istenséget, hogy utána rajtunk megesik a szíve, levegye rólunk ezt a jármot, vagy elfogadjon bennünket, vagy látva ezt a nagy igyekezetet, akkor kössön velünk egy alkut, hogy na hát, ha ennyi mindent beletettél, akkor teszek én is valamit. Viszont mit mond a Biblia arról, hogy hogyan lehet a bűneinkért fizetni, és ezzel megszabadulni a bűnös státusunktól?
2: Nagyon fontos, hogy az ember átlássa ennek a szenvedés általi vezeklésnek az egész emberi pszichológiáját. Mert nagyon könnyen ebben az emberi magatartásban a hangsúly átesik rám emberre, bűnös gyarló emberre. Míg a Biblia tanítása szerint a hangsúlyt szeretné teljes mértékben az Úr Jézus Krisztusra helyezni. Ő ezt a helyettes áldozatot vállalta, ami bűneinket magára veszi, azért, hogy nekünk életünk lehessen. Pál apostol a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 14. versében említi, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát itt valójában a Biblia tanítása szerint nagyon szeretné az, hogy a hangsúly ne a vezeklésen legyen, hanem a hiten. És nekünk itt van emberi szempontból lehet, hogy egy picit nehéz feladatunk. El tudom ezt hinni, vagy nem tudom elhinni. És olyan csodálatos, hogy a Jóisten még azt sem várja el, hogy mi ezt elhiggyük. Mert a Biblia azt mondja, hogy mi kapjuk a hitet. Még a hitet is a Jóisten adja, azért, hogy el tudjuk fogadni azt, amit felkínál számunkra. Az Úr Jézus Krisztus halála az számunkra az üdvösséget hozza. Itt a kérdés az, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus kiejti ezt a kifejezést, hogy elvégeztetett, hogy befejezte a megváltási tervnek ezt az első részét, tehát kifejezte azt, hogy teljesen ki van fizetve a bűn, mert Jézus Krisztusnak az élete erre egy biztosíték, vagy ennek a jogi alapját képezi. De fontos, hogy mi Jézus Krisztust, mint megváltót lássuk. És lássuk azt is, hogy a mi szenvedésünk, még hogyha szenvednünk is kell, és erről még később esetleg majd egy pár szót említenék, még ha szenvednünk is kell, de a szenvedés soha nem lesz önmegváltó cselekedetté. Sem cselekedetté, sem érzelemmé. Még akkor is, hogyha kifejezi azt, hogy tényleg fájlalom a bűnt, de nem lesz megváltó szerepe ilyen értelemben. És én bízok benne, hogy minden kedves nézőnk számára ez egy evangéliumi jó hír, hogy nem kell ledolgoznunk, legyalogolnunk, ledolgoznunk a mi bűneinknek az árát, nem kell jóvá tegyük azt, hanem csak egyszerűen el kell fogadnunk Jézus Krisztusnak az áldozatát.
1: Itten nagyon érdekes gondolat fogalmazódik meg, és hogy hallgattam ezeket a gyönyörű dolgokat, eszembe jutott az Úr Jézusnak az egyik kereszten elhangzott szava, elvégeztetett. Nemrégen rábukkantam egy idézetre a híres evangélikus teológus tollából, Dietrich Bonhoeffer, aki felteszi a kérdést, amit én is feltettem nem egyszer, és sokan föltesznek, hogy az ember a bűnbeesés után miért nem esett össze holtan azonnal. mert Jézus azt mondta, hogy amelyik napon eszel, az a napon meghalsz. Sokáig gondolkoztam, sokáig úgy láttam, hogy tulajdonképpen itt nem egy szó szerinti halálról van szó, hanem egy státusváltozásról. Ugye a hal az örök életű teremtményből halandó lesz, ami önmagában megállja a helyét, mint jelentés, de nem magyarázza meg azt, hogy miért nemes halt meg Ádám. És ráirányította a gondolataimat egy dologra ez az idézet arra, hogy azért nem halt meg Ádám ott, abban a pillanatban, mert már Jézus Krisztus, akit a jelenések könyve úgy mutat be, mint a bárány, aki megöletett a világ megalapítása óta, már átvette az ember helyét, és magára vállalta ennek a terhét. És akkor szükség volt különböző okoknál fogva arra, hogy ez a terv attól kezdve, hogy Jézus az első bűnbeesett ember helyébe lép, eljusson odáig, hogy a kereszten végül az életét adja, és többek között az elvégeztetett szó vonatkozik erre a lefizetésre is, a bűnök lefizetésére. Most viszont, amire utaltál az előbb, arra szeretnék egy kicsit rátérni, mert így beszélgetésünk első részében eddig csupán azt szerettük volna felvázolni, hogy tulajdonképpen miért szenvedett és miért halt meg Jézus Krisztus, mi volt az erkölcsi háttere ennek a halálnak. Most viszont a beszélgetés második felében szeretnénk egy kicsit rátérni egy olyan fogalomra, amiről ritkán hallottam prédikációkat, ritkán hallottam beszélni, és ami így puszta hallással még az embereknek nem is tűnik annyira vonzónak. Mit jelent az a gondolat, amit az apostolok is, és Krisztus maga is megfogalmaz különféleképpen, hogy Krisztussal együtt szenvedünk. Pál apostol azt írja például, hogy ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőlünk. Már az első fele érdekelne leginkább, de a második is persze, mit jelent Krisztussal együtt szenvedni, és ennek mi a háttere, és mi a célja?
2: Bízom benne, hogy az eddig elmondottak alapján sikerült mindenkinek megérteni azt, hogy mi a szenvedésünkkel nem tudjuk a bűn problémáját megoldani.
1: Hát Jézus felteszi, hogy mit adhat váltságul az ember. Igen.
2: És akkor ilyen értelemben próbálunk meg a kérdésre válaszolni, hogy létezik bűn miatti szenvedés, tehát a bűnnek vannak következményei. Mert a bűnnek az egyik sajátossága, hogy tönkretesz mindent maga körül, olyan, mint egy rákos daganat.
1: Akár felemészti a környezetét.
2: Környezetét, még annak az árán is, hogy önmagát is elpusztítja. És ez a rákos daganatoknak az egyik jellemzője, hogy azért, hogy ő fejlődjön, mindent elpusztít, még ha ez azzal is jár, hogy önmagát is elpusztítja. Na, ilyen a bűn. És emiatt ez mindig szenvedéssel járt az ember életében. De hogyha szeretnék őszinte lenni úgy az igéhez, amit említettél, vagy az egész Szentírás tanításához, akkor a Bibliának van egy másik tanítása is ezzel kapcsolatosan. És beszél arról, hogy a Krisztushoz tartozás, az Úr Jézus Krisztusnak az elfogadása, a Jézus Krisztussal való együttjárás, az szenvedéssel jár együtt. Még egyszer mondom, nem a bűn problémájának a megoldásaként, hanem a bűn sajátosságának a következményeként. Jézus mondja a János Evangélium a 15. fejezetében, hogy ha engem gyűlöl a világ, akkor titeket is gyűlölni fog. Hogyha engemet megvetettek, akkor titeket is meg fognak vetni. Tehát ez egy természetes következménye.
1: Ha sőt, e világon nyomorúságotok lesz.
2: A másik gondolat.
1: Több sokan.
2: Tehát amikor én elkezdek együtt járni Jézus Krisztussal, amellett, hogy az nagyon sok áldást, örömet, békességet hoz az életembe, de ugyanakkor ennek a világnak, sátánnak minden támadását magára vonja. És hiába Jézus velem van, de ugyanakkor meg kell tapasztalnom a szenvedést is. Milyen formában jelenik ez meg? Nem kell a legrosszabbra gondolnunk, mint például betegség, vagy pedig egy természeti katasztrófa, vagy baleset. A legegyszerűbbeket is megemlíthetném, mint például a félreértés, az elutasítás, a megvetés, vagy ha tovább megyek, akkor az üldözés.
1: És van, amikor ez például az a megvetés, társadalmi kiközösítés, vagy a megvetésnek az én képromboló hatásai, lehet, hogy mélyebben a úgymond húsába vágnak az embernek, mint egy ütés.
2: Igen, és valójában itt nyilvánul meg az, hogy az én szeretetem Jézus Krisztus iránt, a hozzávaló ragaszkodásom, az milyen mélységeket érint. Mert lehet valakivel azonosulni, akkor, amikor minden rendben van. A tanítványoknak Jézus Krisztus megjegyzi, akik a nagyobb körhöz tartoztak, hogy amíg volt kenyér és hal, nagyon lelkesek voltatok. Most mi történik? Már nem akartok utánam jönni? És ez a szenvedés valójában rámutat arra, hogy milyen mély, mennyire személyes ez a kapcsolat Jézus Krisztussal. Tehát, hogyha ő szenvedett, akkor ez csak egy ilyen érzelmi töltetett

0: együttszenvedés kérdését. Most akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit jelent az osztozás Krisztussal az ő dicsőségében.
1: Említenék még egy igét, a Róma beleghezét levél 8. fejezetének a 18. versét, ahol ugyanebben a kontextusban a következőket olvassuk, hogy a mostani szenvedések nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. És talán ez az a gondolat, ami nagyon szépen rávilágít arra, hogy akkor, amikor beszélünk szenvedésről, akkor beszélünk jelenkori szenvedésről, amikor beszélünk dicsőségről, akkor pedig beszélünk az eljövendő dicsőségről. Jézus Krisztus élete ilyen értelemben egy olyan életút, amelyen nekünk is végig kell járnunk. Mindenek előtt említeném az Úr Jézus Krisztus szenvedését, amelyet követ a szenvedés története kapcsán a halála, ezt követi a feltámadása, és ezt követi a dicsőség, amit ismét visszakap most már, mint Isten ember személyében. Tehát, hogyha ezt a krisztusi utat látom magam előtt, akkor látnom kell azt is, hogy az életemnek szerves része a szenvedés. És ennek egy nagyon fontos kilométerkövét kell okozza, nem a halálom, a fizikai halálom, hanem a lelki halálom. Igen, amikor tudatosítom az én bűneimet, amelyek elszakasztanak Istentől, és itt sem állok meg, ugye, hogy Jézus Krisztus sem maradt a kereszten, hanem a halálom súlyai alatt én vágyok teljes szívemből, hogy az újjászületés tapasztalatát a keresztség szertartásában, a keresztségnek a gyakorlatában ki tudjam fejezni a családom és a szeretteim irányában. És amikor a szenvedésemet követi az újjászületés, akkor ennek lesz a következő szakasza a dicsőségben való részesülés. Tehát ne tévesszük össze azt, amikor beszélünk Isten áldásáról, hogy Isten jelenléte áldást hoz életemben. Azzal a dicsőséggel, amiről itt az igékben olvastunk, aminek az elsődleges jelentése az az eljövendő dicsőségre vonatkozik. Pál apostol azonban, amikor beszél erről a gondolatról, akkor azt mondja a Korintus beleghez írt levél, második levél 4. fejezetében, hogy ez a szenvedés pillanatnyi könnyű szenvedés. Tehát az ige számára nagyon fontos, hogy akkor, amikor át kell éljük a szenvedést, akkor valahol ott a tudatunkban, a lelkünk mélyén legyen ott ez az evangéliumi gondolat, hogy ez egy pillanatnyi könnyű szenvedés, aminek majd a következő szakasza, a következő lépése, az már egy örökké tartó, csodálatos, dicsőségben való részesülés.
0: Itt közben, ahogy hallgattalak, még eszembe jutott két olyan ige vers, ami a szenvedés, a Krisztussal együtt szenvedés, és a Krisztussal együtt megdicsőlés gondolatát erősíti tovább. Például az egyik a Filippibelekhez írott levél 2. fejezetében van, miután leírja az apostol az 5. versre kezdődően az Úr Jézus Krisztus leereszkedését, ugye Istennek formájában volt, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Utána engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. A 9. vers egy figyelemre méltó kötőszóval folytatja, ezért, vagy annak okáért régi fordításokban, Isten is felmagasztalta őt. Tehát az Úr Jézus Krisztus áldozatának leereszkedésének a dicsőség volt az egyrészt az isteni elismerése, másrészt pedig a jutalma. És én úgy gondolom, hogy ugyanez a logika alapján bírálja Isten a Krisztussal együtt szenvedő hívőknek is a lemondását, a nélkülözését, vállalják a gúnyt, a gyalázatot, a hátrányokat, amivel járhat a Krisztussal járás, és ennek az elismeréseképpen, és ennek a jutalmaképpen,

0: alkalmaképpen nekik is megadja a dicsőséget. És vannak még más igeversek is, például a 2 Korintus 4-re utalva, amiből idéztél az előbb, azt mondja, hogy a mi ideig óráig való szenvedésünk az nagy dicsőséget szerez nekünk, tehát elvezet bennünket oda. És ezt már csak, ahogy szokták mondani, habba a tortán, amikor az Úr Jézus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, és megmutatja a nagyság útját az alázatban és a szolgálatban. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek a szolgálatot, a megaláztatást, a lemondást, ami tiszta szívből történik, és őszintén azt a dicsőség felé vezető, a jutalom felé vezető útként vetíti elénk a Biblia. Hát, ha a Krisztussal együtt szenvedésről van szó, akkor bizonyára eszünkbe jutnak történelmi korszakok, példák, ugye voltak keresztény üldözések, akkor a középkorban megtörtént sajnos ezek is tények, hogy az egyháznak volt egy többségi része, amelyik a kisebbséget üldözte, és nem mindig az eretnekség miatt, hanem sokszor a hűségük, a buzgosságuk miatt, és manapság is a vallásszabadsági világszervezetek kimutatása alapján a kereszténység még mindig a legüldözöttebb vallás. Viszont a kérdés ebből az, hogy manapság mit jelent Krisztusért szenvedni, és beszélhetünk-e, van-e értelme Krisztusért szenvedésről, vagy Krisztussal szenvedésről beszélni egy modern, vallásszabadsági elvekre épülő, többek között ezekre is épülő modern nyugati társadalomban.
1: Az előbbi gondolatodhoz képest még annyit hozzátennék, hogy nagyon meglepő az, hogy említetted, hogy a keresztény vallás az egyik legüldözöttebb vallás ma is, és ezen belül pedig a római katolikus vallás az, ami a legüldözöttebb.
0: Hát talán, mert a legelterjedtebb,
1: legelterjedtebb is. Igen. Igen, tehát ez is egy nagyon érdekes kis gondolat így a történelmi eseményekből. Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében, és ott a 3. fejezet 12. versében fogalmazza meg ezt a gondolatot, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni az Úr Jézus Krisztusért, azok üldöztetni fognak. És nagyon jó, hogyha különbséget teszünk üldöztetés és üldöztetés között. Mert az az üldöztetés, amiről beszél a Szentírás, ami lélekerősítő, ami a Krisztusban való hitünknek a megerősödését jelenti, azok mind a kegyesen a Jézus Krisztushoz hasonló életnek a következményei. És ha ma nincsenek is nekünk itt Európában olyan szenvedésben részesei, mint a mártíroknak például, de a magunk során lehet, hogy a fiataloknak, vagy különböző személyeknek nagyon nagy kihívás, akár a kinevetésnek, a csúfolásnak az elfogadása, az azzal való együttélés.
0: Hát beszélhetünk, gondolom, egyfajta társadalmi nyomásról.
1: Igen, de mondjuk a nyomásnak is megvan a maga szerepe, de akkor, amikor kinevetnek. Igen, hogy ezt milyen bátorsággal tudom felvállalni? Vagy mennyire érzem azt, hogy ez arra késztet engemet, hogy hát akkor inkább félrehúzódok, egy kicsit megpróbálom ezt árnyaltabbá tenni, nem beszélek Jézus Krisztustól, ne legyen annyira nyilvánvaló.
0: Vagy éppen megpróbálok kicsit hasonulni a többiekhez, ne legyek annyira kirívó az életemmel, a magaviseletemmel.
1: És akkor már döntöttem, hogy nem Jézus Krisztus, hanem inkább a világhoz való hasonlóság. És a másik, amikor a hitem miatt kiközösítenek abból a csoportból, amelyhez tartozom, vagy pedig amikor a hitem miatt különböző hátrányaim származnak, és itt említeném azt a társadalmi nyomást, amiről gyakran beszélnünk kell, mert a hívő emberek együtt élnek ezzel a nyomással, akkor, amikor a lelkismeret és szabadságot a társadalom nem veszi figyelembe, nem veszi komolyan, és hiába mondom el azt, hogy én így gyakorlom a hitemet, a legtöbb esetben ez nem érdekel senkit. És nem ugyanakkor beszélnünk kell arról az erkölcsi nyomásról, ami nehezedik, ami nehézé teszi azt, hogy felvállaljam azt, hogy én milyen hitet, vagy milyen erkölcsös életet szeretnék élni. Tehát akkor, amikor engemet emiatt kinevetnek, kigúnyolnak, kiközösítenek, akkor ez egy ilyen lelki tusát eredményez bennem, hogy vajon jó értékeket képviselek, jó értékeket szeretnék megvalósítani az életben. És ezért szeretném így kihangsúlyozni, hogy a hívő ember az nem keresi a szenvedést. De
0: jön az magától.
1: Jön magától, de nem menekül el. Hanem kész felvállalni azzal a hittel és azzal a bizonyossággal, hogy Jézus Krisztus ezekben a próbákban ott marad mellette, és nem hagyja magára. És egy hívő embernek ennél talán többre nincs is szüksége.
0: Nézzük, hogy az előbb beszéltünk Krisztussal együtt szenvedésről, Krisztusért szenvedésről, és beszéltünk arról is, hogy ez a jövőben, a megjutalmazáskor a kereszténynek Isten elismerését és az ő jutalmát fogja hozni a jövőben. Itt a Biblia ebben az esetben a dicsőség kifejezést használja, hogy a keresztény is részesül a Krisztus dicsőségében, és ennek is mély értelme van, mert ha például a végső soron a keresztény végig is járja az ő rögös életútját, és vállalja ezt a sok nehézséget, amire itt utaltál, és végül eljut Istennek országába, és megkapja úgymond a jutalmát, az a fény is, ami róla ragyog, az tulajdonképpen csak a visszatükröződés, ezt most jelképesen mondom, a Krisztusról ragyogó fénynek, tehát a Krisztus győzelme és dicsősége látható ezeknek az embereknek az életében is. Viszont a kérdés a következő, és most egy kicsit gyakorlatias, egészen kézzelfogható kérdés, hogy addig is, amíg eljön az az úgynevezett megjutalmazás, vagy osztozása, vigaszt az Isten dicsőségében, mire számíthatnak a jelenben a Krisztussal együtt szenvedő hívők?
1: Mindenek előtt az egyik következménye az az örömben való részesülés. Tehát Jézussal együtt élni, még a Jézussal együtt szenvedni is egy lelki örömet jelent.
0: Tehát még akkor megtiszteltetés.
1: Tehát akkor is, hogyha ez így első hallásra paradoxonnak tűnik, ellentétesnek, de ez egy valóság a Biblia tanítása szerint. Nem csak Pál apostol, Péter apostol is beszél arról, hogy örüljetek, amennyiben részesedtek Krisztus szenvedéseiben. És valójában találunk olyan bibliai, vagy akár történelmi példákat is, amikor a szenvedésben meglátjuk ezt a csodálatos örömet. Nekem ugye eszembe jutott egy-két ilyen eset, amikor vagy vulkánkitörés követően, vagy pedig földrengés következtében, amikor a férj feleség, vagy édesanya gyermekével, édesapa gyermekével érezte azt, hogy itt a szenvedés, a fájdalom, az elmúlás elkerülhetetlen, hogyan ölelik át egymást. És ebben az ölelésben, még akkor is, hogy a szenvedés, a nyomorúság egyre inkább áthatja minden testrészüket, mégis az arcukon ott van az az öröm, hogy most együtt halhatunk meg. És ezeknek a képeknek olyan mély mondani valója van, amely ebben a kérdésben lehet, hogy segít egy picit megérteni, hogy hogyan lehet örvendeni akkor, amikor mások sajnálnak. És pontosan itt van a titok, hogyha tudod azt, hogy Jézus Krisztus abban a nehéz helyzetben nem hagyott magadra, ott van veled, átölel téged, akkor hiszem azt, hogy ez azt az igazi mély örömet nyújthatja nekem is, és neked is, és mindannyiunknak, amit Pál apostol megtapasztalt, akár a börtönben, akár más megpróbáltatása során.
0: Láthattuk tehát, kedves nézőink, kedves hallgatóink, ugye, mert vannak, akik bennünket csak hallgatnak a rádióban. Láthattuk tehát, hogy a kereszt az üzen. A kereszt beszél arról, hogy mit vállalt érettünk Jézus, elmondja azt, hogy miért vállalta, és kiért érettünk, érettem. Ugyanakkor a kereszt beszél arról, hogy aki Krisztussal jár, annak számítania kell arra, hogy Krisztussal együtt szenved valamilyen formában, és számíthat arra, hogy Krisztus meg is vigasztalja. Mit mond ma a kereszt a mai embernek, mit üzen a Krisztus keresztje, és hogyan adhatunk erre egy olyan választ, ami nekünk életértelmet, megnyugvást és egy pozitív jövőnek a perspektíváját, távlatait nyissa meg?
1: Nagyon fontos, hogy ennek a kérdésnek a mélységét megértsük. Mert tényleg bennünket, keresztényeket nagyon-nagyon veszélyeztet ez a gondolat, és az ebből következő életfelfogás, hogy úgy tekintsek Jézus Krisztus áldozatára, kereszthalálára, mint egy múltbeli esemény. A múltban történt, de nem olyan értelemben, hogy hát volt, szép volt, jó volt, hanem hogy lássam annak a jelenben az én életemre kiható hatását. Mert a kereszt az mindig jelen időben szólít meg. Mert például, ha veszem példának az Úr Jézus Krisztus kereszt halálát, azt megelőzően, tehát még azelőtt a történelemben ott volt az áldozati rendszer, amikor mindazok, akik bűnt követtek el, a bűnt tudatosították, akarták rendezni a Jóistennel, és áldozatot vittek, egy tökéletes, szép bárányt, valójában őket a kereszt üzenete szólította meg. Nekik ott a múltban a kereszt alapján kellett egy döntést hozniuk. A kereszt a történelemben mindig megszólította az embert, a jelenben is megszólít bennünket, és döntésre késztet, hogy ez az áldozat milyen változásra, milyen döntésre késztet engemet. Hitáltal el tudom fogadni? Tudok ebből növekedni? Megváltoztatja az életemet? És ilyen értelemben a keresztnek az üzenete ma is ugyanaz, hogy mi elveszett emberek vagyunk. A bűn miatt a mi sorsunk a halál. De az elveszett állapotunk ellenére a Biblia azt mondja, hogy Isten szeret bennünket. A keresztnek az üzenete az, hogy az ára, bűneinknek az ára ki lett fizetve, és Jézus Krisztus fizette ezt ki. És a kereszt az, amely megszólít bennünket, hogy bármilyen messzire távolodtunk el, bármikor van visszaút. Visszatérhetünk a Jóistenhez, mert a tékozló fiúban is, ahogy olvassuk, a szerető atya mindig vár bennünket azért, hogy ránk helyezze az ő fehér ruháját. Úgyhogy az elfogadás, Jézus Krisztusnak az elfogadása, a bűneimnek a megvallása, és az Úr Jézus Krisztusnak a követése lenne az a három nagyon fontos üzenet, amelyel ma is Jézus Krisztus keresztáldozata mindannyiunkat meg akar szólítani.
0: Tehát ez lenne a legmegfelelőbb válaszunk Krisztus áldozatára, aminek nyomán a legtöbb áldás származhat mireánk. Köszönjük szépen az értékes gondolatokat, köszönjük a nézők, a hallgatók nevében, hogy velünk tartottál. Jóisten áldását kívánjuk szolgálatodra továbbiakban is, és visszavárunk.
1: Köszönöm szépen, és ugyanezt kívánom én is a kedves televíziónézőknek, neked és a kedves családodnak.
0: Kedves nézőink, kedves hallgatóink, mai adásunk a végéhez közeledik. Remélem, hogy segítettünk önöknek egy kicsit mélyebben betekinteni az Úr Jézus halálának a jelentőségébe, és hogyha sikerül az összes eddigi húsvét után ezzel az alkalommal mélyebben elgondolkozni, és az eddigieknél határozottabb, komolyabb lépést tenni az Úr Jézus Krisztus követése fele, akkor biztos vagyok benne, hogy áldások várnak ránk a közeljövőben is, és végül Isten országában is. Egy biztos, az Úr Jézus példája, tanítása, s a tanítványok életpéldája azt mutatja, megéri. Várjuk Önöket szeretettel mához egy hétre is, a adásunk következő kiadásában. Hallgathatnak adásunk rádióváltozatát és sok más keresztény tartalmat. A Kolozsvári Reménység Hangerádió stúdiónak az adás körzetében is a 88,3 MHz FM-en. És egészen addig, ameddig újra találkozunk a televízió képernyők előtt, kérjük ne feledjék el, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

0: 33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.
1: Reménység hangja.
2: Babits Mihály verse. Az elbocsátott vad. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Stán, ha kezem másként legyintem, a világ másfelé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz ezer baj között, de nem hagy nyugodtan, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős, ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett. Szabadon sem vagyok szabad. Ívadra régi hercegeknek szokásuk volt, mondják, jelet aranyos nyakörvet verettek, hogy mindig ráismerjenek. Így hordom én is titkos örvét annak, aki a rengeteg ölében elfogott, de önként újból elveszni engedett. Azóta bolygok a viharban vadmódra, de az ő jele erejének bélyege rajtam, hogy ne nyughassam nélküle, s mint szélcibád bogáncs, amelyen a szivárvány lába pihen, illattal telik, úgy beteljen sóvárgással bogánc szíve. Nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok. Oly szabad, mint a bolond bogáncs a szélben, vagy vadbozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság. Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már.

Szombat történetének a vizsgálata során eljutottunk a reformációig. A reformátor atyák a 16. század közepén, második felében sorban elmentek, és kialakult két tábor. A régi egyház, a középkori római egyház rádöbbent arra, hogy neki is szüksége van reformációra. Ezt a reformáció ellenére kellett megfogalmazniuk, ez a tridenti zsinat határozati anyaga. Ennek a zsinati tanításnak is kellettek katonák, ezek lettek a jezsuiták, akik a kornak a legműveltebb emberei voltak, majd mind a mai napig. A jezsuitának csak 14 év, nagyon kemény tanulással lehet valaki. És beállt egy állóháború. A tanoknak a háborúja. Ha most Magyarországot nézzük, akkor azt lehet mondani, Magyarországon nem megtéréssel lettek a reformáció hívei a magyar gyülekezetek. 1590-ben az ország csaknem 90%-a protestáns volt. De protestánsá úgy lettek magyar eleink, hogy a földesuraknak érdekük volt az, hogy a nagyon felhalmozódó, 16. század elején nagyon felhalmozódó egyházi birtokokat és egyházi vagyont szekularizálják, vagyis eltulajdonítsák, és éppen ezért ők olyan prédikátorokat hívtak egy-egy városba, faluba, mint főkegyurak, ők voltak azok, akik meghatározták, hogy ki legyen a lelkész egy-egy faluba, városba, akik a reformáció hívei voltak, így ezek az egyházi vagyonok sorba visszakerültek földesúri birtokba. Az ellenreformáció, vagy katolikus ébredés, ahogy ezt szokták mondani, az ennek a folyamatnak a fordítottja volt. Itt sem áttérni kellett, hanem egész egyszerűen a római katolikus egyház kitalált valamit, ami nagyon fontos, és ezt nem szokták ma tudni, és ezért is mondom el rögtön az elején. Nem a mennyiséggel lehet sohasem hatni. Ez a fogyasztói társadalom legnagyobb butasága, hogy mennyiségi mutatókra törekszik. Magyarországon a 17. században 374, ha jól emlékszem, jezsuita volt összesen, ez a 374 ember visszafordította Magyarországot. Ez azt jelenti ez a visszafordítás, hogy 1691-ben, amikor a Soproni Országgyűlés volt, az ország 90%-a római katolikus volt, még 1590-ben, amikor Károli Gáspár lefordította a teljes Bibliát és kiadta Vizsolyban, akkor 90% protestáns volt. És ebben semmi erőszak nem volt. Csak egyszerűen, ha valaki intelligens ember akart lenni, ha valaki praktikus ismereteket akart szerezni, ha valaki jól akart forgolódni a társadalomban, az jezsuita iskolába iratkozott, mert a jezsuita iskolák jobbak voltak. Lekörözték a protestáns iskolákat. Mert a protestánsok veszekedtek, a protestánsok másodlagos, harmadlagos hatalmi kérdésekkel voltak elfoglalva, a jezsuiták pedig rádöbbentek a minőség forradalmára. Ez egy óriási nagy egyháztörténeti tanulság. Na de ez a sok hogy hatott a protestantizmusra? Hogy hatott az emberekre? Nem csak a protestánsokra, hanem hogy hatott ez az egész kereszténységre? Hiszen a kereszténység az nem felekezetekben van. Keresztény ember mindaz, aki úgy érzi, hogy Krisztushoz tartozik, és az az érdekes, az egyház történelem az mindig a kor kihívására felel, és épp úgy kell ezen az oldalon, mint azon az oldalon lépni, válaszolni arra a felvetett kérdésre, amit a kor kérdez tőlük. Mit csinált a 17. század eleje ebben a kérdésben? Egy kulcsszó van, amit mondunk, és ez a kulcsszó az, hogy puritanizmus. A puritán atyák, ez ugye a 17. század elejének egy irányzata, majd rögtön elmondom, hogy mi, arra döbbentek rá, hogy a kereszténység nem elméleti tanítási rendszer, mint ahogy eddig gondolták,
Mert eddig mindig arról volt szó, hogy igaz-e ez a tanítás, vagy nem igaz a tanítás. Honnan lehet ezzel szembe érveket állítani, vagy emellett érveket állítani a Bibliából, a egyházatjákból, stb. A római katolikus teológusok is a Bibliából nagyszerű érveket próbáltak hozni, és ugyanúgy a reformátorok örökösei is ugyanezt tették. A puritánok azt mondták, hogy nem itt van, nem az elmélet a kereszténység igazi lényege. Nem a tanítási rendszer, hanem az életgyakorlat. Mit jelent gyakorlatban kereszténynek lenni? Mi az, ami motiválja, mozgatja a mi életünket? És éppen ezért a puritanizmus, amelyik ugye az angolszász országokból indult el, Magyarországot is át és átjárta, a következőt tette. A reformáció igei felismerései a puritanizmusban jutottak el a mindennapi élet valóságáig. Azt mondták, hogy a reformátori atyák, amit tanítottak, abból most csináljunk gyakorlatot. Azt mondja, hogy szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, akkor rendben van, az életünknek legyen a zsinórmértéke a Szentírás. Ha a Szentírás azt mondja, hogy újjászületés, akkor igen, nézzük meg, hogy mit jelent a mi életünkben az újjászületés. Ha azt mondja a Szentírás, hogy egyenesség és becsületesség a mindennapi életben, akkor nézzük meg, hogy mi ez az egyenesség és a becsületesség a mindennapi életben. Nagyon érdekes, hogy pontosan Angliából indult el ez az irányzat, áthatott a kontinensre, Németalföldön is nagyon erős puritán bázisok voltak, de Magyarországon is. A puritánok azt lehet mondani, hogy nagyon erősen befolyásolták a magyar protestantizmust. Ennek köszönhetjük, hogy a 17. században nem szűnt meg a magyar protestantizmus. Nagyon érdekes, hogy ugye nagyon erős protestáns bázisok voltak Ausztriában. 17. században az ellenreformáció elsöpörte az osztrák protestantizmust, alig maradt néhány hírmondója. Lengyelország döntően protestáns ország volt, hírmondója nem maradt a protestantizmusnak. Észak-Olaszországban nagyon jelentős protestáns bázisok voltak, hírmondója nem maradt a protestantizmusnak. A mai Szlovénia területén előbb volt teljes biblia fordítás, mint Magyarországon. Egy nagyon jelentős reformátori, nagyon tudós reformátori gárda volt, 17. századra elsöpört az ellenreformáció. Magyarországon ez miért nem sikerült? Erre egy szó van, a puritanizmus. Tudnélik, a török nyomása alatt, az ellenreformáció nyomása alatt, ugye Pázmány Péterről ugye tudjuk azt, hogy 17 éves koráig református volt. Csak iskolai tanulmányai során lett jezsuitává, és ő is egy ilyen minőségi emberré akart lenni, az is lett, a magyar kultúra egyik kiemelkedő alakjává lett. Tudjuk azt erről a korról, hogy óriási nyomással próbálták a protestáns tömegeket, és nem eredménytelenül, visszavinni a római katolikus egyházba. Mit lehetett ezzel szembe tenni? Puritán atyák azt ismerték fel, kereszténynek kell lenni. Gyakorolni kell a Bibliát. Éppen ezért, ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy az első döntő dolog, ahol a puritanizmus előjött, az egy nagyon érdekes törvény volt. 1618-ban Angliában első Stuart Jakab megjelentetett egy könyvet, aminek egy törvénykönyvet, egy egész könyvre valót, aminek az a címe, hogy Book of Sports, tehát a sportkönyve, a sportoknak a könyve pontosan. Ez első pillanatban nem arról szólt, hogy hogyan kell röplabdázni vagy krikettezni, hogy valami angol sportot mondjak, hanem másról. Tudnélik, a reformáció idején, említettem a múlt órán, a szombatot úgy kezdték ünnepelni, hogy a vasárnapot akarták szombatszerűen megünnepelni. És ebből az anglikán egyházban, ahol egy nagyon érdekes helyzet volt, mert az anglikanizmus az lényegében ilyen félreformáció volt, szervezetileg szakított Rómával az angol egyház, létrehozott egy anglikán, tehát egy angol nemzeti egyházat, és csak a 16. század második felén fokozatosan egy Calvinéhoz hasonló irányzatú reformátori mozgalom kezdett valamit a tanításokon javítani, és ezek a
Az áldozatos reformátorok ugye kezdték ezt a 16. századi tanítást, hogy tessék a vasárnapot úgy ünnepelni, ahogyan a szombatról szól a Biblia, és ebből különböző viták támadtak. Első Stuart Jakab rendet akar teremteni, hiszen ő az anglikán egyháznak a világi feje, és kiadta ezt a törvényt, hogy mit lehet és mit nem lehet szombaton csinálni. Ebből óriási vita lett. Egyrészt a puritánok, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a Biblia az életem alapja, és ezt kell gyakorolni, ezt túlságosan liberálisnak tartották. A másik oldal, a szélső liberálisok meg azt mondták, hogy túl keveset enged meg. Hát miért ne? Szombaton mindent, illetve vasárnap, értjük alatt a vasárnap, mindent lehet csinálni. Az 1618-ban megjelentett szórakozások listája sokat enyhített az ünneplés tilalmán, és éppen ezért ez katalizálta azt, hogy azok az emberek, akik keresték a Bibliában a szombatnak a lényegét, hogy is van ez, miért is van ez, miért fontos ez, ami nem jött elő a 16. században, elkezdtek kutatni. És ennek az lett a következménye, hogy többek között ez a John Tusk, akiről nem is tudjuk pontosan, hogy mikor, hol élt, nagyon sok üldözést kellett kiállni, ez egy puritán reformátor volt, Calvin irányzatú reformátor, elkezdte a hetedik napi szombatot ünnepelni Londonban, és szervezett egy gyülekezetet, ahol szombaton gyűltek össze, és szombatot kezdtek ünnepelni. Azért tudunk ilyen keveset róla, mert hallatlan nagy üldözést kellett elszenvednie. Egyrészt a uralom részéről, másrészt pedig teológus társai részéről, az egyház hivatalosai részéről, és állandóan ott volt ez a nagy-nagy nyomás, hogy ugye, ha mi anglikánok vagyunk, attól még mi nekünk ugyanúgy kell követni a régi hagyományokat, a középkort ugyanúgy értetni kell, csak annyit mondunk mi, hogy nem akarunk Rómához tartozni, mert Róma drága, elviszi a pénzt, gazdaságilag hátrányos, hogy Rómához tartozunk, de nem kell újabb tanításokat hozni. John Tusk pedig azt mondta, hogy nem, hanem mi azért vagyunk angolok, mert keresztények vagyunk. És ha keresztények vagyunk, akkor a mi hitünknek az egyedüli alapja a Biblia. De nem csak ő volt egyedül ilyen, hanem Theodor Barbour is ugyanilyen volt. A Barburn mozgalmat indított, és ő több könyvet írt. Az első és a legjelentősebb, ez 1628-ban megjelent Vita a szombatnapról, és utána sorba-sorba írta a könyveit, megírta a maga életrajzát is, és ebből tudjuk azt, hogy hosszú-hosszú viták alatt jutott a szombat ünneplésnek a gondolatára. Nem egy egyszerű ötlet volt ez. Hosszú ideig ő a szombat ünneplésével kacérkodó gyülekezeti híveivel vitatkozott, és ezek a hívek győzték meg, illetve a Biblia győzte meg, és elkezdte vizsgálni a Bibliát, és rádöbbent arra, hogy a szombat az, amit Jézus Krisztus ünnepelt, mindazt, amit én idáig elmondtam, Barbour is tudta. És ez a mozgalom, ez a gyülekezet, ami Londonban volt, és elterjedt aztán Angliában, ebből nőtt ki a hetedik napot ünneplő baptisták közösség, ami mai napig is létező közösség. Én dolgoztam a levéltárukban is, nagyon sok érdekesség van. Egyik fajta baptista közösség ez az Egyesült Államokban. A harmadik ilyen tanú, nagyon érdekes történetű ember ő is, ez a Francis Bamfield nevezetű bácsika, ugye 1615 és 84 között élt, szintén írt életrajzot, leírja a megpróbáltatásait, többszörösen fogságot szenvedett a szombatünneplése miatt, végül börtönbe is halt meg, hitéért bebörtönözték, és az ő követője volt ez a Edward Stennett nevezetű valaki, aki tovább szervezte ezt a gyülekezetet, és ez a lett ennek a hetedik napot ünneplő baptistáknak a másik ága. Azért baptisták, mert a puritánok között, ezek a szigorú puritánok, nem csak ők, hanem nagyon sokan, rádöbbentek arra, amire a reformáció nem döbbent rá. Tudnélik arra, hogy a kereszténység az jól lehet egy közösségi valami, de egyéni döntést igényel. És ezért az újjászületésről szóló tanítás többek között a puritán teológiának az egyik nagy-nagy felfedezése.
Mert a puritán teológia azt mondta, hogy szükség van minden embernek egy nagy fordulatra, a Krisztushoz való fordulásra, amit újjászületésnek hív a Biblia, és ezt az újjászületést valahogy kifejezésre kell juttatni. És nagyon sok puritán emberből baptista lett, a baptista az azt jelenti, hogy felnőttet keresztelt, hiszen a gyermekkeresztség a középkorban egyáltalán nem volt még általános. Vannak arra nézve adataink az ókortól kezdve, hogy voltak olyan csoportok, akik gyermeket is megkereszteltek, de csak akkor szigorúan, hogyha a háza népével együtt keresztelték őket. De a középkorban általános volt a felnőtt keresztség és a bemerítéses keresztség. Említettem, hogy akárhova eltetszenek menni valamelyik szép közép-itáliai városba, legnevezetesen mondjuk Pízába vagy Firenzébe. Firenzei dóm előtt ott van a battisztérió, nem? Ez keresztelő kápolnát jelent. Vagy Pízába, ha csodálatos fertett toronyot megszemlélték és megnézték, hogy tényleg dől-e vagy nem, ha nagyon szerencsék van, akkor fel is lehet menni a teraszára. Tessenek megnézni a battisztériót is. És akár Firenzébe betetszenek menni a battisztérióba, akár Pízába. Ennek a kör alakú templomnak a közepén ott a keresztelő medence. És ezt nem azért nem díszből építették, ezt használták. Ezt használták. Most éppen ezért ezek az emberek még nem túl messze ettől a kortól, azt mondták, hogy igen, a felnőtt keresztség az, amihez vissza kell menni, mert a felnőtt keresztség fejezi ki azt, ami a keresztelés lényege, hogy meghalok az óembernek, feltámadok az új emberben, és én az újjászületés élményét végigviszem az életem során. Ezek a tanúk, akik újra és újra elindítottak szombatünneplő mozgalmakat, meglehetősen nagy ellenállásba ütköztek, nem csak az angol száz országokban, hanem szerte máshol. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ennek egy kivezető utat próbáltak keresni, és ez a kivezető út, minden ilyen mozgalomnak a kivezető útja, az az Egyesült Államok voltak, ami még akkor ugye nem volt, hanem csak új világnak hívták. És a 17. század közepétől kezdve egyre másra ezek a zarándokatyák, ezek a Pilgrims Fatherek elindultak az Egyesült Államok felé. Egyesült Államok az azért volt nagyszerű hely, mert mindenki annyi földet kaphatott, amennyit megművelt. Nem volt telekkönyvi rendszer, csak a legutóbbi időkben van, hiszen még a mai napig is az Egyesült Államokban, hogyha megy az ember, mondjuk ez az úgynevezett középső részén, a cornfield részén, akkor úgy kérjük, 3-4 órát autózik, vagy 5 órát autózik, és nem talál egyetlen falut se, de kukoricát vagy búzát lát az alatt, nyílegyenes utak, asztallap simaságú terület, és csak búza, búza, búza. Haratáskor megy, akkor meg egy irányba járó kombájnok vannak, akik mit tudom én honnan elindulnak, hová, és csak egy irányba nem kell fordulni, csak aratnak, aratnak, aratnak. Most ez az ígéret földje, ez az Egyesült Államok volt. Ahová semmiféle kényszer nem kísért el ezeket a zarándokatyákat, megérkeztek, az indiánokkal jó barátságot igyekeztek építeni. Ez a háladás napja, a Thanksgiving, amit itt is most újabban már kezdenek megemlékezni róla, az indiánokkal való békességnek a napja. És az új világban hamarosan ezek a szombatünneplő csoportok is megérkeztek. 1664-ből tudjuk az első ilyen csoport érkezését az új világba, akik 1671-ben megalakították az első szombatünneplő baptista gyülekezet Newportban, és ez a gyülekezet egy nagyon nagy tekintélyre tett szert, hiszen nagyon sok mindent köszönhetünk ennek a gyülekezetnek. Nagyon hamar a 18. század folyamán megerősödött, és ezek a szombatünneplő gyülekezetek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államoknak az alapját, a keleti államokat, ahol ugye tulajdonképpen az Egyesült Államok megszülessen. A hetedik napot ünneplő baptisták száma az 1840-es évekre meghaladta 3500 főt, ez ma nagyon kevésnek látszik,
de akkor még százezrekben mérhető volt az egész Egyesült Államoknak a száma. Mi mindig a mai Egyesült Államokból indulunk ki, ami ugye a múlt század, illetve bocsánat, nekem a múlt század a 19. Tehát a 19. század második felében duzzadt fel fokozatosan, és utána az első világháború után. Ez egy nagyon jelentős, befolyásos gyülekezet volt. Így tehát az Egyesült Államoknak a vallásos élete egy nagyon érdekes képet mutat. Egyrészt minden olyan igei felismeréssel küzdő, igei felismerése jutó csoport, amelyik Európából kilógott, az az Egyesült Államokba keresett menedéket. Ezért a 18. századra az Egyesült Államok nem csak az emberi jogoknak lett a vezetője, ugye az amerikai alkotmányra gondoljunk, vagy a mindenféle szabadságtörekvésre, ami az Egyesült Államoknak a megszervezéséhez vezetett, hanem abban is, hogy a vallás szabadságnak ez volt, hogy így mondjam, a paradicsoma. És itt sorba-sorba jelentkeztek különböző ébredési mozgalmak. És ezekben az ébredési mozgalmakban mindig találunk olyan embereket, akik már eljutottak a hetedik napot ünneplő baptisták tanúbizonysága következtében arra a felismerésre, hogy a szombat elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy én kiegyensúlyozott lelki életet éljek. Ha tovább megyünk, egyetlen egy ilyen ébredési mozgalomról beszélek, ami az 1840-es években nagyon jelentős volt, a sajtóhíre például Magyarországra is eljutott. Ez William Millernek, egy baptista farmernek a mozgalma volt, amelyik a bibliai proféciák alapján, ez sem egyedi, hiszen a bibliai proféciákkal rengeteg zarándokatja foglalkozott. Azt lehet mondani, a 18. század a bibliai proféciák kutatásának Európában is az egyik fellegvára, rengeteg ilyen mű jelent meg, mondjuk a német nyelvtelent egy Péters nevezetű valakinek, például Dániel könyvéről van egy nagyon érdekes magyarázata. Vagy akár Magyarországon is tudok ilyeneket mondani, mondjuk Péceli József, aki az utolsó idők jeleiről egy prédikációs sorozatot tartott, és még tovább lehetne sorolni. Tehát a bibliai proféciák alapján ez a William Miller 1844-re számította ki Jézus visszajövetelét. Na most ez a mozgalom nem egyszerűen csak ilyen számítgatós mozgalom volt, ahogy ezt sokan gondolják, hanem ez a mozgalom, ahogy mondtam, egy ébredési mozgalom volt, és ennek az ébredési mozgalomnak van egy háttere. És mindig ebből a háttérből lehet megismerni az igazi lényeget. A felvilágosodással, majd egy következő képen erre részletesen visszatérünk, az egyház történelemnek, tehát a kereszténység történetének az egyik legnagyobb válsága köszöntött be. Tudnilik, az a Descartes-i eszme, amit mindenki tud latinul, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, egy nagyon érdekes látást adott az embereknek. Az a biztos, amit a gondolataimmal ellenőrizni tudok. Tehát a ráció ellenőrzése alá kell venni az életet. És ennek az lett a következménye, hogy a ráció egyeduralomra jutott, csak az ember nem csupán racionális lény. Minden dolgunkban jelen van egy irracionális elem is. És nem akarok ilyen egyszerű, népszerű példát mondani, hogyha én valakit szeretek, azt nem tudom racionálisan megmagyarázni, nem? Valakit utálok, nem tudom racionálisan megmagyarázni. Ha, mit tudom én, azt mondom, hogy jaj, de szép ez a vers, ezt nem lehet racionálisan meghatározni. Tehát jelen van, miért értékes mondjuk Arany János toldia? Ezt nem lehet racionálisan meghatározni. Miért szép Johann Sebastian Bach muzsikája? Nem lehet racionálisan meghatározni. Azért, mert az ember egyszerre racionális és irracionális lény, pontosan a racionalitás és az irracionalitás meccéspontjában van az ember. Most a felvilágosodás ezt tagadta le. És a felvilágosodást öt eszme jellemzi, és ezt érdemes megtanulni. Öt idegen szó, közhasznú idegen szó az, ami jellemzi.
felvilágosodást elsősorban tehát a racionalitás jellemzi, és ez azt jelenti, az van, ami ésszel felfogható, ami ésszel nem fogható fel, az nincs. A másik jellemzője ennek a korszaknak az az, amit úgy hívunk, hogy moralizmus. Igen, a felvilágosodás nagyon sokat beszél az erkölcsről, a morálról, de az erkölcs az az ésszel szabályozott morál. Az a morális, ami ésszel igazolható. Igen ám, de mindenki tudja, hogy a becsületesség például nem igen igazolható ésszel. Különösen ma. Tessék végig gondolni. Tehát ez a moralizmus is egy féligasság. És a 20. század pontosan arról szól, hogy a racionalitás is megdőlt. Nézzük meg, hát mennyire racionális mondjuk az, ami egy háborúba történik. Mondjuk vietnámi háborúba történik. Mennyire volt racionális? Egyáltalán nem. Vagy mennyire morális az, hogy a törvényeket állandóan óriási sebességgel változtatja minden ország? Ezt a régiek el se tudták gondolni. A bibliai korban például a királynak sem volt törvényhozási joga. A törvény az volt, az az atyák törvénye volt. A király ezt nem változtathatta meg, azt szerint kellett élnie. A harmadik ilyen jellemző, tehát a racionalitás és a moralitás mellett, az optimizmus. Hogy ez az a kor, amikor azt mondja, hogy minden fejlődik. Össze kell fognunk, a jót kell csinálnunk, és itt van már a Kánán. Gondoljunk Petőfi 19. századi költőjére, ez teljesen a felvilágosodásnak ez az optimizmusa. Nincs kérem itt semmi baj, a bűnt azt majd kinőjük, mert a bűn csak a primitívségből akad, majd megneveljük az embereket, és azok nem lesznek primitívek. És ebbe tartozik bele az, hogy mivel minden fejlődik, mert az evolúció a nagy törvényszerűség, éppen ezért az evolúció törvényszerűsége kapcsán ki fogjuk nőni mindazt, ami rossz ebben az életben. Hogy aztán mennyire nőttük ki, ezt tessék lemérni most. Most vagyunk a felvilágosodás nagy fordulóján, mert ugye most már kiderült, hogy

Tehát az utilitarizmus is egy olyan dolog, ami megbukott, csődbe jutott. És végül az ötödik, ez a naturalizmus, hogy minden a természet magyarázatából van, ha természetest követem, akkor az a jó. Ez sem így van. Mert az ember a természete ellenére ember, nagyon sokszor. De ennek az egész gondolkodási irányzatnak az a tragédiája, hogy ez minden pontján a Bibliával szembefordul, mert a Biblia az egyszerre beszél a racionális és irracionális igazságról. A Biblia nem mindig optimista. A Biblia az nem moralizál. Ugye például a racionalizmus azt mondta, hogy lehetetlen, hogy Jézus visszajön ítélni eleveneket, és holtak, hát ilyen nincs. Hát mi a mennyországban fejlődünk, hát mit, vagy ítélet, meg itt a gonoszok, meg mi, hát ez csak középkori legenda. Nem. Az Isten országát mi majd eská megvalósítjuk. Ugye? Aztán, ha megnézzük az utilitarizmust, hát a Biblia azt tanítja, hogy nagyon sokszor emberként élni, úgy nagybetűs emberként élni, ez nem mindig hasznos. És a naturalizmust? A Biblia azt mondja, hogy a természetet is megrontotta az ember bűne. Ezt nem tudja elfogadni a racionalista. És éppen ezért, mivel ez a felvilágosodás által okozott nagy-nagy sok hatott, éppen ezért kezdték az emberek keresni, hogy mit is mond a Biblia, és rádöbbentek arra, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem, ellenkező irányú ez a fejlődés, előbb vagy utóbb a bűn törvénye kiterjed, és Jézusnak vissza kell jönni erre a földre. Ez volt, amit felismert Miller Vilmos, aki korábban, igenis a felvilágosodásnak az egyik vallását, moralista vallását, a deizmust követte. Éppen erre döbbentő saját életében rá. Na most, hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy az ébredési mozgalomban ez a csoport ismerte fel a szombatünneplő baptisták kapcsán, hogy ez a nap nem egyszerűen munkaszünet vagy istentisztelet napja, hanem teremtő és az értünk visszajövő Jézus Krisztussal való találkozás napja. És ez egy új felfedezés volt a szombat történetében, mert nem ezek a Miller mozgalomhoz tartozó, úgy lehet mondani, nagy advent mozgalomhoz tartozó emberek fedezték fel a szombatot, csak egy nagyon kis csoport kezdte el, csak később, amikor 1844-ben ugye nem jött el Jézus, és ezek csalódtak, és elkezdtek tovább kutatni, akkor ez a kis szombatünneplő csoport jött rá arra, hogy hoppá, ez nem egyszerűen csak a munkaszünet napja, vagy az Isten tisztelet napja, hanem pontosan annak az Istennek a napja, aki tagadásba került a felvilágosodás, racionalista, utilitarista, optimista, naturalista és moralista gondolkodása miatt. És két támpont van, hogy Jézus volt a teremtő, és ő fog visszajönni értünk. Menjünk tovább. Ez az ébredési mozgalom tulajdonképpen azért terjedt el villámgyorsan a világon, mert egy alapvető kérdés az lett, hogy hogyan lehet megépíteni a régi romokat. Hogyan lehet ma, ez a 19. századra vonatkozik, korszerűen keresztény embernek lenni? Vajon a kereszténység egyszerűen hagyományőrzés? Az a kereszténységnek a lényege, hogy megőrizzük a régi hagyományokat? Hogy lehet igaz az, amit Ézsaiás 58.12 mond, hogy fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott talapokon, a rések befalajzójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Hogyan lehet ezt érteni? Mindez a felvilágosodás nagy nyomása alatt van. A keresztény egyháztörténelemnek ez a legnagyobb válsága a 19. századra, ami 18. század második felétől indul, teljesen világosan mutatja azt, hogy a kereszténység mély repülésbe került. Azt lehet mondani, hogy a 19. század egyháztörténeténél szinte semmi épkézláb dolgot nem lehet tanítani. Sőt, az egyház is rájön arra, hogy belülről kell misszionálni, nem ki el kell menni a messzi

mert a materiális haszonelvűség uralma alatt a régi puritán etikai normák elavultak lettek, szégyenletesekké lettek. Én nagyon sok érdekes magyarországi tanulmányt csináltam ezzel kapcsolatban. Például, csak egy példa. Békésen egy reformátori szellemű, kálvinista lelkipásztort választottak, akik Kecskeméti Ferencnek hívnak. Mai napig is a békési református temetőben ott van a sírköve. Glasgowban, majd pedig Skóciában jár ösztöndíjasként teológusként, ösztöndíjas teológusként egyetemre, és elkezdi a híveit látogatni. Elkezd az újjászületésről beszélni, a régi puritán normákat próbálja megvalósítani a 19. század végén, 1890-91-ben. Egyházi bíróság elé állítják, hogy mi jogon imádkozik letérdepelve, mi jogon látogat büdös parasztokat, szó szerint idézett a jegyzőkönyvből, mi jogon próbálja a népet ébreszteni, úgyhogy állásvesztésre ítélték, és ezért Kossuth párti képviselőként fejezte be az életét, aztán rehabilitálták, de állandóan zaklatták ezért. És több ilyen példát tudok mondani. Most ebben a helyzetben, amikor a materiális haszonelvű világban ezek a régi puritán normák elavultak, megjelenik egy másik tényező. És ez a másik tényező, a gépek fejlődése nyomán az emberi munkában egy nagyon nagy változás állt be. Az első gépeket azért alkották, hogy az ember segítse. És most az következett be, hogy a gépek kiszolgálója lett az ember. És ezzel a belső időérzékünk is sérülni kezdett. Éppen ezért nem véletlen, hogy időzavarba került az ember először a történelem során. Tudnélik, a biológiai óránk, ami bennünk ketyeg, ellentétbe került a három műszakos munkával. Ellentétbe került azzal, amit megszoktunk biológiailag, hogy a nap, nappali része az a munkának a része. Feltaláltuk a fénycsövet, összeszűkült időben is az életünk. És a 19. század közepétől a gondolkodó emberek számára egyre fontosabb kérdés lett az idő. Én erről elég sok tanulmányt írtam, és elég sokat gondolkodtam ezen, de ez a művészettől az irodalomig mindenütt megtalálható, ez az idő probléma, ami korábban nem volt. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ennek van egy pszichés hatása, és ez a pszichés hatás is nagyon fontos. Neurótikusak, depressziósok lettünk. Ez lett a legújabb kornak a kolerája. És ma a ideggyógyászok teljes biztonsággal mondják, hogy a korunknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy a belső óránk és a külső követelések nincsenek harmóniába egymással, és ezért a magyar társadalomnak, ha hihetek az ideggyógyászoknak, körülbelül 60%-a valamilyen szinten neurotikusan fertőzött. És ez az időzavar miatt van. Nem a belénk épített időérzékelő, hanem a karóránk másodperc mutatója az, ami irányít bennünket. És az ember nem úgy érzékeli az időt, ahogyan a karóra gépiesen megy előre. Hiszen mindjárt tudunk olyan másodpercekről, amik örökké valóság hosszúságúak, és tudunk olyan hetekről, hónapokról, amik kiesnek a fejünkből, nem? Mert az idő az nem a karóránk szerint telik, hanem az idő valahol bennünk is telik. És mivel ez feszültségbe került egymással, éppen ezért van probléma az emberrel. De nem csak ez a probléma, hanem az ember a természet átalakításába kezdett. És éppen ezért az emberi alkotás az kezdi tönkretenni a világot. Az ember egy mesterséges világot teremtett önmaga köré, amelyet a maga önző képére és hasonlatosságára kezdett alakítani, és ez a világ egyre jobban megfojtja az Isten teremtését.
És ezért van az, hogy egyre fontosabb lesz a teremtés kérdése. Tessék, most nézzünk szét ebben a teremben. Mi az, ami az Isten teremtése? Tele vagyunk műanyagokkal, tele vagyunk, valahol még felhasználjuk az anyagokat, még ugye fémből vannak ezek a fűtőtestek, de hát már műanyag a festék, mit tudom, műanyag a szőnyeg, műanyag a szék, amin ülünk. Teremtettünk egy más világot. És ez a más világ egyre nagyobb harcba van mi velünk. Egyre jobban tönkre tesszük az életünket, egyre jobban tönkre tesszük azt a kis vékony bioszférát, amin élünk. Ugyanakkor az emberi öntudat pedig egyre jobban kihúzza magát, és az emberi alkotás az egyre fontosabb lesz. És ez azért van így, mert a felvilágosodás óta nem ciklikusan gondolkodunk tavasz, nyár, ősz, tél, hanem egyre jobban úgy gondolkodunk, hogy egy evolúciós sort akarunk felállítani. Ugye az evolúció nálunk a majomtól a számítógépig tart. Tehát egy önmagába visszatérő kör, így is lehetne mondani. De tessék megnézni, hogy a gazdaságban is, nem csak az emberi életében, a gazdaságban is úgy gondolkodunk, mindig fejlődni, fejlődni kell. Tessék megnézni, az ipari társadalom tönkreteszi a klímát, ugye, tessék megnézni az időjárást, csak egy évre visszamenőleg. Tönkretesz mindent, tudjuk az okokat, és nem tudunk rajta segíteni, mert rabjai vagyunk ennek az evolúciós gondolkodásnak. Megint visszautal ez a teremtésre. Megint visszautal az idő problémánkra. És egyre jobban kezd szorítani az a valóság, amiért Isten pontosan a hetedik napot alkotta. Ugyanakkor az emberi alkotás eljutott egy nagyon érdekes, a történelemben eddig még soha nem tapasztalt fokra. Ez pedig az, hogy képessé tette magát az ember arra, hogy önmagát megsemmisítse. Ez nem csak a tömegpusztító fegyverekkel van így, hanem a környezetszennyezéssel is így van. Nem csak a környezetszennyezéssel van így, hanem azt lehet mondani, hogy az ember elpusztítására tör az a szabványosítás is, amiben mi élünk. A világ szabványosításán fáradozó ember lassan elveszti a dolgok értelmét. Egyre inkább rabja leszek annak a virtuális világnak, amit én hoztam létre. Egyre jobban kiesek abból a természetes kapcsolatból, ami tulajdonképpen az én emberségemnek a lényege. És tessék végig gondolni megint. Egyre fontosabb lesz, hogy én Isten teremtése vagyok. És egyre fontosabb lesz a teremtésről gondolkodni. Egyre fontosabb lesz az, hogy én Istennek az időben megteremtett teremtménye vagyok. Egyre fontosabb lesz az én biológiai belső órámnak a karbantartása. Egyre fontosabb lesz az, hogy én újra és újra felfedezem, hogy Istennek mi volt a célja én vele. Éppen ezért kialakul ennek a társadalmi oka is. Az egyén magányos lény lesz a tömegbe. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy egy ember önmagában nem ember, hanem közösségben vagyunk azok. De a világnak ez az anomáliája, ami kialakult a 19. század óta, ez azt hozza, hogy én bár emberek százaival, ezrével vagyok körülvéve, mégis a tömegben vagyok magányos. Egyszerűen nincs időm arra, hogy a másikkal foglalkozzak. Összeér a válunk, és semmi közünk egymáshoz. Egyházban lakunk, és nem ismerjük egymást. Van itt biztos olyan, aki úgy, mint én, lakótelepen lakik. Hogy hívják a harmadik szomszédot, ki tudja? Még a nevét se tudjuk, nem? Sokszor a lépcsőházban se ismerjük meg. Sokszor elköltözik, és nem is tudjuk. Jön a másik, és nem tudom, hogy ki az. Ez a magányos tömeg százada. David Reismannak ez a könyv címe, ez teli találat. És ugyanakkor az magányossá lett ember értelmetlennek érzi az életét, és elkezd önmérgező lénynek lenni. Ez nem csak a környezet szennyezésben, tessék megnézni, kábítószer, stb. Most soroljam a drogoknak az egész használatát, kezdve a kemény drogoktól le egészen a dohányzás, alkohol, stb. Az ember egy önpusztító lény lesz. Miért? Mert a kapcsolattartás lehetősége szűnt meg. És megint vissza kell gondolni, Isten miért kérte vissza a hetedik napot, nem? Ugye vele,
a másik emberrel, meg a teremtett világgal kapcsolatom legyen. Mi az, ami ma hiányzik? Pont ez. És éppen ezért gyors egymás utában csalódunk minden találmányunkban. Tessék megnézni. Ugye volt még egy olyan nagy illúziója az embernek, hogy jaj, de jó lesz, hogyha majd, és akkor sorolhatom, ha majd. Most mondjam azt, hogy az északra folyó folyók ugye a nagyhazába délre fognak folyni, majd mi a Szaharát locsolni fogjuk, stb. Azért vagyunk hálásak, hogy hál' Istennek nem sikerült, ugye? Mert már is óriási károkat okoztunk. Emlékszem, akkor kisgyerekek voltunk, nem kicsik, de negyedikes elemista, akkor zacskó számra kellett szedni Miskolcon a bundás bogarat, mert ki volt adva a házi feladatnak, elöntött bennünket a bundásbogár, és a szőrös bundásbogarakat zacskó számra szedtük, és minden gyereknek naponta legalább egy 2 kilós zacskónyi bundásbogarat be kellett vinni az iskolában, tehát elégettek ünnepélyesen. Aztán utána jött a nagyszerű hír, hogy feltalálták a DDT-t, ez a bomba biztos a bundásbogár ellen. Úgy örültünk, hogy csak na. Most meg az a baj, hogy a DDT-t ugye még a északi-sarki fókáknak a májába is ki tudják mutatni, és az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag. Ime, gyors egymás utában csalódtunk minden találmányunkban. Az emberi alkotás az oda vezetett, hogy a tájékoztatásra kitalált kommunikációs rendszerek a módszeres megtévesztés eszközei lettek. Ma nem demokrácia van, kérem, a világon, ma manipulokrácia van a világon. A valóságból annyit tudunk, amennyit beetetnek. És ezzel számolni kell. Aki józanul gondolkodik, erre rá fog jönni. Hogy lehet tehát megtalálni a helyes utat? Ha eltévedtünk, akkor nem új és még újabb elméleteket kell gyártanunk, hanem újra kell tájolnunk magunkat. Vissza kell menni az utolsó ismert pontig. Meg kell nézni, hogy hogyan is alkotott bennünket az Isten. Mire teremtettünk? Mit jelent az, hogy embernek lenni? Nem az a nagy kérdés, hogy honnan jött az ember, honnan származott az ember. Ma az a nagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy ember? Mi az, hogy emberség? Meg kell találni a helyes utat. Az ember sáfára és felelőse mindannak, ami a világban van. Úgy is mondhatjuk, hogy az ember etikai módon kapcsolódik mindahhoz, ami a világban létezik. Vajon ezt az etikai kapcsolópontot még érezzük? Az, hogy én szemetelek, vagy hogy okádja az autóm a füstöt, és ezzel rombolom az Isten szép teremtett világát. Ez etikai kérdés. Azzal, hogy szóval szemetelek, ez is etikai kérdés. Vajon érezzük ezt? Mert itt van a racionális és az irracionális meccéspontja. Az ember az nem csak a racionális térben él és létezik, van egy irracionális létünk is. Ez az a belső emberünk, amit a Biblia így mondta, hogy belső ember. A proféta azt mondta az elején, hogy megépítik fiaid a régi romokat. És neveztet el romlás építőnek. Miért mondja ezt a korunkról a proféta? Mert Isten azt akarja, hogy én ember legyek. Nem angyal, hanem azt akarja, hogy megtaláljam a helyes utat. És a helyes út megtalálása az azt jelenti, hogy én rádöbbenek egy felelősségre. Megtalálni a helyes utat, az azt jelenti, hogy minden kereszténynek az a felelőssége, hogy újra felfedezze. A hite nem egy régen elavult, megrozsdásodott használati tárgy, hanem a megoldás kulcsa. Óriási érték a hit abban a világban, amikor az ember önmaga elől menekül. És ha tovább megyünk, megtalálni a helyes utat az az, hogy hiszünk a világteremtő Istenben, mert így szabadulhatunk meg a saját kezünk alkotásainak a rabságából, a bálványainkból, nem? Ha én nem hiszek a világteremtő Istenben, akkor a saját kezem csinálmányának vagyok a bálványimádója. Megint nézzük ezt az igét. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. Milyen szép! Az ősi romokat kell felépíteni. Régen lerakott alapokra kell újraépíteni. A réseknek, a befalazójának neveznek, akik a romokat teszik újra lakhatóvá. Meg kell tanulni megint újra embernek lenni. Mert ha nem,
akkor az ember, a 21. századi ember az a saját magának a labirintusává lett. Saját magunk labirintusává lettünk. Szükségünk van a teremtés emlékünnepére, hogy ezen a napon megálljunk és rátaláljunk Istenre, a másik emberre és önmagunkra. És megint Jürgen Moltmanntól egy idézet. Ne haragudjanak, mindig a Jürgen Moltmann, ez remek tanulmányhoz térek vissza, én nem tudok többet mondani, mint ő. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé, a szombaton történik a világ megváltásának az előünneplése, a szombat maga az örökké valóság jelenléte az időben és az eljövendő világ előíze. Mint ahogyan a szombat parancsának megtartása a zsidók ismertető jelévé lett a fogságban, hogy a teremtés szombatjáról való tanítás a bibliai teremtéstan ismertető jegyévé lesz. Ellentétben a világnak, mint természetnek a felfogásával. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az evolúciónak nem az a nagy kérdés, hogy volt evolúció, vagy majmok voltunk, vagy nem voltunk majmok, mikor gyűjtünk le a fáról, mikor bújtunk ki a barlangból, nem ez a nagy kérdés. Tessék elgondolni, nem az, hogy az én életem elején ott áll az Isten, ez az Istenhez én nekem milyen a viszonyom, mert ez határozza meg a célomat. És a teremtésről elfelejtkezem, akkor az egész Biblia nem mond semmit. De ez a kisebb baj. Így mondom, a kisebb baj. A nagyobb baj, hogy én nem leszek igazán ember. Olyan géphez vagy számítógéphez hasonlítok, amit nem rendeltetésszerűen használnak. Olyan számítógéphez hasonlítok, ami hamis adatokat hoz felszínre. És ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, a szombat az nem tilalom, hanem ajándék ezért. A szombat ellen azok vétettek a legtöbbet, akik a tilalom napjává tették, mert ezek eltakarták azt, amit a szombat ad. De ha valaha a történelemben rá lehetett döbbenni arra, hogy a szombat miért fontos, az most van. Mert az egész emberiségnek ez a nagy-nagy, hatalmas, nagy önellentmondása, amiben él, az azért van, mert valahol elveszítettük azt az alapot, aminélkül nem élhetünk igazán. És éppen ezért megtalálni a helyes utat. Ez a cél. És a rendelkezésre álló még két alkalommal az eddigieknek a gyakorlati kérdéseit fogjuk tárgyalni. Következő alkalommal arról beszélünk, hogy mondd, mire jó az. Annyit elárulok, ezt egy volt osztálytársam kérdezte, amikor elmondtam, hogy én keresztény vagyok, és szombatot ünnepelek. Mondd, mire jó az? Meg tudjuk mondani? Mert ezt kellene elmondanunk az embereknek. Nem az, hogy mit nem szabad, hanem mondd, mire jó az? És benne van egy ajándék. Tudjuk használni? Mondd, mire jó az? Ez lesz a következő előadás anyaga, amire sok szeretettel hívok, várok mindenkit. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet, Isten áldja meg ezeket az igéket mi bennünk.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltóan.

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is